0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Shakira, Burna Boy és a Die Die nagyon úgy néz ki, hogy a világ slágerlistáin még nem ért véget a foci VB láz, mert hogy ez a dal továbbra is vezeti a Billboard slágerlistákat, például harmadik egymást követő héten vezeti a Billboard Global 200-as listát, és ötödik hete a Billboard másik amerikai listáját. Világszerte több mint 57,9 millió streamet ért el a dal. És ez folyamatosan csak nő. Ez a Die Die!

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Kings and Queens az imént Eva Max-től, és pop királyokat, királynőket hozok még ebben az órában, Dua Lipa, Lady Gaga, Bibi Rexa, és még sokan mások, most például Sam Feld barátunk, akivel együtt bulisztunk az idei születésnapi fesztiválon, és ő most már egyszer a Star DJ és apuka is, a Tomorrowlandre elvitte a második hétvégére a kisfiát, nagyon cukik voltak együtt, Heart Like Mine, ezt hozom most.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kamrád barátunk például, aki hát szerintem most valami óriás terápiában lehet. Az új album címe az, hogy Try Not to Panic, vagyis próbálj meg ne pánikolni. Hát ugye ez a dala meg a Hug Yourself, az öleld meg saját magad, egy félresiklott párkapcsolat utolsó felvonásáról szól, amikor a csalfa felett már így lélekben elengedi a másik, és úgy van vele, hogy figyelj, tudod mit, öleld meg saját magad. Ha végig is mondhatott volna ennél csúnyábbat is, kamrád, hug yourself, ezt azon már is.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tuti, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky! Ezt már bekészítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy a legmelegebb nyári napokon is. Hát egész évben aktuális téma, de ilyenkor különösen a nyári szezonban, hogy ne etessük a vízimadarakat. Mindig kapjuk a felhívást a Magyar Madártani Egyesülettől. Én még azt nem értem, hogy miért nem táblázzák ki azért nagyon frekventált helyeket. Tehát a Tagoresét nagyon mindenki eteti a vadkacsákat, a hattyúkat. Abszolút nincs is kiírva. Én legalábbis nem emlékszem, hogy láttam Balatonfüreden. Rengeteg érvet fel lehet sorolni, hogy miért nem szabad etetni ezeket a csodálatos állatokat. Például a hosszú ideje, hónapok, évek óta tartó egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen táplálék diéta megbetegíti a madarakat. Van egy olyan, hogy angyalszárny betegség. Aztán szennyezi a környezetet, mert hogy rontja a víz minőségét, odavonza a patkányokat. Önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű vízimadarat vonz, akik aztán majd jól összeverekednek a kenyérhéjakon. És lehetne még folytatni a listát, szóval a bütykös hattyút, a vadkacsákat, a tőkésicéket és semmilyen egyéb vízimadarat ne etessünk kenyérrel. Nem, hogy nincs rá szükségük, de kifejezetten káros. És hát csak arról szól, hogy mi találkozunk ezekkel a csodálatos állatokkal. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok. A

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, Kis Márti. Üdv mindenkinek, kedvenc Ed Sheeranünk a folytatásban. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi gigaslágert köszönhetünk Ed Sheerannek, és ha azt mondom, hogy bizony ehhez a dalhoz is köze van.

Tény, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Hát ez bizony egy Ed Sheeran szerzemény, a társszerzők között ott van, mert pedig ha ott van Ed Sheeran neve, mint társszerző, az magyarul annyit tesz, hogy ő írta a dalt. Őt hozom most, és Siri remixében a Camerát.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi

legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztusról már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert két ikon, két élő legenda a folytatásban, David Guetta, Jennifer Lopez, akik bár már évtizedek óta csúcson vannak, még csak ez az első közös trackjük. Szerintem erről elfeledkeztek mind a ketten, így Guetta így feküdt otthon az ágyban, ma majdnem elaludt, és így felriadt így a verejtékében fürödve, hogy te jó ég, hát a J-Lo-val, a Jennifer Lopez-zel nem készítette még dalt, azonnal felhívom telefonon. 2026-os megjelenés, a Save Me Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek közt olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is My Radio Show, All Stars, Diszkósít és Cookie is, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Ray Dalton dala után pedig egy kis Deep House, Metzger, Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden. 3/4 után járunk egy kicsivel, úgyhogy Balázsék legjobb pillanataira még várni kell. Nem sokat, egy picit. Dua Lipát is hozom, Calvin Harris is itt lesz, szóval igazi szupersztárok még ebben az órában.

0: Millert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hajdú Szoboszló is csatlakozott az energiatakarékossági intézkedésekhez, fókuszban a vasútfejlesztés, védekezzünk a kullancsok ellen. Demeter Dia vagyok. Hajdú Szoboszló is csatlakozott az országos energiatakarékossági intézkedésekhez a rendkívüli hőség és a megnövekedett áramfogyasztás miatt. A cél az ország villamos energiarendszerének tehermentesítése. A városban ideiglenesen lekapcsolják a középületek és a fürdő díszkivilágítását, emellett a közintézmények működését is energiahatékonyabbá teszik. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint ők is takarékoskodjanak az árammal, különösen a kora esti órákban, írja De Hír. A Debrecen és Nagykereki közötti vasúti szakasz újbóli forgalomba helyezése a következő cél. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mondta a Napokban sajtótájékoztató keretében. A tárcavezető úgy fogalmazott, a vasút a legfenntartatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért fejleszteni, nem bezárni kell. Rámutatott, szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. Ez közvetett módon többek között a Hajdú-Bihari és a Borsoda-Baújzemplini megyeszékhely közötti kapcsolatot is erősebbé teheti majd a jövőben. A Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében 2035-ig 3550 milliárdot fordítanak a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolására, mondta a miniszter. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Nébih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: Kitart a forróság itt térségünkben, ma is szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, majd csak kevés gomoly felhő lehet az égen. A déli szél átmenetileg lehet élénk, itt a hajdúságban is 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült napos időre készülhetünk, majd néhol alakulhatnak ki kisebb felhősödések, ezekből elvétve záporok, zivatarok is lehetnek. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk még holnap is, változás előreláthatólag péntektől várható majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között. Mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat, és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
3: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Most például Kygo, ő volt az első DJ producer, aki zenélhetett olimpiai záró eseményen. Ugye mindig Tiestót szoktuk emlegetni. Kygo a Riói olimpián zenélt a záró eseményen, ez 2016-ban, Tiesto pedig még az aténi olimpián és a nyitó ceremónián. Ennyi a különbség. Egyébként zuhogó eső volt végig, Kygo szettje alatt is, de hát hatalmasat bulizott mindenki. Most a OneRepublic-kal közös dalát hozom, ez a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na, hova mész? Mit akartál mondani? Mész valahova?
2: Alvás szeánszra megyek, képzeld.
1: Ó, gyerekek! Júli 12-dik topikja.
3: A világ.
1: Mi az, hogy alvás szeánsz? Na, mesélj erről kicsit. Mi az, hogy alvás szeánsz?
2: Program, csak gyorsan elmesélem, hogy napi egyenlőségkor, illetve napfordulókor tartják ezt a programot. Múltkor találtam Magyar Zeneházában, Hangdóm, nem tudom, hogy tudtátok, hogy van egy ilyen. Ez egy ilyen kupolateremszerűség.
3: Nem, de tudtunk élni nélküle.
1: Wow.
3: Nem tudtuk, de meg voltunk.
2: És az a lényeg, hogy ez egy egész éjszakás program, Alkonyattól Pirkadatig, és egy zenei producer készíti az audiovizuális ilyen élménycsomagot, és tulajdonképpen arról szól az egész, hogy egész éjszaka az alvás és az ébrenlét közt fog hintáztatni minket, egy ilyen nagyon fura, mély, relaxált állapotba viszi bele az egész csapatot.
1: Mik a segédanyagok, engem az érdekel. Van-e bármi?
2: Nem tudom, mit fognak előre osztogatni.
1: Bemikróznak előtte benneteket. Mi történik? De csak így simán?
2: Igen. Sőt, azt mondják, hogy nem fogyaszt előtte alkoholt, meg semmiféle tudatmódosítószert, mert hogy úgy lesz igazán nagy hangulat, meg nagy élmény.
3: Nagyon lenne az, hogyha megborznátok.
2: És lesznek, tehát, hogy átalakul egy ilyen alvóteremé ilyenkor ez a Hangdóm, lesznek bent matracok, és le kell feküdni, pizsamában érkeznek az emberek, akár fogkefével.
1: Ne, csináld!
3: Ez a pizsama a fétiszer.
1: Teljesen szürreális megint.
2: Valami, igen.
3: Az IKEA-ba pizsamába jársz, ja, igen, alvás terápiára a pizsamába jársz, ide is abba fogsz bejönni valamelyik reggel.
2: Valami kényelmesbe, de az a lényeg, hogy ki lesznek téve a matracok, és akkor este indul egy ilyen nagyon fura ilyen relaxáció, amit így összekötnek egy ilyen vetítéssel. Ez a Hangdóm állítólag még nem voltam benne, de úgy néz ki, hogy egy ilyen kupola, ami így feléd terül, körbe van az egész építve hangfalakkal, és közben vetítenek fölötted, és úgy van összeállítva a program, hogy hol feljössz az álomból, hol visszasüllyedsz, hol
1: aha,
2: feljössz.
1: De mi a garancia, hogy én elalszom, vagy ő azt elfogok aludni?
2: Lehet, hogy elalszol közben.
1: Aha, igen. És akkor felébresztenek?
2: Igen, de hogy...
1: Rohadt dühös vagyok akkor.
3: Kifizettél egy csomó pénzt.
1: Máltok aludni a rohadt életben, kapcsolatok már ki ezt a szart, hadd aludjak már.
3: Végre nincsenek itt a gyerekek, hagyjatok békén.
1: Igen.
2: Na, szóval még sosem voltam ilyen egész est és ilyen jellegű programon, de hogy most ezt tervezem, illetve hát már nem tervezem, mert megvan rá egy jegy, úgyhogy szombat este megyek. Álom és ébredni határára csúszkálni.
1: Miért érzem úgy, hogy mindig ki kell valamit találni, csak hogy teljen az a rohadt idő, mi? Valahogy teljen már el ez az év, vagy ezen.
3: Bámulatos gyerekek, hogy ebben az országban minden szarra van egy teremnyi ember.
1: Micsoda?
3: Minden. Hát,
1: szerintem várólistás.
2: Ebből 4 darab program van összesen egész évben. 4-szer rendezik meg ezt a szeánszt, és azonnal el kell rá az összes jegy.
1: Aha.
2: Úgyhogy szerintem ez egyébként egy ilyen tipikusan neked való program lenne, Mali.
1: Hogy ott mellettem horkol a Marika néni?
2: Ne, a Marika néni nem.
3: Elnézést pisilni, mikor lehet kimenni?
1: Mehetek tehát ezt nagyjából így tudom elképzelni, hogy besodródsz oda.
2: Nagy közös fortyogás.
1: Nagy közös, ez bar a fingik, az horkol, az isjászátó, az a lumvág, az nyög, az vakarózik.
3: A másik
1: tehát ez ilyen idillinek hangzik, de amikor megérzed az a csípős, ilyen picit hagymaszerű látszagot, ami állad a szomszédodból, tudod, és pont valaki olyan fekszik melletted, hogy picit könyvbe lábad a szemed, bar az még... Nem tudom elképzelni.
2: Elvegyétek már el a kedvemet.
1: 50 ilyen nagyon szépen, csendben, jó illatúan, aranyosan meditálgató ember fekszik, majd figyeld meg, az egyik nyögni fog, a másik sírni, a harmadik horkolni, a negyedik büdös lesz, az ötödik csípőlábszaga lesz, a hatodik az nyögnét cselni fog, a hetedik szidja a programot, hogy mi ez a szar, miért ilyen drága.
3: Ő lesz az, aki vissza akarja kérni a felét, mert ő csak hason tud aludni, és akkor nem látja a vetítést.
1: Az mesten alszik, az fosni jár, annak megy a hasa, érted? Tehát ez jól hangzik. Igen, nézzük a magyar realitást. Nézzük a magyar realitást.
2: Én szerintem ide kultúra.
1: Hogy adnak egy ilyen jegyet?
2: Ilyen, hát elég drága.
1: Mennyi körülbelül?
2: Viszonylag drága. Olyan 15 ezer forint környékén volt, igen.
1: Hát azért, hát 15 ezer érpélye. Azt a savanyú lábszagot nem
2: érzed. Én azt gondolom, a Magyar Zeneházában nem mennek, csak így a savanyú lábszagú emberek. Persze ez nem, nyilván nem garancia semmire.
1: Ja, hogy ez kicsit ilyen intellektuál, ilyen kultúrprogram.
3: Ez nem az egyszerű paraszt.
1: Akkor ott már csak ha akarsz. Ezt fogod hallani.
2: Ja, mert hogy az intellektuál az csak úgy fingik, hogy
1: Persze. Érdekes, ez a vizuális élményhez egyfajta szakhatás is jár? Vagy maga ilyen büdös itt mellette,
2: uram? De miért feltételezzük, hogy az emberek finganak egy ilyen programon? Mindig a fingás.
1: Nem tudom, nekem valahogy mindenről mindig a fingás.
3: Mindenki kibocsátja a gázokat, Juli.
1: Uram!
3: Hogy hát fekszel le aludni? Hát nyugodtan kiürült, hassal érted, nem lehet úgy, hogy a gázok feszítenek.
2: De azért egyet mondom, engedsz,
3: hogy... azt lefekszel aludni.
2: Hogy... És azt mondják, hogy ezekkel a hanghullámokkal téged nagyon jól tudnak utaztatni, tehát fel tud hozni a mély álomból, meg vissza is tud tolni. Tehát az egész éjszaka egy ilyen hullámzás lesz.
1: De ez, szerintem ez leírva így tűnik.
2: Na.
1: Ennek hétfőn lesz egy...
2: Jövök nagyon kialvatlanul.
1: Egy elmesélt verziója.
3: A matrac, hát az valami katasztrófa volt. Úgy fáj a derekam, mint az állat.
1: Akkor viszel matracot is? Tehát, hogy vinnet... Adnak?
2: Adnak, persze.
1: Hát igen. Azért legyen benne 15 ezerén.
2: Lesz benne matrac, igen. Meg lesz benne minden, takaró, meg kispárna, meg minden. Tehát nekünk nem kell semmit se vinni, csak magunkat.
3: Akkor lesz egy csávó, aki kihasználva a mély álmotokat gyorsan körbe megy a fingás után, és összeszedi a pénztárcákat.
1: Mutatom, hogy mik lesznek a hanghatások.
3: Na,
1: megjött a kedves a program. Csukják be a szemüket. A program elindul.
3: Jó éjszakát. Jó utazást.
1: Ez már nem az, várj.
3: Jönnek a fények. Jön a hang. Na de bal kettes, mi az Isten
2: nem, megint disznók elé gyöngyöt szortam.
1: Hát nem ez lesz.
3: És ez a matrac tényleg ágyi poloskás?
1: Ja. De van valami tényleg idővel, hogy benyomnak valami altatógázt? Vagy van ilyen? Nem lehet, hogy benyomnak altatógázt, és mindenkit nagyon megpulykáznak, tudod? Azt hiszed észre, hogy tudod, reggel, hogy egy ilyen német csávó, egy ilyen fülessel a fején, ő a DJ. Ja, bocsánat. Szóval egy német csávó, tudod, brutálisan megpulykáz mindenkit. Hányan lesztek?
2: Azt nem tudom. Nem tudom, tényleg. Hát mondjuk szerintem olyan 50-60 ember maximum.
1: De ilyen drágán még nem aludtál soha. Tehát, hogy ez azért jó ez a program. De milyen okosak, nem? Elszednek 15 rúgot, hogy aludj egyet. És ha nem emlékszel, hát pedig milyen jó, hát pedig ott éjféltől, hát az nagyon ment.
3: És a hajnali kettesen nem emlékszik. Itt mennyi pénzt tettünk bele, hogy ilyen szép legyen?
2: Figyelj, ha jó, akkor majd ajánlom.
1: Jó.
2: De szerintem a következőn te már ott leszel.
1: Hát ha tényleg jó, és úgy jössz, hogy tényleg ráz a hideg, és nagyon jó, akkor szívesen kipróbálom.
2: Nem szoktak az programok lenni. Tehát nem tudom elképzelni, hogy itt valami gagyi megy majd.
1: Szerintem egy csomószor elolvasva valami nagyon jónak tűnik, oda mész, és egy borzasztó dolog várott. De ez jónak hangzik, meg azért ez így színvonalasan hangzik. Meg a helyszín azért az szerintem az úgy...
2: Az feltételezi, hogy,
1: itt nem engednek be bármit, érted?
2: Igen.
1: Falra vetítsenek ott kettő darab fénycsíkot, aztán nézzük, mindenki horpasszol. Tehát azt így látom, hogy jónak tűnik. De...
3: Én emlékszem egy csomó ilyen kísérletedre, ami előtt azt mondtad, hogy
2: ez milyen jó lesz,
3: a szívemet kitártam, és ez fantasztikus lett. Mesztelen jóga. Aztán kiderült, hogy egy szatírhoz mentél el mesztelen jógára.
1: Egy körgangos, ami lakásra vagy hova.
3: Ahova mindenkit kiküldött, csak te maradtál egyedül, hogy ketten mesztelen jógázatok. Hát hány ilyet hallottunk, Juli?
2: Szóval ez lesz a hétvégi program, kíváncsian várom. Ha jó lesz, akkor elmesélem.
1: Vannak szabályok? Tehát, hogy nem vihetsz be dolgokat, tisztán kell érkezni, hálózsák. Tehát, hogy nem úgy értem, tehát meg érkezés ekkor, és akkor átöltözöl, tehát, hogy kapsz egy pontos itinert.
2: Nem volt egy ilyen apróbetűs rész, hogy nem tudom hozzá magad a pizsamát, uh-huh. meg fogkefét, és mossál előtte lábat, tehát semmi ilyesmi.
1: Egy kérdezi valaki, hogy vastüdőbe fér a helységbe, mert hogy nagyon érdekli az alvás meditációs program, hogy esetleg el tud menni ezzel.
2: És kaszolt,
1: Szerintem itt a szomszédon múlik minden. Ha jó szó, azt nézd meg, hogy hova fekszel. Tehát azt kell jól betalálni, hogy ki mellé fekszel. Ha az rendben van, akkor oké vagy.
2: De szerintem olyan hangerőn szól ez a zene, és valószínű, hogy olyan úgy vagy körbevéve ezekkel a hangfelek.
3: De akkor nem tudsz aludni, ha hangos.
2: De nem
1: valószínűleg szünetek vannak, tudod? Tehát, hogy szépen belevisznek egy ilyen...
2: Nem, ez egy folyamatos 8 órás program.
1: Aha.
2: 8 órán keresztül te elvileg azt ígéri a program, hogy fölle utazol. Aha. Tehát lesznek nagyon mély, relaxált állapot, de nem alszol el, van, amikor elaltad, de visszahoz. Aha. Tehát, hogy ő tulajdonképpen ezekkel a hanghullámokkal ő tudja a te alvás ciklusodat befolyásolni, mozgatni. És valószínűleg
1: és azért részben, izgalmasnak
3: a próbetűs részben az van, hogy úgy érkezzen a programra, hogy kialudta magát.
1: Igen, nagyon lehetőleg ne jön álmosan. Igen, reklamációt nem fogadunk. Ebből jónak tűnik.
2: Jó lehet ez.
1: És gondolom, hogy az alfa téta, tehát így az állap, vagy hát tulajdonképpen a fázisok között, hogy ugye amikor alszol, mély alvás, amikor fönt vagy, a között mozgat, nem? Hogy picit lejjebb víz, fölvíz, tehát hogy az agyhullámokat...
2: Igen, de nem ilyen...
1: Ilyen négyen epilepsziások lesztek, hárman elvágott.
2: Nyolcan keresztül van, majd kattog, hanem nem, tehát hogy ez így össze van rakva. Ez egy jóféle program lesz, drágáim. Úgyhogy az simán el tudom kézni, hogy ott fogunk együtt sírni mindnyájon.
1: Hajnal négykor van a bőgetés.
2: Ott indul
1: majd. Jó, figyelj, én terveztem lemenni Balatonra, kicsit még megfürdeni a vizet, de egyszerűen elmeséled, jó, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen lesz. Ezeket hol találod? Csak úgy szembe jön veled? Vagy ajánlják? Vagy...
2: Figyelj, én nem tudom, nekem valamiért a Facebook ezeket feldobálja.
1: Nem csoda, mert tudod. Látja, hogy dilis vagy. Igen. Tehát ő már lehallgat, ugye, és már neked már egy, mit tudom én, hétvégi bala, szarvasbőgés a Börzsönybe, hagyjad, ez nem a Julié. Jöjjön 15 ezerért a zeneházába aludni. A téta és az alfa állapot között mozgatjuk. Igen. Szóval valószínűleg érzékeli, hogy te már ezekre keresel rá, és akkor kicsit az extrább dolgokat dobja föl neked.
2: Igen, nem tudom, mindig állandóan tantra programokra akar elküldeni valamiért.
1: Hát jól ismert téged a Facebook profilod. Hát azért küldi ilyen helyekre. Hát most, érted?
2: Meg most
1: Börzsönyi kisvasútra nem fog téged elküldeni, mert tudja, hogy nem vagy a... Nem az vagy.
2: Meg újabban elképesztő szeletelős technopartikra. Nagyon durva technopartiknak akar elküldeni a Facebook.
1: De ahogy beszélsz róla, hallanám, azt hallom, hogy mennél. Tehát, hogy igazából jó helyre küld a Facebook.
2: Megyek is.
1: Mész is. Tehát pontosan tudja, hogy téged hova kell küldeni. De valószínűleg a Ferének nem küldene technopartit. Nem? Meg nem küldene zeneházában alvás session 8 órában, hanem mi nem tudom.
3: Pálinka fesztivál.
1: Barbecue és sütő bemutató.
3: És be is talál.
1: A Lourdes parkolójában barbecue sütőverseny. Tehát, hogy tökre tudja.
2: Drágáim, én előre megyek, felfedezem, ha jó, akkor majd negyed év múlva te is mész.
1: Lonely-ba mész? Egyedül vagy? Egyedül mész?
2: Igen.
3: Nincs az
2: igen.
3: A hülye, aki elmenne vele.
1: Erre nem tudott ember találni.
3: Ebben már nem tudtad annát berángatni.
1: Erre már család senki azt mondta, hogy na jó, nem, mennyi, aludjál egyet. Látok benne fantáziát. Tehát azért azt gondolom, hogy ha jó a dolog, meg jó emberállomány gyűlik ott össze, akkor ez jó tud lenni.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új fejlesztésekről döntött Hajdú Szoboszló közgyűlése, energiatakarékossági intézkedések Debrecenben, berobban a parlag főszezon. Demeter Dia vagyok. Több fejlesztést érintő döntést is meghozott Hajdú Szoboszló képviselőtestülete, számolt be róla a HAON. A közgyűlésen olyan beruházásokról és pályázatokról határoztak, amelyek a város infrastruktúrájának és közszolgáltatásainak fejlesztését szolgálják. A tervek között szerepelnek út- és intézményfejlesztések, valamint a település működését segítő beruházások előkészítése is. A városvezetés szerint a most elfogadott döntések hozzájárulnak Hajdú Szoboszló további fejlődéséhez és az itt élők életminőségének javításához. Energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be Debrecenben. A város és a Debreceni Egyetem is csatlakozik azokhoz a lépésekhez, amelyekkel az ország villamos energiarendszerének terhelését szeretnék csökkenteni. Augusztus 15-ig több középület, köztük a Református Nagy Templom és a Déri Múzeum díszkivilágítását is ideiglenesen lekapcsolják. A közvilágítás ugyanakkor változatlanul működik. A városban a Dósanádor téri és a Halközi szökőkutak kivételével leállítják a víz, fény és hangjátékokat, írja a De Hír. A Debreceni Egyetem is bejelentette, hogy leállítja épületeinek díszkivilágítását, korlátozza a légkondicionálók használatát, csökkenti egyes oktatási épületek nyitvatartását és rövidebb ideig működteti a szökőkutakat. Berobban a parlag főszezon, hamarosan már országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet a pollen koncentráció. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszeres kezelést, mondta rádiónknak Kajtora Patini Dúra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Kitart a forróság itt térségünkben, ma is szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, majd csak kevés gomoly felhő lehet az égen. A déli szél átmenetileg lehet élénk, itt a hajdúságban is 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült napos időre készülhetünk, majd néhol alakulhatnak ki kisebb felhősödések, ezekből elvétve záporok, zivatarok is lehetnek. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk még holnap is, változás előreláthatólag péntektől várható majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Laci, tegnap elmentünk egy olyan üzletbe, ahol nagyon sok berendezési tárgyat lehet vásárolni, és miért nézel rám így? Nekem is van életem a stúdión kívül.
2: Lacival együtt jártok vásárolni? Mit vettetek?
3: Már meg!
1: Az volt, hogy tegnap nem autóval érkeztem, mert kritikus volt reggel az állapotom.
2: Várjál, hova mehettek? Igen, várj, elmentek együtt Lacival. Vásárolni. Kinek vettetek? Te segítettél Lacinak, vagy Laci neked?
1: Laci nekem.
2: Laci neked. Ez két dolgot jelent. Műszaki cikk vagy sex shop. Tehát hogy nem tudok más elképzelni. Tehát ha Lacival mész, akkor ez a két út van.
1: Melyik hipoallergidoklózó zsírt ajánlod nekem?
2: Igen, azt szeretnék kérdezni, hogy az
1: alapú
2: vazelines sikosító. Tehát ezt a két dolgot tudom elképzelni. Műszaki cikk vagy körúton megálltatok, és pipsóba dobtatok egy 50-es.
1: Na, a sorrend tökéletes. Így indultok. Elmentünk együtt egy nagy bevásárlóközpontba, ahol én nekem porciót kellett vásárolni, ő pedig segített ezt kiválasztani. De ha már ott voltunk, akkor ugye. De szeretném a túráknak az első elemét egy elmesélni, hogy amikor beültem az ő autójába, és joggal állíthatjuk, hogy Laci közénk tartozik, Balázs.
3: Igen.
1: Laci ahhoz, hogy helyet csináljon nekem a saját autójában.
2: Júj, de szeretem ezt.
1: Nagyon fogod szeretni. Kivett egy kaspót. Egy 30 literes kaspót kivett a csomagtartójából, amit rögtönzött kukának használt, és kilapátolt az anyós ülésre.
2: Úristen, Laci, te én vagyok.
1: A cigis dobozok.
2: Én te vagyok, Laci.
1: Nem tudom, ami palackok, amit el tudsz
2: képzelni. Beledobálta a szemetet egy kaspóba.
3: A kaspóba, a kaspót pedig visszatette hátra.
1: Így van, tökéletes. Így van. És aztán elindultunk. Végig arra beszélt, hogy őt ez különben nem zavarja. És mondtam, hogy ebben a kocsiban élünk mindannyian, szerintem, akik sokat ülnek benne. Megérkeztünk, nagyon-nagyon szakértelemmel vettük szemügyre különböző porcelán dolgokat, megbeszéltük, hogy láttam például ilyen exkluzív húsvéti dekorációt, akkor ezen elidőztünk, utána pedig átmentünk a másik nagy, ahol csokoládékat lehet kapni, és egy csokoládé szomelié ül itt, képzeld el, a másik oldalon, és minden csokoládénak tehát a roppanási amplitudójától, a belső krémességéig, mindent.
2: Megőrülök, hát együtt vásárolnak, érted?
3: Gyerekek, hát ez...
2: Együtt vásárolják a családi porcívót, egy családi porcívót. És jót választottál akkor?
1: Jót választottam, igen. Hazad, és macskát azonnal.
3: A Laci végig?
1: Abszolút. Sőt, olyannyira kivette ott a porszívó ügynöknek a kezé a porszívót, és megmutatta, hogy hogyan kell helyesen felmosni vele.
2: Érted? Körbe porszívoztam műszakjáruházat. Hát ennyire műszakjáruházat. Itt ennyire hülye mindenki nálunk a stábban, de jó értelemben.
1: Igen,
2: megmutatta.
1: Az a Laci nagyon jó, hogy nagyon nyugodt, és közben pedig nagyon tájékozott. És ez a kettő együtt, ez bármilyen eladó zavarba hoz azonnal.
2: Azért nagyon fontos, igen, műszakiból várhatatlan. Azért nagyon fontos elmenek a történetnek, hogy mi szerepe volt a kaspónak. Tehát, tehát miért van Laci kocsiával? Azt hiszem, hogy nálam megdöbbentőbb dolgokat senki nem tud autóban vinni. Egy 30 literes kaspót, hova viszont? Milyen családi tranzakció lehet ez, hogy ő cipel valahonnan valahogy kaspó?
1: A kaspó bármi. A kaspóban, ha rosszul vagy, jó a kaspó, hogyha ha találsz valahogy egy jó kis, nem tudom, facsemetét, jó a kaspó, minden az jó a kaspó.
3: Szemetet kell szedni, jó a kaspó, minden, tényleg. Univerzális.
2: Hasznos. Abszolút hasznos, abszolút jó. Azt írja Laci, hogy kaptam fél éve, és még nem volt kedve kivenni. Úristen.
1: Elmondom, mi van az én csomagtartóban most. Az én csomagtartóban most van egy varrógép. Karácsony óta. Van benne egy varrógép, és ahányszor eldől, amikor fordulok, mindig azt mondom, édesem, hogy lesz? Mert mindig elfelejtem. Magamnak hozta a Jézuska.
3: Igen. Nagy szükség volt.
1: Igen, mert azért hoztam fel, hogy segítsenek, a cérnát nem tudta jól befűzni.
2: Atya úristen.
1: Mi a most a csomagtartó?
2: Most én tegnap találtam meg szerintem egy egyhetes tepertőkrémet, és egy olyan májkrémet, ami itt van a hátsó ülésem mindig, hogy még gondoltam, most megkérdezem, hogy az ehető-e, ez be van rakva hátra.
3: Azt tudod mi? Azt még a Csinos Lajos hozta neked, nem?
2: A Csinos Lajoséknak a májkrémet.
1: Az volt pofád, azt mondani, hogy éhes vagy.
2: Most akartam felhozni nektek reggelire.
1: Én azt jelent, hogy a Sziszton a májkrém.
3: Három hete ott van.
2: Mondj valami rosszat. Hát ennyi. Egy összejönnek az ízek benne, de várjál,
1: és találtam. A JP-autónál most valaki belehányt a saját tegyerébe.
2: És szoktam venni ilyen előre legyártott tepertőkrémet, a Noel nagyon szereti, tudod, hogy megvan ilyen kis műanyag tárcám. Van, és akkor van sajtkrém, vargányakrém, stb. Mit tudom én, és abból még a tepertőt megveszem. Most találtam meg a hátsülésem alatt. Egy diszkrét bája van az egésznek ott fölül, mintha behavazták volna. Gondolom, az már nem annyira.
1: Nem.
2: Szedjem le a tetejét, kaparjam le? Jó, az még?
1: Elkezdtek összeérni az ízek.
3: Igen, addig, amíg nem nyomja le a kupakot a penész, addig jó.
2: Mindig ülök a kocsiba, hogy szellőztetek, aha, ez megint fura. Leengedem az ablakot, aztán tudod, elfárad a az orrod. Tehát nem kezdem már el nyomozni az okot, csak hogy tudom, hogy valami van valahol, majd egyszer úgyis meg lesz. Most ez a csínos májkréme. Ráadásul azt szeretem.
3: Igen, szeretem.
2: De arra nyomos, ez 3 hete adta.
1: De attól, hogy régóta nálam még nem jelentem, mert nem kell szerep, mert...
3: Hát csak ez most ne szeresd.
2: A kaspós, a varrógépes, meg a májkrémes, figyelj. Szerintem itt két típus van. Vagy az, vagy patika az autód, és megőrülsz, egy hajszál lehullik, vagy nagyjából úgy ez mindig.
1: Figyelj, csak annyira, hogy Lacinak van belső hamutartója a kocsiban, amit használ. És van egy kis teteje is, meg mindent.
2: Még ez még van ilyen.
1: Még van, full 90-es évek.
2: Imádom, ha valaki még dohányzik a kocsiában.
1: Igen, de ő nem dobja ki a csiket, mert tisztességes ember, nem belül gyűjtögeti.
2: Úristen, de jó.
3: Hogy ez külön fizetendő extra, hogyha mutál van a kocsidban.
2: Hát már nem szokták nagyon beletenni. Ez a dohányzó csomag, ez már nincs nagyon.
3: Nincs.
1: Nekem a legbüdösebb dolog, ami valaha a kocsimban volt, az amikor elfelejtette a laktózmentes lattét, de csak az alján egy ilyen decit, vagy fél decit.
2: Jó, nekem a legéletrekelt.
1: Életrekelt. A tej tud a legbüdösebb lenni.
2: Nekem a legdurvább most, ami történt, hogy volt egy gyümölcs turmixom, ami egy nyomós pohárba volt. Elfáradt benne a szívószál, és ugye már ilyen papír szívószál szétfoszlott, 2 napos volt. Elmondom, most éhes voltam, jó az mi. Kivettem a szívószálat, és megnyomtam a poharat. Ebbe volt paprika, zeller, stb. Már egy ilyen barna máz lett belőle, és ez így ráfolyt a kesztyűtartóra. Ott volt egy hónapig, és úgy szedtem le, hogy fogtam egy tollat, és így elkezdtem azon játszani, hogy tudom a kesztyűtartóra úgy leszedni, hogy
3: egészben
2: az egész réteg, az egész gyümölcsének egybe jöjjön föl, és egy ilyen 10 centis borostyán réteget fel tudtam szedni kocsira, és így föltartottam a fény felé, hogy na ez király, ez király. És frankon beleszagoltam, hogy esetleg iható még. Esetleg ezzel tudok még valamit kezdeni. Figyelj, felfoghatatlan durvaságok vannak nálam.
1: Nem tudsz meggyőzni arról, hogy ez a gyümölcs, hát ilyen, ez a préselt gyümölcslé, amit a gyerekek esznek, az nem így készül. Nem tudsz erre meggyőzni.
3: Azt is fölkenik valahova, szóval és aztán lefejtik.
1: Megvárjuk, megszárjuk, az kész.
2: A legeslegdurább nekem a hátsó ülés alatti részek. Na, az ott mariannárok. Tehát oda ugye még a gyerek is berúgja, beül, oda én hátra teszek valamit, nekem van egy hátsó szemetesem. Hátul az anyósülés mögött van egy kis szemetes. Ez megtelik, és ezért átbucskázik be az ülés alá, beül a Noel, azt szépen berúgja alulra, figyelj, ott, azért néha én is azt mondom,
3: van organizmusok.
2: Figyelj, ott mi? Azok másznak, jönnek, mennek, közlekednek.
3: Szaporodnak. Külön kis világuk
2: az
3: van.
2: Az egy külön világ.
1: Igen, de vannak olyan dolgok, aminek mindig örülsz konstans, hogy csak azt találod. Igen, például szerintem az összes szikkat meg is sült komplet.
2: Igen, az
3: jó. Igen. Olyanban, ülés alatt. Az összerohadt banánba nyúltál már bele? Mert a megkisült krumpli az ugye tapintásra még oké? Okay.
1: Jobbat mondok, én egy olyan banánt találtam a múltkor a lányomnak a hátizsákjában, amit szerintem hónapokkal ezelőtt tettem bele, és az volt, hogy belenyúltam, és az volt, hogy már félig mumifikálódott, félig még folyós volt, és hogy, tehát, hogy egy ilyen squishball lett belőle, tehát ha nyomtad, az egyik vége felpuffadt, aztán a másikba. Ez eddig a legjobb.
2: Én nem tudtam egyébként, hogy a májkrémek egy idő után szénsavasak lesznek. Tehát, hogy nekem ez egy mostani felismerésem.
1: Mert fermentálódott.
2: Úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen nagy félkilós, ilyen nagy, hát egy ilyen 30 centis görbe májkrém.
1: Hát az nem attól lesz szénsavas.
2: És ez így felfújódik, érted? Hogy ez ilyen...
1: Most már szafalád is.
2: Tehát az olyan önálló életre kelt, hogy az felfújódott. Tehát írja valaki, neki is fölrobbant egy májkrém, óvatosan. Szerintem határán voltam annak, hogy ez előutóbb fölrobbant. Tehát szétnyomja a nejlont.
3: Na de most a szénsavas üdítő sokáig eltartható. Akkor a szénsavas májkrém?
1: Tökéletes.
3: Az is jó még.
1: Ez egy turista étel.
2: Nekem egyszer egy paradicsom kivirágzott, azt írja valaki. Nekem belányt a kutyám tenyert. Nem tudom, én amikor kitakarítom az autómat, valahogy olyan, nem is az, hogy kényelmetlen érzem magam benne, de úgy fészkelődöm. Tehát, hogy úgy...
3: Nem komfortos.
2: Valahogy nem van, de hogy és valami kiömlik, valami hátul van, és azt mondom, hogy oké, most megint az az üzemi hőmérséklet van.
1: Én tehát... onnan tudom, hogy Balázs mellett állok meg kocsival, hogy le van mindig húzva az ablaka. Úgy hagyja ott a kocsiját, le van húzva az ablaka, és más normális ember nem csinálná meg. Csak
2: na jó, hát ott járjon a levegő.
1: Vagy ez, hogy
3: megdöglesz. Azért mégse ühet be a kis porontyabba, az izébe, fertőbe.
2: Egyszer nyitek egy élelmiszerboltot, az a kocsimból fog. Tehát fölpakolom, árukészletben megvan. Figyelj, nekem minden van az autómban, de tényleg elképzelhetetlen.
1: Tehát, hát hogy is mondjam, ilyen kertészeti csodámat, az pedig az volt, amikor egyszer ugyanígy egy ilyen mag bekerült, van az a túlfolyója, tudjátok, a mosogatónak, az a 3 ilyen malacor a 2 tálca között. Amiben belenézve, akkor az csak nagyon nehéz kitakarítani, ennyit tud az a hely. És a lényeg, hogy a csepegtetőről kéne oda bemenni, és oda beesett nekem egy darab paradicsommag, olyan szép palánta lett belőle. Az volt, hogy láttam, de már nagyon szurkoltam neki egy ponton, és már nem akartam itt a bajt, és arra gondoltam, hogy mennyire könnyebb ezt kiszedni, már kinőtt belőle teljesen. És így is lett.
2: Valaki ezt ide, egy penészes narancsot találtam egyszer egy kocsiban, megemeltem, és szétporlott. Azt gondold el, az mennyi ideig van. Én is találok penészes narancs, penészes mandarin, a leges, legkirályabb dolog. És tudod tanulmányozni a gombákat, hogy milyen érdekesen beszövik azt a kis testet, hogy hogy kezdenek el rajta szaporodni, egy ilyen agyon penészesedett margarin, egyébként nagyon nagy eset tanulmány. Az iskola utolsó napján 10 órájára kapott kakaós csigát, szeptember első napján veszett ki az iskolatáskádból, az egész osztály a csodájára jár.
1: Ami nagyon jó még, hogyha sokáig van benne egy szendvics, és összenyomják a könyvek, mert úgy jól legyalulja az alját, tudod, akkor a végén az egy gyakorlatilag egy ilyen palacsinta vékonyságú toszt kenyérré változik.
2: Halkonzervet kitalált már.
1: De higgyita volt az zárva?
2: Bontott halkonzervet. Nem? Azt nem szoktam, viszont amit találok nagyon sokszor, az van egy kedvenc kicsi pici japán éttermem, nagyon szeretem, és általában ha valamit nem eszünk meg, azt elviszem.
3: Ami ott van.
2: Na, ott még láss csodát. Hogy mi történik egy tonhal sashiminél és egy lazatos avokádós tekersnél nagyjából egy hét múlva. Nyitottatok ki ilyen dobozt?
3: Az a baj.
2: Ott már én is szimatolok a kocsiba, hogy ez lehet, hogy picit tényleg erős. Azt nem tudod elképzelni egy szatyorba, hogy ott mi van.
1: Mondjátok el nekem, hogy például a frissen szerzett hús, az például valójában meddig jó?
2: De ez egy jó kérdés. Ezt én Ferinek néha rá szoktam írni.
1: Számít, hogyha nylon zacskó van a hűtőben, vagy nem?
3: Számít. A csomagolás persze. Ha le van vákumozva például, az sokkal meghosszabbítja.
1: Mennyire? Mondjuk egy szelet, sertés hús mennyi ideig áll vákumban?
3: Vákumban? Mondjuk egy hét.
2: Hát múltkor pont ilyen SMS-t kaptál tőlem. Igen, szerintem ez még ehető.
3: Kérdezzem, múlt héten vettem egy-egy darab széket, le van vákumozva, jó, még jó, hát egyet, semmi bajot nem
2: lesz. Ehető, annyi, hogy 36 órája kín van az erkélyen a napon, szerinted meg lehet.
1: Most érlelődik, és marha, az tovább vagy kevesebb ideig jó.
3: Mi vagyok én, egy élelmiszerbiztonsági szakember?
2: Tudod, mi fejtsünk meg hárma? Tudod, hogy írja meg nekünk valaki, hogy lehet, hogy te ilyen vagy, én ritkán ülök a kocsitba. Hogy csinálja azt, akinek soha nincsen semmi? Tessék.
1: Elmebeteg.
2: Mi a trükköd?
3: Úgy, hogy
2: mindent azonnal kidobsz. Igen. Nem eszel a kocsiban? Nem élsz a kocsiban?
1: Ez a férjem a saját csinálja? Kocsiában. Úgy kézzétek, hogy egyszer otthatta egy esenyőt, és megharagudott.
3: Ezekig nem beszéltem.
2: Ha beülök egy tiszta kocsiban, nem is azon lepődő meg tiszta, hanem hogy hogy csinálja azt?
3: Minden nap, amikor kiszáll a kocsiból, akkor összeszedi a szemetét. Minden nap, ha nem is minden nap porszívózza, de 2-3 naponta igen. Tehát
2: ez nem száll úgy ki, hogy ott hagy. Ez nagyon furának kell lenni. Miért porszívózol ki egy kocsit 2 naponta?
1: Hát nem akarja, az biztos.
2: Mi a trükkük, hogy ők ezt így meg tudják csinálni? Mi van a fejükben?
3: Ez szó igényesség.
2: Igen?
3: Igen, szerintem egy kicsit nem.
1: Szerintem az, hogy nagyon máshogy priorizálunk. Mert ugye te, amikor hazamész, akkor olyan dolgokat akarsz csinálni, jól esik. És vannak emberek, akik
2: két köszönöm, hogy felmentesz. Köszönöm, hogy felmentesz az igénytelenség alól.
3: De ez nagyon jó lesik a tiszta autó.
1: És ez az, hogy valakinek vagy jól esik, ez az egyik, a másik pedig az, hogy vannak emberek, én megtapasztaltam a saját barátaim között, akik számára nem teher olyan dolgokat csinálni, ami nem kifejezetten szórakoztató.
2: Ezt most nem értem, tehát?
1: Mondom, hogy nem értem.
2: Tehát mi a nem teher, a nem szórakozott?
1: Hát az, hogy van olyan ember, aki hazamegy a munkába, és azt mondja, hogy számára még oké, levezetésként kitakarít, tudod? Tehát, hogy neki ez így oké, feloldja a feszültségét. Mert neki ez nem rossz. Tehát ezt nem éli meg
2: rossznak. Értem. Hát ez pont a motorozás közben állapítottuk meg egyébként, hogy a magyarok nagy többségének az még egy szombati program, hogy autót mosnak. Na, akkor inkább nézzen ki így az autóm. Tehát, hogy az a program szombaton, hogy elmennek autót takarítani, és ez egy lelki, testi, szellemi felüdülés.
3: Ilyen rohadt nagy takarító előtt mentünk el, ahol van a, ugye a saját kézzel mosod, van a gépi.
1: A rúzsaszín habos, azt nagyon szeretem.
3: Nem tudom, hogy ilyen
2: szombat délelőtt.
3: Tele. És de sorok. Családok, anya, apa együtt.
1: Olcsó, mint egy cinemamot.
2: De azok akkor nekik néz ki így az autójuk. Tehát ők élik ezt, hogy hetente egyszer le kell most is ki kell takarítani.
1: Ahol a gyerekek ott vannak, ott éppen példastatuálás zajlik.
2: Ott megtanulják, mi a regula.
1: Amikor voltál egy autó, aminek minden négy ajtaja ki van nyitva, és két megszeppen gyerek áll az ajtóban, pontosan tudjátok, hogy milyen beszélgetés zajlik ott. Látod, Kati? Mondtam neked, hogyha lereszeled a kekszet a kardenboxon, akkor az így fog kinézni. Na gyerünk, dolgozzunk.
2: Azért, aki a teszt autóra én sem vigyázik, egyrészt nem teszt autó, kettő, ezt utána még értékesíték, három, hogy higgyétek el, hogy ez nekem nem erről szól. Tehát én a saját autóimat is ugyanígy amortizáltam. Ez egy habitus, ez egy hozzáállás, ez nem változik. Tehát ez bárkinek az autója.
1: Ez egy idegrendszeri éretlenség.
2: Ki vagyok tiltva a barátaim autójából? Tehát, hogy a folyamatos fókuszban vagyok, hogy hol ülök, mit csinálok, mennyire szennyezem a környezetemet, és rettegnek, amíg lemegyünk egy autóval valahova, hogy mit, milyen kárt
1: fogok tenni. Kovács András Péternek nem lehet a kocsijába, úgyhogy 3 gyereke van. És kérdeztem, a kutyája nem állt a kezéből. De mondom, akkor honnan eszik? Hát a tányérjából. De mondom, akkor ez el van rontva ez a kutya. És ő egy ilyen szabálykövető ember, az ő kocsiában nem lehet enni, de a gyerekeknek se.
3: Látod, és tiszta
2: Én ezt nem értem.
1: Nem is tudom hova, és beültem, terhes voltam, hogy óriási adag saláta, mondom, megehettem az úton? És tudom, hogy terhes nőnek nem ezt mondani. persze, nyugodtan edd meg. És láttad, hogy lelki fájdalom. Figyelj, nem tudom, ahányszor egy villát beleszúrtam, így oldalra nézek, mondom, az utat figyeljük, András. Semmi baj.
2: De azt írja a Laci, hogy a lakása tiszta. Tehát, hogy ez csak akkor, az autóra jellemző ez. Ez nem jellemző az a lakása egyébként. Tényleg így van.
1: Igen,
2: tehát, hogy...
1: neki nagyon pedáns lakása van. A másik pedig, amit írnak többen, is igazuk van, hogy Balázs. Hát le kell cserélni a komornyikodat.
2: Ne.
3: Hát olyan régen szolgál.
1: Hova
3: cserélje le?
2: Na de ha Lacinál tiszta a lakás, akkor mi van az autóval? Tehát az is egy élettér. Akkor mi hol igénytelenedünk el hárman? Tehát hogy hol van a hibás működésünk? Hogy...
1: Jó, nekem van egy másik ilyen fekete foltom, vagy ilyen vakfoltom, magam a kapcsolat az autón kívül, az a kabát.
2: Hát egyszer cserélsz bugyit.
1: Ilyenek után nem mondok semmit. Hogy kabátzsebek. Kabátzsebek.
3: Abba is minden benne
1: van. A kabátzsebek ugyan néz ki, mint az autóm. Tehát, hogy
2: ugyanez. Ugyan. Nekem az összes nadrág zsebem ugyanem figyel.
1: Az a legjobb, hogy kiveszed a szállítóba a ruhát, és akkor miért a ruhához hozzá, mert egy ilyen nagyon vastag egy ilyen papír réteg.
3: A világ találmánya az a papír zsebkendő, ami nem foszlik mosógépben.
1: Csak nekünk abból nem adtak.
3: De van most már, lehet kapni.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Senkit ne hagyjunk a parkolóautóban, tovább erősítik a közbiztonságot Hajdú hadházon. Új tűzoltóság épül Debrecen egyik ipari övezetében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Újabb lépéseket tesznek a közbiztonság javítása érdekében Hajdú hadházon, számolt be róla a HAON. A városban tovább erősítik a rendőrség és a polgárőrség együttműködését, hogy még hatékonyabban tudjanak fellépni a jogsértésekkel szemben. A közös szolgálatok célja a bűncselekmények megelőzése, a lakosság biztonságérzetének növelése és a gyorsabb reagálás biztosítása. A városvezetés szerint az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a rendvédelmi szervezetek összehangolt munkája eredményesen járul hozzá a település közrendjének fenntartásához. Új tűzoltóság létesül Debrecen egyik ipari területén, számolt be róla a Dehír. A beruházás célja, hogy még gyorsabb és hatékonyabb legyen a beavatkozás az ipari létesítményekben esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeknél. Az új létesítmény korszerű infrastruktúrával és speciális felszerelésekkel segíti majd a tűzoltók munkáját. A fejlesztés része annak a biztonsági rendszernek, amely az ipari park folyamatos bővülésével párhuzamosan erősíti a térség katasztrófa védelmi felkészültségét. 6 napon át a Táncé lesz a főszerep Debrecenben. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg a Táncol a Város programsorozatot. Az eseményen csaknem 40 hazai és külföldi táncegyüttes mutatkozik be, írja a Dehír. A fellépők a város több pontján, szabadtéri helyszíneken szórakoztatják majd a közönséget. Kitart a forróság itt térségünkben, ma is szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, majd csak kevés gomoly felhő lehet az égen. A déli szél átmenetileg lehet élénk, itt a hajdúságban is 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült napos időre készülhetünk, majd néhol alakulhatnak ki kisebb felhősödések, ezekből elvétve záporok, zivatarok is lehetnek. 40 fok körüli

0: Washington meg a washingtoni utasszállító közült, és ugye, hát milyenkor mindig jönnek aztán a csoda történetek, hogy ki hogyan késte le azt a bizonyos gépet, ami ugye hát szerencsétlenül összeütközött egy helikopterrel, és hát nincsenek nagyon túlélők, a sztori nem túl vinám. De az, hogy valakit nem engednek felszállni erre a gépre, itt azért elkezdesz gondolkozni, hogy mi van megírva, meg van-e írva, ki volt már hasonló helyzetben, és maradt le úgy valamiről. Most nem feltétlenül, ami lezuhant, de lehet, hogy ráesett, vagy lépett volna kettőt, vagy lezuhant, vagy eldőlt a létre, vagy karambolozott a gépjárműben, mert nem tud beszállni, ugyanis egy korcsolyázót nem engedtek fel, egy fiatal amerikai műkorcsolyázót nem engedtek fel a kutyája miatt.
1: Erre a repülőre, ami összeütközött a helikopterrel.
0: Így van, ő az American Airlines-on utazott volna, de hogy hát nem engedték föl a kutyája miatt, nem engedték föl szállni. Egy nagyon tehetséges műkorcsolyázó. És azt mondta, hogy a kutya, azt mondta a légitársaság, hogy a kutya túl nagy, és ezért ne szállj föl a gépre. Mit csinálsz? Elkezdesz küzdeni, hogy föl akarsz szállni a gépre. Hatalmas nagy ügy, hogy miért nem engedik fölszállni, menjen autóval, nem megy autóval, de föl akar szállni, de nem akar fölszállni, és végül lemaradt a gépről, mert hogy a kutyáját a légitársaság túl nagynak ítélte.
1: És képzeld el, ott áll a reptéren, rohadtul bosszankodik, hogy nem sikerült felszállnia, és utána elkezdi pörgetni a híreket, és egyszer csak jön az, hogy az a gép, amin ott ült volna,
0: az mennyire durva, hogy ülsz a kocsiban mérgesen, Washingtonból kell menned valahova autóval, ami 2 óra helyett lesz, lehet, hogy 2 nap, 1 nap, ugye? Tehát ott azért olyan távolságok vannak, vagy azt hiszem, fiára most nem tudsz felszállni, az a gép az lehet, hogy tényleg utazik 3 órát, és Amerika közepén száll le, vagy mindegy is, de hogy ott egy 1 órás repülőút, az egy 10 órás autót, ilyen távok vannak. Nem engednek felszállni, ülsz a kocsiban, mérgelődsz, hosszú veszekedés, ott lihag a kutya a nyakadba, és igen, az a pillanat, amikor te realizálod, hogy az a gép, az éppen most zuhant a Potomac folyóba, mert olyan gyorsan terjednek a hírek, valószínűleg pikpak elolvasod.
2: Rajta ültél.
0: Milyen
2: volna
0: durva.
2: Hát egy üvegitallal visszamennék ahhoz az emberhez, aki nem engedett föl. Aha. Hogy figyelj,
0: figyelj, haver!
2: Nagyon csúnyán viselkedtünk egymással, te is egy paré voltál. Én is elmondtam a véleményem a légitársaságodról, de haver, azért köszönöm.
0: Ez nagyon kemény ez a sztori egyébként, igen. Vagy amikor tényleg te sietsz, hogy elérd a gépet, eléred is annak meg az ellenkezője, ugye oké. Tehát, hogy, és akkor ott kapsz egy zöld lámpasorozatot, megérkezel, és aztán meg a géppel történik valami, igen.
1: Jack is megnyerte a jegyet a Titanicra.
0: Ja, na hát most mondd meg.
1: Véletlenek, és most mondod, hogy van ilyen.
0: Azért, aki a szajoli vonatkatasztrófát úszta meg, mert lekéste a vonatot 5 perccel, és...
2: Ott sok halálos
0: ott nagyon, hát azért, hogy az szalán az egyik legtragikusabb ilyen vonat balesete Magyarországnak, a szajoli vonatkatasztrófa, igen, jó sok évvel ezelőtt. Indiában voltunk, a húgom rosszul lett a vonatállomáson. Nem szálltunk fel a vonatra. Néhány óra elteltével jöttek a telefonok, hogy hatalmas baleset történt, rengetegen meghaltak, úgyhogy nem voltunk rajta. Óriási szerencsénk volt. Azért ezek milyenek, te jó Isten. Itt vagyunk, Laci, hello, Laci, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel.
0: Mi újság?
3: Köszönöm szépen.
2: Most pár jól percet. Vagy.
0: Pár perccel hát ezelőtt pár történt? Perc. Valami hasonló, amiről beszélünk? Ne csináld.
3: Így van. De mondom, Annának mondtam, számtalan ilyet tudnék mesélni. Ami most történt, ugyebár én dohányzom, ami nem jó. És sétálok a gyalogátkelőjét, nekem zöld a lámpa, kiesik a cigi a kezemből, és ha nem veszem föl, ha nem hajolok le, az autós úgy átment ő neki a piros lámpán, mint a szél.
0: De ez most?
3: Ha nem ez, hajol... ez most.
0: De úgyhogy hallgatod a témát, és közben?
3: Persze, így mondom, tehát bekapcsoltak reggel benneteket 6-kor, általában 7-kor kelek, de hát 6-kor indul a nap. Deletek, és mondom, sétálok le, és kiesik a cigi, általában nem szoktam fölvenni, mert földön van, én nem veszem föl, de valami asszukta, hogy vett föl.
0: Felvetted?
2: És zöld volt,
0: és közben zöld volt a lámpa?
2: Igen, és a piroson átment az autó.
0: Ne
3: az autó simán átment.
0: Ne csináld.
2: De azt mondod, hogy neked ez egy csomószor előfordult már?
3: Így van. Kerékpárszerelőként dolgoztam jó pár éven keresztül, és az én bringám mindig patika volt, tehát mindig minden működött rajta. És tavaly előtt kerékpároztam, nekem zöld a lámpa, és leesik a láncom. Fogtam és felraktam. Abban a pillanatban a kamionos úgy ment, tehát ő neki a piros lámpám, mint a szél. Igazából én nem érzek belső sugallatot, egyszerűen valami hibát ad nekem az univerzum, meg az őrangyalom, hogy azt ott azonnal csináljon meg. Ennek következményeképpen még mindig élek.
0: Laci, örülünk, hogy életben vagy. Akkor ez a téma, a cigi kiesés, nagyon szép szinkronicitás egyébként, hogy ez a témánk neked, kiesik itt cigi a szádba, és most 2 perc átmegy egy autó a piroson, úgyhogy te itt velünk beszélsz, igen. Azt óvatosan, óvatos legyél, jó? Mert ha valahol együtt összekeveredünk egy buliba, szóljál már egy picit, állj a karém. Nem tudom, csak mondom, hogy én vagyok a Laci a rádióban, aki beszéltet, és akkor egy picit lehet arrébb.

0: Ez már mutatgatsz a másik oldalról. Vigyázz magadra!
1: Jó. Vigyázz magatokra! Köszönöm,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Mekkora lett volna, most gázolják el, amíg veletek beszél a Tóbi Lacira. Itt van Laci! Laci! Laci! De hülye vagy, Tóbi. És képzeljétek el, megúsztam. Itt van Laci! Laci! Mindig megúsztam a valós. Laci, szólalj meg, Laci! Laci,
2: hajj van, Laci!
0: Laci, elüti a kombinó, Marginál lelöki egy utasségem. Sok évvel ezelőtt a Moszkva térnél egy OTP-be akartam bemenni, mivel mindkét kezemben szatyor volt, 8 méterre a banktól, végül úgy döntöttem, végül mégsem megyek be, nem volt kedvem. Majd később hallottuk a hidegben, hogy bankrablás volt. Talán még túlszejtés is, igen. Igen, ha nincsenek nálam a szatyrok, én is bent lettem volna, amikor a bankrablók bementek.
2: Igen, érdekes.
0: Azért Németországban mentünk rokonokat látogatni, de először rossz lehajtón mentünk le, amikor visszakeveredtünk a jó útra, egy óriási tömegbaleset volt előttünk. Valószínűleg, hogyha nem hajtunk le előbb, akkor, és nem tévedünk el, akkor belemegyünk. Azért ezek milyen durva SMS-ek, nem?
3: És mennyi van? Hány ilyen jön?
0: Nagyon, nagyon durva. Pár éve vezettem hazafelé, annyira fáradt voltam, elkezdtem elbóbiskolni, egyszer csak egy idősebb férfi az arcomban kiáltott, hogy hé, abban a pillanatban kinyitottam a szemem, és visszakormányoztam az autót a szembesávból. Ha ez nem történik, akkor simán lehajtok az útról, a szembesáv oldalon a túloldalra. Azóta nem vezetek fáradtan. Nyilván nem volt senki a kocsiban.
2: Ja,
0: aki kiabált volna.
2: Hát, igen, most... és ugye nem egy történés van. Tehát nem azért maradtál le valamiről, mert elmentél még egy kávéra.
0: Hanem valaki fölébresztett. Hanem, hogy... igen. Valaki fölébresztett. Igen. Izraelben éltünk 4 évig, a házunk előtt egy terrorista buszban felrobbantotta magát, lekéstem a buszt, írja Edi. Csak ezért nem volt rajta. Itt van velünk Áron. Hello, Áron, jó reggel, ciao.
4: Szia, jó reggel, sziasztok.
2: Hello.
4: Tavaly történt egy olyan eset, hogy egy dohányzóasztalt szerettem volna felvinni egy volánbuszra. Komlóra tartott volna, és hát közölte a sofőr, hogy hát ő ezt nem tudja bevállalni, nem tudja eltenni nekem. Sok a csomag. Mondta, hogy ő tudja, hogy benne van a szabályzatban, tehát ő ezzel tisztában van abszolút, csak hát egész egyszerűen annyira sok a csomag, hogy nem tudja ezt így most bevállalni. Mondtam neki, hát mondom, jó, rendben, hát mondom, várok még egy buszt, mert tudtam azt, hogy a reggeli az azért eléggé tömött. Hát mondom, a másik busszal akkor elviszem. És rá 40 percre, amikor ültem ott a buszon, már a következő buszon ott ültem, már bem volt az asztalom, és olvastam a híreket, hogy hát ez az autóbusz sajnos belesodródott az árokba, és egy 50 éves férfi elveszítette az életét, több súlyos sérülés is van.
2: De akkor mit éreztél, igen, amikor meghallgattad ezt, vagy amikor hallottad a hírt?
4: Levert a víz, lesokkoltam teljesen, és nem bírtam szóhoz jutni semmi. Tehát ott
0: ültem. Igen, ez durva, amikor ezzel szembesülsz. Igen, hogy figyelj, ott lettem volna a buszon, és elolvasod, hogy az a busz az éppen az árokban fekszik.
3: És szinte látod magad.
0: Igen, ez egy új születésnap. Igen, valószínűleg.
4: Igen, ráadásul úgy különben, hogy másnap volt a születésnapom.
0: Hát Áron, akkor Isten éltessen sokáig. Akkor az a születésnapot minden évben máshogy ünneplő kicsit az ember, vagy ez mindig eszedbe jut valószínű, mert ráadásul egy dátumhoz kötött. Igen.
4: Így van, Balázs. Igen.
0: Köszi, hogy elmondtad. Ciao.
2: Szevasz.
4: Köszönöm szépen.
0: Hello, ciao. Sétáltam át a zebrán, hallottam, hogy valaki mondja a nevem, és ha nem kapom fel a fejem, akkor nem írnám nektek az üzenetet, mert elütött volna az autó. Képzeljétek, senki nem volt körülöttem, aki ismerte volna, vagy tudta volna a nevem. Ez... fölemelte a fejét, körbenézett, jött az autó át a zebrán.
3: Hát ez mint a srác, akinek az arcába beleordított, ugye, mint az előbb olvastál. Szerintem ezek ilyenkor ilyen lelkek. Én csak azt tudom elképzelni,
0: akik ott vannak,
3: igen,
0: körülötted.
3: Hozzátartozóid, akik segítenek, vagy valahogy még igazgatják az életedet.
0: Igen. Öcsém még buliból mentek haza autóval öten, öcsém meg a barátja meggondolták magukat, és kiszálltak egy felüljáró előtt, 2 perc múlva a felüljáró másik oldalán kirepült az autó. A másik 3 fiatal meghalt.
2: Ott is megérzel valamit.
0: Hogy ők kiszálltak az autóból konkrétan, ami lerepült a másik oldalon. Azt a mindenit. Kisfiamnak vécéznie kellett, megálltunk, miután elindultunk, pont előttünk vágtázott át keresztben egy sertészeket szállító pótkocsi szerelvén egyenesen a fának. A sertések elpusztultak, a sofőrrel szerencsét áldottuk, hogy pont nem csattantunk, átment előttünk. Csak egy pici szünet, ennyi. Nem? Hú, gyerekek, azért jó SMS-ek vannak. Érdekes.
2: Nagyon sok.
0: Nagyon sok ilyen van. Úgy látszik azért ez mindenkinek zajlott, vagy van már valami hasonló ilyen élménye, vagy volt, vagy igen, hányszor nem veszük észre. Ugye valójában valószínűleg naponta történik több tucat ilyen, amit nem tudsz, mert nem lesz belőle semmi. Csak hogy miért akkor értél oda.
3: Igen. Egész nap bosszankodsz valami miatt, és közben lehet, hogy egy sokkal nagyobb katasztrófát kerültél el egy apró buta mozdulat miatt, vagy valami kis vita miatt.
0: Mi az, amit szemre vételeztek? Néztek el, hogy szőr.
2: Szakál.
5: Na, én nagyon szeretem az alkart. Nekem az alkar az nagyon fontos, és ahogy észrevettétek el, hogy mind a ketten automatikusan feltűrítek a pulóvert az alkaratokon. Hát ez ilyen, ez egy szexuális munkahely.
0: Én kis T-rex ujjaimat miért takargassam, érted? De a feltűrő, hogy hosszabbnak tűnik a kis T-rex karjaim.
2: Tényleg alkarron is gyúrás.
0: Most egy kicsit betirexesettem így.
5: Itt szoktam aludni.
2: Milyen a szép alkar? Amire szép. Azt mondod, hogy...
5: Akkor más férfias.
0: Mondom, mi van a listán, drága férfiak, hogy milyen érdekes, amitől mi a legjobban szorongunk, amit a legjobban szégyelünk, ami a legnagyobb rémálmunk, hogy ez megtörténik, azt szeretik a legjobban a nők. Ezt érted, hogy ez hogy vagyunk evolúciálag? Tehát a lista első helye az az, hogy kopasz vagy-e vagy nem.
2: A kopasz vagy akkor vagy
0: meg
2: menő?
0: Meg vannak őrülve. Ez sok ezer nő által megkérdezett a kutatás, hogy a kopasz férfiak nagyon nagy valószínűséggel jobban felkeltik a nők figyelmét. Miközben neked férfiként az egyik rémálmod, hogy megkopaszodsz.
5: Ha egy kopasz fickó jól tudja viselni a kopasságát, azt gondolod, hogy aki ezt így, tehát hogy jól fordította le ezt a válságot, ami benne volt, az utána bármire képes, az leigázza a világot.
2: A maga biztos.
0: Azt mondják még, hogy az van, hogy a kék szem, a szakál, a sötét haj, a göndörhaj, a magas arcsont, a zöld szem és a szőrös mellkas. Ez mind.
5: Ezt ott kicsoda, Geszti Péter?
0: A kék szem, a szakál és a sötét haj. Igen.
5: Göndör.
0: Az izmos testalkat a szavazók mindösszesen 42%-át kapta meg.
2: Akkor félbefutó vagy, az nem rossz. Zöld vagy kék szem?
5: Teljesen mindegy.
0: Ugye szerintem is egyébként. Tehát, hogy a barna szemüket nem mondták, te nem tudom, milyen szemek van. Fel sem merültünk, szarulálunk a listán, csak elmondom, hogy szarulálunk a listán.
2: Nem vagyunk kopaszok, nincs zöld szemünk, a magasság oké, de az izommal jó.
5: Nálam azért nem... Te sem vagy alacsony.
0: Ilyen 79-80 körülbelül.
2: Az izommal te jó vagy. Én jó vagyok a szőrrel. De van benne szakál?
0: A szakál szereti? Nagyon benne van. A szakál az nagyon nagy, ez szexepil. Tehát a szakál, egy ápolt szakál, az első háromban van benne.
5: Igen, viszont a túlápolt szakál az rettenetesen taszító.
2: Mi az, hogy túlápolt?
0: Hát, akkor nagyon, nagyon élére vágva, nagyon barbershopból kijövő, nagyon fazorra nyírva.
5: A férfiaknak a szemöldöke be van állítva, tudjátok, ilyen nagyon ilyen patikailag, tudod, hogy így le van kerekítve, minden, és látszik, hogy a kis gyöntök is, engem az rettenetesen taszít. Ez olyan, figyelj, neked erre van igényed, akkor valószínűleg...
2: Már csajos.
5: Nem tudom, az máshol, annyira máshol van a fókusza, mint az enyém, hogy nem tudom elkezdeni, mit tudni kezdeni vele.
2: Ápolt kéz?
5: Az nagyon fontos.
2: Az fontos, igen. Körmök szépek, igen. Legyenek.
0: Azért, hogyha valaki túl izmos, akkor a külvilág számára azt jelenti, hogy sokat foglalkozik magával, tehát valószínűleg az ego erősebb.
5: Uh-huh. Igen, és a festett haj és szakál a férfiaknál az gáz.
2: Igen, és az a baj, hogy az üvölt, hogy festett.
5: Üvölt, mert nem tudják eltalálni valahogy így kicsit ilyen, olyan, mintha otthon akarná megcsinálni magának, hogy ne tudják az emberek, hogy festi, ezért nincs jó belőve a bőrszínhez a szőrszín.
0: De abban van valami, hogy nem méltósággal viseli az öregedés, vagy hogy őszül, de befesteti, vagy... Nem,
5: nézd meg, most
0: George Clooney
5: befestette magát, hogy milyen szörnyű, nem?
0: Barnára festette a haját, igen. Ősz volt, én nem tudom, hogy ez most egy szerep, gérkedvér,
5: szerep,
0: tehát,
5: igen.
0: Ő szerep, vagy hogy ez, ő most így fogja hordani, nagyon furán néz ki.
5: De a feleség is megmondta, hogy hülyeség.
0: Igen, fiatalodott, de nagyon fura. Egy ősz pasi, de aki 50 éves koráig ősz, egyszer csak befesteti barnára a haját, az nagyon érdekesen néz ki.
2: A vászonról.
0: Az igen, de biztos, hogy ő egyébként egy szerepkedvér festette be. Tehát szerintem ő azt mondja, hogy ő megöregedett, és hogy egy kicsit fiatalodni akar.
2: De az összes képén már az utóbbi 5 évben ilyen, most egyszer csak megőrült.
5: A férfiak nem szokták nézegetni egymás pucira az öltözőben?
0: Nem.
5: De nincs ilyen, hogy állsz, felragod az egyik lábadat a padlón, és akkor hétvégén volt valami.
2: Na, öltözői sztori.
0: Férfi női öltöző, erre
5: megyünk,
0: jó?
5: Nagyon érdekel az etikett.
0: Észrevettem férfi öltözőben, hogy minél idősebb vagy, annál gátlástalanabb. Tehát,
5: be se kell venni az öltözőbe.
0: Én ahova járok, ott vannak olyan idősebb férfiak, akik teljesen mesztelenül fél láb fölrakva az ülőrészre, rákönyökölve a térdére, borzasztó hangosan telefonál, nem fordul el, nem vesz törölközőt. Tehát, hogy a férfi öltözőben minél gátlástalan vagy, annál idősebb. Valahogy a szégyenérzetük elmegy. A fiatal gyorsan elmegy, eltakarja magát, átöltözik, bemegy az zuhanyzóba, az idősebben gyerekek, ott figyelj, ott minden van.
2: Én, ha bemegyek, egyszer előfordul
0: egy edzőterembe.
2: Egy edzőterem öltözőjébe, hát alig győztem elbújni, érted?
0: Ja, hogy az edzőterem öltözőjébe vett közöl le jobban.
2: Hát persze.
0: Hogy ja, mert hogy te bementél és takargattad magad?
2: Hát olyan izé volt.
0: Jaj, de aranyos. Tudod,
2: hogy törölközött fel a derékre, úgy slatyogtál ki utána.
5: Jaj, a bugyikám. Na.
2: A bugyikám, de hogy úgy mentél ki például tusolni. Érted? Ott meg mindenki anyaszült mesztelő.
0: Jó, ez igaz. Ez ebben van valami, na, hogyha ha jól néz, akkor azért a fölsőt ledobod az öltözőbe, de miért ne dobnád le? Sőt, nekünk van egy szakrális, együtt fotózkodunk.
5: De látod? Ezt mondom!
0: Nem, nincs mesztelő. De ez nem...
5: Úristen, hogy hívják egy úrós haverodat?
0: De várj. Jó, most elárulok egy kulisszatitkot.
5: De ő elszületek egy ilyen képet. Hol van? Hogy hívják a haverodat?
0: De ez nem mindenkivel az öltözőben. Ez nem ott állsz össze, hanem minden edzés után, és van egy album, hogy megnézzük az egy egy ilyen sejlődés, ezért kötelező jelenleg félmeztelő. Nem, nincs pucérkodás, nem. A tükör az a mosdó fölött van.
5: Tehát, de hogy mögötte vastag fal van?
0: Igen, de most kiraktak egy táblát oda, ahova járok, hogy a büfé részbe, az öltözőben van egy büfé, ahol ilyen sékek, meg minden, hogy a büfé részbe lehetőleg tisztítjuk meg a többieket, hogy ruhát veszünk. Pici magunkra vettük. Nem, ez a gyúró címbi kell egy szeánsz, de hogy ebben nincsen.
5: De mit írnak a hallgatók?
0: Azt mondja, hogy milyen öltöző típusok vannak, de női öltözőkről is írjatok. Tehát, hogy mi történik női öltözőben? Mi történik férfi öltözőben?
2: Igaz, hogy nem fürdenek?
5: Nem fürdenek.
2: De miért
5: csak
2: nem?
5: Azok fürdenek, akinek muszáj visszamenni a munkahelyükre.
0: Nem fürdenek a nők?
5: Nem fürdenek.
0: Leedzenek és nem fürdenek
5: le. És hazamenek, és otthon fürdenek meg. Megelégelték az valami... évtizedes nyomort, amiben éltek eddig.
2: De milyen nyomor?
0: De én ezt kicsit megértem egy nőnél, intimebb, összeszedsz valamit, gomba, nagyon... nem tudom. Nem,
5: tehát... A belem kifordul teljesen összetett, hogy bemegyek egy női öltözőbe, tehát a zuhanyzó az alapból, hogy bemész, és már olyan, mint valakit megtéptek volna.
2: De hova jársz?
5: De mindenhol ez van, ez akárhol járhatsz, ez a Buckingham Palotának az edzőtermében is ez
2: az
5: van.
2: Is ilyen?
5: Mert ha egy nő járt ott előtte, az biztos, hogy leved lett.
0: De mit csináltok, hogy tépitek egymás haját az zuhanyzóba? Vagy
5: verekedés után nem tudom, mi történik pontosan, de hogy
0: olyan mindent láttam. Olyat láttál, valaki szörtelen, áll az zuhanyzóba?
5: Mindent és... láttam már. Az alfa nőstény, annak minden megy mindenhez. Annál mindig van minden, annál van dezodor, fés víz, és akkor vannak a nyomorultak, ugye, mint én, aki lemegy, és azt mondja, hogy mit kell volna ide? Nadrág, úristen! És hogy az utcai nadrágomban megyek be?
0: Ugyanez vagyok, megint nem hoztam pólót. Jó, edzem az utcaiban. Ez sokszor megtörténik.
5: Igen, és vannak azok, akiknek mindenet tényleg elképesztő precizitással össze van állítva.
0: Érdekes, hogy mennyire más. Azért egyben is mennyire más a nő meg a férfi. Nem?
2: Hogy
0: milyen szkennelé zajlik a másik oldalon. Igen.
5: Igen, de nem az, tehát most nem úgy nem zuhanyoznak, hogy soha nem zuhanyoznak a nők, hanem csak fogják, és hazamennek, és otthon az ő púderillatú kis szentélyükben megoldják ezt.
0: De én ezt kicsit megértem, hogy egy koszosabb zuhanyzóban egy másik nő után félsz, tehát inkább átöltözöl, és otthon a te fürdőszobádban, a te kellékeiddel, a te tisztasági faktorodnak mérten zuhanyzol vagy fürdesz le. A pasiknak szerintem azért ez jóval egyszerűbb. Nem mondom, hogy bemegy, nem is szed össze annyi mindent.
5: Persze, de nekem egy elkészülés, egy csővázas hátizsáknyi cuccom kéne, hogy legyen nálam. Tehát hogy
2: a papucs... Az edzés része, mire behordod.
5: Igen, de most vigyek el magam egy random helyre, papucsot, olyan törölközőt, olyan amilyen izét, ilyen tusfürdőt, olyan izét. Nem, egyszerűen nem. Inkább hazamegyek, beülök a kocsimba, lehúzom az ablakokat, addig,
2: hát ebből is az jön ki, hogy férfiak igénytelenebbek vagyunk.
0: Igen.
5: Ja, igen, az igényességetekben lakik az igénytelenségetben.
0: Nekem amúgykor megkérte valaki, hogy szúrjam bele a combjába a tűt, mert hogy azzal a kezével, amivel szúrni kezdte, eltörte a kezét. Azért ez így elég erős ebben a formában. Edzőtermi öltözőben a hétvégén megjelenő vének gyülekezete a nagyon kemény. Közös fürdőzés után már kellemetlenül, még messzenül beszélgetnek az öltöző közepén. Én ezt a típus mondom.
6: És akkor egy rövid szünet!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
12: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hajdú Szoboszló is csatlakozott az energiatakarékossági intézkedésekhez, fókuszban a vasútfejlesztés. Védekezzünk a kullancsok ellen. Demeter Dia vagyok. Hajdú Szoboszló is csatlakozott az országos energiatakarékossági intézkedésekhez a rendkívüli hőség és a megnövekedett áramfogyasztás miatt. A cél az ország villamos energiarendszerének tehermentesítése. A városban ideiglenesen lekapcsolják a középületek és a fürdő díszkivilágítását, emellett a közintézmények működését is energiahatékonyabbá teszik. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint ők is takarékoskodjanak az árammal, különösen a kora esti órákban, írja De Hír. A Debrecen és Nagykereki közötti vasúti szakasz újbóli forgalomba helyezése a következő cél. Ezt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter mondta a Napokban sajtótájékoztató keretében. A tárcavezető úgy fogalmazott, a vasút a legfenntartatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért fejleszteni, nem bezárni kell. Rámutatott, szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. Ez közvetett módon többek között a Hajdú-Bihari és a Borsoda-Baújzemplini megyeszékhely közötti kapcsolatot is erősebbé teheti majd a jövőben. A Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében 2035-ig 3550 milliárdot fordítanak a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolására, mondta a miniszter. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Nébih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: Kitart a forróság itt térségünkben, ma is szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, majd csak kevés gomoly felhő lehet az égen. A déli szél átmenetileg lehet élénk, itt a hajdúságban is 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült napos időre készülhetünk, majd néhol alakulhatnak ki kisebb felhősödések, ezekből elvétve záporok, zivatarok is lehetnek. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk még holnap is, változás előreláthatólag péntektől várható majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Szoktatok Lidl bevásárolni?
6: Persze.
5: Szoktatok alkoholt venni?
6: Soha életünkben, hogyne, persze.
5: Tök megalázó.
6: 18 fölött kell legyél.
5: 18 fölött kell, hogy legyél, igen. És ugye hát az van, hogyha az önkiszolgáló kasszánál vagy, akkor az alkoholra oda jön egy unotartú csávó, és akkor rád néz, aztán lecsippantja, leveszi, lecsippantja. Tehát ahhoz kell neked, hogy ott kell legyen egy kis segítség.
6: Igen, van vagy, ugye személyével kell igazolnod.
7: Nulla bizalom. Nálam.
5: Igen, nulla bizalom van. Nulla bizalom van. Kicsit megalázó is, hogy oda baktat egy pasi mellé, rád néz, az alkoholra megint rád néz, tudja, hogy alkesz vagy, tudja, hogy iszol. Balázs, megcsóválja a fejét, már megint itt. Nagyon gyorsan fogynak ezek. Nagyon gyorsan mennek az italok.
7: Miért végletessége, Balázs?
5: És erre kitaláltak most valamit, és már tesztelik. Na figyelj, tudod, mit találtak ki? Távolról fog egy fickó téged figyelni kamerával, és amikor odamész és megveszed az alkoholt, akkor bele kell nézni a kamerába, hogy vagy-e elég idős ahhoz, hogy te alkoholt vegyél, de nem applikáció mondja meg, hanem egy faszi ül a másik oldalon, és nézi a kameraképet, és döndi el pofára, hogy te valójában hány éves vagy. Analóg is egyszerűen borzasztóan digitális. De miért ebben ül hátul az irodába, és ha bizonytalan, akkor jön akkor ki, miért kell neki egy kamerán ülni?
6: Miért nem ül ott a kassza mellett?
5: Ugye jóvá, hogy ez szükséges, ezt mondja a igen, gép neked, igen, hogy jóvágyászükséges, minden egyes üvegnél.
6: És várjál, az a 20-22 éves, aki egyébként úgy néz ki, mint egy 16,
5: azt
6: az minden azt egyes nap, amikor alkoholt vesz, akkor majd jön ki balag a csávó, hogy na, már megint te vagy, Sanyika, jó van, menjél.
5: Sanyika, te vagy, így van, akkor így te már megvetettem, már tudjuk, hogy vagy 18 éves. Igen, jön a csávó, aki üldögél valahol, és egy kameraképet néz, és eldönti, hogy hány éves. És egyébként ez nem rossz, hogy nem kell neked ott engedélyt kérni, hogy alkoholt vegyél, de van egy applikáció, ami ha berakod az arcodat, akkor megmondja, hogy hány éves vagy.
7: Rettegek tőle.
5: Én is, de pont ezért hoztam nektek, hogy nézzük már meg, hogy mit mond rólatok az applikáció.
7: Lesz, és aztán
5: felajánljuk a lényeknek az applikációt, hogy használják ezt egyébként, ha jól működik. Egy pici arcmasszázs, egy pici pofon. És aztán nem nézzük tudom. Meg, hogy hány évesek vagytok az applikáció szerint.
7: Mert nem lehet az évgyűrűket megszámolni, hogy olyan hasonló.
6: Mert el kéne vágni derékba bennünket,
5: derék
6: érted?
5: Derék körül ott vannak az évgyűrűjeid?
7: Kinek hova tett?
5: Igen, a férfiaknak már a szeme alatt van. Szóval nagyon analóg a Lidl, de ha jól működik az applikáció, akkor felajánlhatjuk nekik, hogy építsék be. Mert egyébként élő ember ül majd a másik oldalon. Tök röhely, nem? Hogy az önkiszolgáló kasszára benézel egy kamerába, igen, maga van már 18 éves, vegyen.
7: De van olyan, hogy felismer a szoftver is, tudja, hogy előtte hol voltál? Hogy negyed órá vezetett a dohányboltban voltál, utána meg átmentél a körhintához, szóval, hogy nem lehet az, hogy ez egy nagy összeesküvés része? Hogy rögzítsék az arcunkat, ellopják az információnkat, aztán visszaélnek vele, és elmondják a családjunknak?
5: Hogy hány éves vagy, de mit mondanak el egy ilyen arcfelismerővel?
7: Hát mit csináltál délelőtt?
5: Nem ja, hogy hol voltál? Hát azt már így is tudják. Önkiszolgáló kasszások vagytok, vagy simához mentek?
6: Én átálltam. Én nagyon szerettem, tudod a kis beszélgetéseink. Igen, tétitetű, én nagyon imádtam, hogy megkérdezed Erzsike nénit, hogy van, mi a, elmondja az akciókat, de rájöttem, hogy jobb az önkiszolgáló.
5: Egyébként a flott és jó, akkor az tényleg nagyon töröm. Tehát, hogy azzal nincs baj. Most már vannak olyan helyek, ahol blokk kell ahhoz, hogy kiussál az önkiszolgálóból.
6: Bizony, hát meddig hordta ki mindenki a szajrét, ahogy...
5: Kipakolták az Aldit, meg a Tescót, meg a Lidl. Úgy loptunk, mint az állat.
7: De én azt szeretem, hogy az egy embert, akit kivezényelnek oda, hogy tudja, hogy legyen ilyen, hát ilyen portás, vagy nem tudom ott, aki egy ember van, aki
5: egy ember segít ezért, mindenkinek.
7: Hogy ő annyira feszül, mint a 10 embernek kasszázna egyszerre. Tehát, hogy...
5: Hát te gondold el, hát ott állsz, négyen ott közben fizetnek, mennyiel csinál. Hogy csinálod, segítséget kérnek, rohanyál. Egyébként a legfittebb azt szerintem a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
7: Az annyira jó, és azt nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni.
5: Az hogy van, hogy még rakom be, és még leseért már mondja, hogy mit vettem, hány darabot.
7: És soha nem téved.
5: Nem téved, nagyon profi a rendszer, leméri, berakja, mindig megtalálja a kódot rajta, annyira durvá jól működik.
6: Segítek, haver, NFT chip.
5: NFT chip van benne?
6: NFT chip van.
7: Ez drága? Azért nem veszik, hogy
6: nem,
7: miért?
6: Nem, szerintem nem hiszem.
7: És miért van az, hogy ott mindig kedvesek az eladók? Türelmesek, kipihentek?
6: Mert nem kell cseszekedni a izével a pittyegéssel.
5: Miért nincs mindenhol ilyen önkiszolgáló, hogy berakom így lefele valahova, és az lecsippenti? Ez a Tescós meg az Aldi, és rettegsz, hogy mikor szólal meg, mikor csipog, mikor vádolnak meg, hogy loptál valamit.
7: Kicseréltek ki rajta vonalkódot egy ószerről, egy nem tudom mire.
5: Igen, és az önkiszolgálóknak még a mai napig az a hangulata, hogy tudjuk, hogy azért akarsz önkiszolgálóban fizetni, mert lopni fogsz. Nincs egy ilyen lelkismeret furdalás, hogy ott áll egy ilyen Marika, nagyon néz, nagyon követ, mindig meg vagy vádolva legalább a tekintetével, hogy tuti tolvaj vagy, mert egyébként nem mennél az önkiszolgáló kasszába. Te biztos, hogy lopni fogsz.
6: Úgy mész oda így fölemelt kézzel, hogy nincs nálam semmi.
5: És összefosod magad, ha egyszer becsipog, vagy tegye vissza a mérlegre, tudod, azonnal a szempárok rád vetülnek, az tényleg van egy ilyen fura nyomasztás az önkiszolgáló kasszába, gyere tolvaj, úgyse tudsz tőlünk lopni. Igen, ez a prekoncepció.
7: Van egy 50%-es, hogy a végén a földön végzed a tarkódra hajtogatott kézzel, közben pedig egy tejfölt mutogatnak az arcodba, hogy ez honnan került elő, uram, ez honnan került.
5: Közben csak hülye vagy, és nem tudod kezelni az önkiszolgáló kasszát, de nem akartad ellopni a negyed kilós tejfölt, meg a csirkét. Nem,
7: de ha már így alakult, akkor csak hazavisztek.
5: Igen, jó, hát ha már ott van. De a Decathlonos egyébként az tényleg zseni. Ugye ott egy ilyen kosárba rakod be, vagy egy ilyen tartóba, igen, és hogy rakod be, még le se ért más csippan. Igen. És mindig megmondja, hány titokzokni, mindig tudja, hogy milyen csoki, milyen bringa alkatrész, tehát tényleg, az valami egészen zseniális.
7: Igen, és az egész Decathlont nagyon szeretem. Nincs, hogy bevész, és azt érted, hogy ez a lehetőségek boltja. Nem?
5: Igen.
7: Itt ma bármi lehet.
5: Igen, balra Józsi bácsi teniszezik az unokájával, így kicsi pingpongoznak, néhányan rollereznek, azokat fölrúgnak. De egyébként nagyon jó. Na, ez a szombat délután szerintem az egy túlélő játék a Decathlonba menni.
7: Én sosem mennék oda hétvégén. Azért aztán az konkrétan nem egy játszótér.
5: Igen, hétköznap kell menni, délelőtt kevesen vannak.
6: Na, hozzuk az applikációt. Applikálunk, még annyi áruljatok el az automata kasszánál, hogy beírjátok-e, hogy nylon zacskóba raktátok a répát.
5: Én boxer alsóba rakom a répát, ne ragudj. Én sosem rakom nylon zacskóba. Az nem tesz jót neki.
6: Jó, akkor a paradicsomot.
5: Nem, meg kell ütni a nylon zacskóba.
6: Persze!
5: Soha nem ütöm be a
7: nylon zacskó. Akkor te egy nylon zacskó bűnöző vagy.
6: Ellopó. Tessék.
5: Na most kiderül az igazság.
7: Így van,
5: nem
7: Balázs.
5: Is a nejlon zacskóról. Nézzük meg, hány évesek vagytok az applikáció szerint.
6: Kivel aztán is kezdhetnénk ezt a munkát?
5: Nem megsértődni, ha rosszat mond. Basszus, de szarul nézek ki. Na, nézzél ide.
7: Az a bajusz, majd megoldja.
5: Na, mehet? De ilyenben próbálsz mosolyogni, ja, ez nem fiatal.
7: Engem fotóztál? Azt mondom, magad azt fotózod. Úgy ült, hogy nekinek agyvérzése volt.
5: Azért vágtál ilyen aranyos kis elnézőképet.
7: Nem, akkor olyan fiatal arcot vágok
5: fel. De te meg vagy világítva a napfelkeltéből. Várjál!
7: Én fürdök a budai fényekben.
5: Fürdik a fényben, az nem jó. Hát te tök izé lesz. És ilyen szigorúan belenézett a kamerába.
7: Kisítottam az arcomat.
5: Na, csinálj egy ilyen kis kontyot ide, vagy ilyen kis copot magadnak. Vagy mi az, két kis copot, és akkor még mínusz 5 év. Na, nézzük.
6: Jó, mondd a számot, hogy mi a valóság. 30?
7: 41.
5: Júj, de nagyon csinálja.
7: Gondolkodik?
6: Ha persze, hát mire azonosít.
5: Azt gondolkod. Mondta, hogy nem tudja azonosítani.
7: Mondta, hogy ez itt egy mongol.
5: Igen.
7: Valószínűleg idióta.
5: Azt írta, hogy 22 éves.
6: Menj már!
7: Nem, akkor itt...
5: Ne!
7: Ez hát nem, ez nem.
5: Ha nekem most berak többet.
7: De akkor ez hülyeség.
5: Mondom, hogy a napfény úgy csillan meg az arcodon, 22 évesen rakott. Hát azt nem örülsz.
7: Úgy nézek ki, mint egy kretén.
6: Jó, de ez egy 22 éves kretén.
7: Jó, köszönöm szépen. De még kisebb vagyok sminkkel, hát ez volt, ez a titok.
5: Nem, mert nem vagyok.
6: Nehogy is. Mit gondolsz?
5: Oké.
6: Azt a széles mosolyja.
5: Na, kapott egy mosolyt, te megijön a játékprogramon. 22 évesen rakott eszer, te vehetsz alkoholt a Lidlbe. Ha ezt az applikációt használják, vehetsz alkoholt a Lidlbe.
7: Soha nem néztem ki 22 évesnek.
5: De még 22 évesen sem néztél ki 22 évesen.
7: Nem, 15 éves korom óta 35 évesnek nézek ki, ezt fényképek kell tudom bizonyítani. Tényleg? Soha nem voltam 22 éves, soha.
5: Átugrottad a kamaszkor? 10
7: évet kihagytam az életemben, abszolút mértékben. De mondjuk, nem tudom, hogy észrevettétek-e, de a tinédzsereknek amúgy is van egy ilyen nagyon belső hát ilyen késztetés arra, hogy nagyon idősnek nézzenek ki.
5: Hát ez mindig így van, hogy amikor tinédzser vagy, idősebbnek akarsz kinézni, mikor idősebb vagy, akkor fiatalabbnak akarsz
6: nem
5: kinézni.
6: Nem rossz haver, megnyugodhat.
5: Mit ír?
6: Nem, ez semmi baj, az tényleg igen. Ne idegeskedj.
5: 42! Az na!
7: Ez az univerzum. Ügyelte.
5: Ez
7: igen,
5: nagyon jó. Még kicsi szarul esik, hogy tégedben rakott 22-re, azért engem meg csak a 48-42-re.
7: De azért, mert nem ők kis minkkel, azt hitték, hogy gyerek vagyok.
5: Na nézd az öreget.
7: Na mutasd.
5: Na nézd meg. De egyébként ez egy nagyon barátságos applikáció. Tehát ha mindenki ennyire fiatalít, akkor ez nagyon kedves.
7: A Zsűrt nézzük meg a kis ősztincseivel.
5: És beraknál basszus a Ferit 61-re. Sírnék.
7: Szerintem Lacival együtt mennek ki a telefon.
6: Megnyugodhatsz, őszhaj, ősszakál, izé ráncok.
5: De ezt vajon nézi az applikáció, hogy mondjuk ősz vagy?
6: Az 55 év, amit megéltem. Én megdolgoztam érte, hogy így nézzek ki.
5: Ezt nézi az applikáció? Hát, mondjuk...
6: Persze, hát mi jó? Ugye mondtad?
5: Hát ezt nem
7: hiszed el! Menjük.
5: Nem hiszed el! Volt a
6: számára. Mit mond?
5: Véged van, haver.
6: Mennyi?
5: 72.
6: De! Mondtam, hogy 75 fog mondani.
5: 72-re. Megőrülsz.
6: Hát látod?
7: De ez hitelesnek gondol mindentől kezdve ezt az applikációt.
5: De ez így működik, hogy jó. Érzi az őszakállat. Zsűrt még,
6: nézzük meg. Jó, csinálj még egyet. Laci, ma várjál, most egyet. Fiatalítok.
5: Leveszi a szemüveget, levette a füles.
7: Egy szemfüles például a fesükbe a haját.
5: Fesükbe a szakállát.
6: Várjál.
5: 72-re beraktam.
6: Na, tessék.
5: Na. Levette a szemüveget.
7: Szerintem ez csak rosszabb.
5: Jó, Zsülön lesz a vaktesz, hogy jól működjél.
6: Igen, igen, 78.
5: Figyeld, ez óriási, berakta 72-t. De milyen analóg program, hogy érzi, hogy ősz a szakállat, azonnal időset kell mondani. Ú, ez nagyon, nagyon analóg.
6: Gondolkodik, nem hiszi el, azt mondja, ez már...
5: Lehozott 50-re.
6: Na,
7: komolyan?
5: Lehozott 50-re a szemüveg
6: ennyi,
5: nélkül.
6: Tehát szemüveg, és leveszed a fülest, kicsit megézé, posgásítod magad, és már is 50. Szép volt.
5: Na, még a Zsűrt megnézzük. Jó, akkor te is vehetsz alkoholt a Lidlbe.
6: Már régóta.
5: Megnyugodhatsz, de vehetsz alkoholt a Lidlbe. Nem nézzük már,
7: de ez nagyon igazság, most ha minden nap szembesülnöd kell saját magaddal mindenhol.
5: Hogy?
7: Hát, hogy hány évesnek gondolnak applikációk meg egyáltalán.
5: Hát
7: ez, mi ez? Mi ez?
5: Egyébként határán valójában ez történik. Valójában ez történik. Már mindenhol azzal szembesülsz, hogy...
6: Mit mondod?
5: Zsűrt is berakta 72-re.
6: Ez ennyit túl.
7: De amúgy ez a képen tényleg 72-nek nézek. Ezt hogy csináltad?
5: Szemét vagy.
7: De nézzél már, hát konkrétan...
5: Jó, nem egy túl jó fotó, igen. Úgy azért ki... a 72 túlzás, na...
7: Hide the pain, Harold. Úgy nézett ki.
5: Az nem szép. Összetörünk egy ilyen applikációtól.
7: Igen,
5: de 22, Zsűr 72, azért nagy a kontraszt.
7: Igen, de azt akartam, hogy Zsűrbe az a nagyon cseles, mert Zsűrnek az arcam úgy fiatalos, csak tényleg a haja, meg a... Hát slampos vagy, Zsűr, kimondom. Slampos vagy, és ez szerintem összezavart az applikációt.
5: Igen, na jó van, ne foglalkozz vele, Ferenc, nem érdekes, ne vigasztalnak, ne foglalkozz vele. Jól nézel ki. Na gyerekek, megjött az új randi app, képzeljétek el, ez az új őrület, a Tinder már boomer, azt mondják, az új randi app le fogja tarolni a világot. Társkereső alkalmazás szakít az eddigi gyakorlattal, amely nem látványos képekkel, valamint tökéletesen csiszolt bemutatkozással találkozhatunk, hanem valami egészen mással. Nagyon kreatívnak kell lenni, ez az új őrület. A Tinder a múlté, gyerekek. Na de, hogy az új applikáció mit tud, vagy az új társkereső, azt mondja, hogy biztos, hogy azt garantálja, hogy nem fogsz kisregényekkel találkozni, mert mindenki lódít, mindenki kamuzik, mindenki hosszút ír, a fele sem igaz, és erre már nincs szükség. Mindössze 5 szóban kell elmondani magadról azt, ami fontos.
7: Te öt jelzőt kiválasztasz, vagy pedig 5 bármilyen szó?
5: 5 bármilyen szó, ez lehet egy értelmes mondat, lehet 5 szó, lehet 5 jelző, lehet 5 tulajdonság, 5 melléknév.
7: Gyerünk, Balázs, jellemez
5: magad. Egymás? Hát inkább egymás, nem?
7: Magadat.
5: Magamat?
7: Nem? Vagy más szeretitek? Én mondom, hogy az első szó. Problémás. Legyen ez.
5: Kicsit fáj, ez az első szó róla, hogy problémás. Ezt mondjuk harmadiknak tetted volna.
7: Jó, oké, bocsánat.
5: Na de várjál, hogy azt mondja, hogy nincsenek pixelestett képek sem. Megadott 5 szó, amit a másik fél fontosnak érez megadni magáról. Ha megérint és lenyomva tartod a képernyőt, a szimpatikus személy szavainál, akkor megjelenik a kép, de nincs egyből kép. A választott szó 5 szó bármi lehet, személyes tulajdonságok, minimális vicc, minimalista vicc, bármi, amit fontosnak érzel megosztani. A lényeg, hogy legyen figyelemfelkeltő, és a koncepció lényege, hogy a felhasználók kreatívak legyenek, mert azért az 5 szó az nem túlságosan sok, de mégis ennyivel el kell mondanod magadról valamit, akár szellemesen.
7: Végre egy applikáció nekünk, vicces csúnya embereknek.
6: Senkit nem fog érdekelni.
5: Nincsenek beállított fotók, nincsenek filterek.
6: A mai fiatalokat.
5: Tökéletesen csiszolt bemutatkozásod. És ugye azt mondják, hogy van, ha meccselsz, akkor megjelenik a nyitó üzenet, és azt mondja, hogy nem tudsz ghostolni sem, ugyanis ha az applikáció figyelés, ha te nem válaszolsz, vagyis kámforrá válsz, unmatchelsz, akkor a rendszer elküld a másik félnek egy búcsú üzenetet, amit neked még regisztrációkor meg kell adni, hogy ne az legyen, hogy te csak úgy eltűntél üzenet nélkül. Ez egyébként kedves. Ugye hányan tűnnek el, és hányan vonulnak úgy vissza, hogy nem írnak semmit. Ami egy rohadék dolog egyébként egyik pillanatról a másikra. Az egy szemét dolog. Azért az 5 szó az nem sok, gyerekek. Az életedről, magadról 5 szó vagy egy mondat.
6: Figyelemfelkeltőnek kell legyen, tehát ott az a lehetőséged, hogy megtaláld életed párját, az 5 szó.
5: Mit mondunk egymásról? 5 szó.
6: Párja, őszintét írsz, vagy hazudsz?
5: Csak hazudok.
6: Jó.
5: Nem írok őszintét. Társkereső oldalon, ami alapján a szexről szól. Na tessék.
7: Kicsit amúgy tudjátok milyen, mint a volt az a teletext. A tévé, emlékeztek? És a teletextel is volt ilyen társkeresőzés.
5: Igen.
7: Visszatudjuk.
5: Na, 5 szó egymásról, tessék. Jó, oké, kivel kezdjük. Tegyük össze, bárkiről. Tegyük össze, Feriről lesz.
6: De szexet akarunk?
5: Miért vagy fönt? Hát ha már fönn vagy, ott akkor már... Csak, akkor már...
6: Hát, hogy hosszú távú kapcsolatot akarok, akkor más miért írom?
5: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Végre fölkerültél a Tinderre.
6: Végre vége ennek az egésznek, érted? Kiszabadulsz, semmiféleképpen nem akarok.
5: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Okay. Föllépsz erre az applikációra. Jó? 5 szót
6: iszunk
5: kell írni.
6: Iszunk valamit szex előtt, baby.
7: De akkor ez
5: jó, de jó. Iszunk valamit szex
6: előtt, baby. Ez 5.
5: Ez jó, jön.
7: Segítek neked, ez nem fog működni. Szerintem legyenek, én a melléknevekben hiszek.
6: Mi működik?
7: Mindenképp szerepeljen be a vaskos szó.
5: De várjál, hát a vaskos, jó, az félreérthető.
6: Hát de derékba vaskos.
7: De miért? De a vaskos, az bármi.
5: Vaskos. Vaskos. Mire érti a vaskos, érted?
6: Derékba.
5: Na, tegyük.
7: Udvarias vaskos férfi.
5: Most föllépett a
7: frissen szabadult, ez jó szerintem.
6: Béka elköltözött, enyém a világ. Okay.
5: Frissen szabadult, fölment a Tinderre, vagy erre az új oldalra, ami majd megöli a Tindert, és 5 szóban kell jellemezni Ferencet. Nagyon jól főzök, és megcsinálom azt.
7: Jól táplált kacérkandúr.
5: Jól táplált kacérkandúr, még van 2 szabad.
6: Jól táplált kacérkandúr.
7: Krumpli nudli.
5: Vaskos.
6: Vaskos krumpli nudli.
7: Szerintem, hogy a Balázs csinál magának egy ilyen profilt, az első szó az, hogy hiperaktív karakter.
5: Hiperaktív, inaktív karakter. Hiperaktív? Az jó, a hiperaktív?
7: Átírád magad hiperaktívra, igen.
5: Mit akarunk közölni? Tehát, hogy mit akarsz magadról közölni?
7: Szerintem az nagyon fontos, hogy tehát magad a habitusodat beleted, nem? Hogy mit tudom, te például veszett vagy, ugye, és akkor mit tudom,
5: kicsit... Veszett, hiperaktív, veszett. Hát erre nem kattintok.
7: Erre.
5: Azonnal megír.
7: Nem, szerintem pont az a lényeg, hogy ez látszik, ez egy melós fickó, az jó, azt szeretem.
5: Hogy azzal dolgozni kell. Jó, hát mit teszünk rád 5 szóban? Tessék, föllépsz, ott vagy az oldalom.
7: Inzulinrezisztens.
5: Inzulinrezisztens vagyok, ez 2 szó.
6: Igen. Jó, oké, még van 3.
5: Még van 3 szabad.
6: Vaskos. Akkor, ha én megkaptam, te is.
7: Kitartóan vaskos.
5: Kitartóan vaskos, inzulin rezisztens. Szerintem... Szerintem kattintott.
7: Jó.
5: Kitartóan vaskos, inzulin rezisztens kanca. Még van egy szavad.
7: Most.
5: Egyébként az jó.
6: Most.
5: A most az olyan határozottá teszi, hogy ezt az inzulin rezisztens kancsát, ezt most kell ráklikkelni, most kell elvinni.
7: Ez olyan, mint az ilyen tévésokban. Tonight, now.
5: Hiperaktív, inaktív karakter. Ez így nem túl kecsegtető a számomra.
7: Vadállat az ágyban és a busában. Ezeket... Nagyon nehéz amúgy.
5: Egyébként az öt szó az nem könnyű.
6: Átlagos, ötvenes, ugyanitt Lada eladó.
5: Én értem a hangulatát. Na jó, oké, nézzük meg, akkor mit érnek a hallgatók magukról, jó? Jó, tessék, Zsűl fölmegy erre az oldalra. Nehéz lennék, ha a Zsűről kéne öt szót mondanom.
7: Kocka, nem?
5: A kocka nem rossz, az egy jó szó, az megfogja. Az ugye ad egy alapképet.
7: Ellennevetve.
6: Hú, de meg legy zsavarva!
7: Misztikus kocka a Tátrában.
5: Misztikus kocka.
6: Misztikus kocka a Tátrában kávézna.
5: Na tessék, milyen ember lehet az, hogy nyugdíjas, halálos beteg, Mercedes villa?
6: Hát vonzó.
7: Például valaki lehet, hogy glug-glug-glug.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
11: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új fejlesztésekről döntött Hajdú Szoboszló közgyűlése, energiatakarékossági intézkedések Debrecenben, berobban a parlag főszezon. Demeter Dia vagyok. Több fejlesztést érintő döntést is meghozott Hajdú Szoboszló képviselőtestülete, számolt be róla a HAON. A közgyűlésen olyan beruházásokról és pályázatokról határoztak, amelyek a város infrastruktúrájának és közszolgáltatásainak fejlesztését szolgálják. A tervek között szerepelnek út- és intézményfejlesztések, valamint a település működését segítő beruházások előkészítése is. A városvezetés szerint a most elfogadott döntések hozzájárulnak Hajdú Szoboszló további fejlődéséhez és az itt élők életminőségének javításához. Energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be Debrecenben. A város és a Debreceni Egyetem is csatlakozik azokhoz a lépésekhez, amelyekkel az ország villamos energiarendszerének terhelését szeretnék csökkenteni. Augusztus 15-ig több középület, köztük a Református Nagy Templom és a Déri Múzeum díszkivilágítását is ideiglenesen lekapcsolják. A közvilágítás ugyanakkor változatlanul működik. A városban a Dósanádor téri és a Halközi szökőkutak kivételével leállítják a víz, fény és hangjátékokat, írja a Dehír. A Debreceni Egyetem is bejelentette, hogy leállítja épületeinek díszkivilágítását, korlátozza a légkondicionálók használatát, csökkenti egyes oktatási épületek nyitvatartását és rövidebb ideig működteti a szökőkutakat. Berobban a parlag főszezon, hamarosan már országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet a pollen koncentráció.

0: részben zavartalan napsütésre készülhetünk, majd csak kevés gomoly felhő lehet az égen. A déli szél átmenetileg lehet élénk, itt a hajdúságban is 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült napos időre készülhetünk, majd néhol alakulhatnak ki kisebb felhősödések, ezekből elvétve záporok, zivatarok is lehetnek. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk még holnap is, változás előreláthatólag péntektől várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
3: Ozzy Osbourne ugye tudta már, hogy halálos beteg, és a Feri elmesélt egy dolgot, ami nagyon cuki. És most ezt megnézzük, hogy a hallgatóink nagyjából mennyire vannak ugyanebben a romantikus hangulatban, mennyire tudnak Ozival azonosulni, mert hogy Ozi csinált egy nagyon kedves dolgot, mikor ő már tudta, hogy már nem sok idő van neki hátra.
4: Édes tündér, ugye a fekete herceg, a rockzene koronázott királya, és amit csak, és a tudod, galambfejet lehatna, és ami, na, mindent tudunk róla. Hát ez a csodálatos ember, ez azt csinálta az ő élete párjával, Sharonnal, hogy a halála előtt, már saját halála előtt, a kis házukba, a kis kastélyukba, mindenhova cetliket rejtett el, kézzel írott üzenetekkel, ami kicsim, szeretlek téged, tudod mit? Szeretlek, legdrágább kedves Sharon, ezeket írta föl, és ezeket mindenhova el.
0: Édesem.
3: És megtalálja a nő a halála után. És
0: akkor... Nem lehet, hogy ezt csak saját magának írogatta föl, hogy ne felejts el ezt.
3: De szemét vagy, na most ezt, ha én mondtam volna, holnap már is jelenne, érted? 24 pontú címlapon. A szociopata megint megszólalt, érted? Igen, szóval itt, hogy tudja, hogy tudják a feleséget. Szeretlek, Sharon. Gyönyörű vagy, Sharon. Imádlak, Sharon.
4: Majd vagy az életem, szerelme, meg ilyenek.
0: És
4: telerakta az egész házat, még a halála előtt, aztán ő elhunyt, és akkor Sharon ezeket így folyamatosan találja meg, hogy ruhásszekrény, amit tudom én.
3: Egyébként rendet. Ez nagyon cuki.
4: Olyan cuki, nagyon aranyos.
0: Sharon már éppen feldolgozna a férje halálát, akkor megint talál egy cetlit.
3: Kézed, már ott,
4: és bőg,
3: ott az új pasi, érted, iszonyatosan pumpálja Sharon-t, érted.
0: Felnéz a plafonra, és
3: felnéz a plafonra, szeretlek, Sharon.
0: És az arcában esik egy posztit.
3: Leesik egy posztit a csávó seggére, érted, hogy szeretlek, Sharon. Sharon meg már egy fiatal bikával brutálisan szexel, tudod valahol.
0: Nem lehet, hogy ez Ozzy utolsó bosszúja, hogy Sharon sose tudjon túlélni.
3: Sharon 32 évvel utána is még talál egy szeretlek Sharon-t valahol a sezlony mögött. Sose jön ki a gyászból, tudod, sose lesz új pasia. De nem, ez kedves.
0: Ez cuki.
3: Egyébként ez kedves. Egy idő után azért ez nehéz lehet ilyen cetiket megtalálni nyilván a másik oldal, hogy ott vagy. Ha köztük tényleg ilyen kapcsolat volt, de azt gondolom, hogy igen, tehát őket így látva együtt, azt láttad, hogy ők így nagyon egybe voltak. Az utolsó pillanatig a csaj ápolta, ott volt, nagyon, nagyon szerették egymást. Rájuk nézel, és ezt valahogy így látod, vagy érzed. Tehát ez nem is hiszem, hogy ez a bulvár része. De cuki a csávó, ugye ő Alzheimer, demencia, már minden volt neki igazából. És igen, rengeteg cetli a lakásban. Vagy hát nem lakásban, azért gondolom, hogy félszuterén.
4: És egy
3: plusz két félszobás panel lakás valahol Békásmegyeren. Tehát mondjuk a kastélyban, de hogy mindenhova erre is.
0: Mindenhol ott van, hogy szeretlek, Sharon, de hol van a PIN kód? Hol van
3: a bitcoin tárcád? Értem, de a bitcoin tárcádat hova rejtetted? Akkor nézzük meg azt, hogy mi lenne az az egy mondat, amit elrejtenétek a párotoknak, a holnap satú van?
4: Igen, de nagyon fontos, hogy a mostani párkapcsolati állapotodban.
3: Igen.
4: Ez fontos benne.
3: Nem a szeretlek,
4: kicsim. Nem ez kell, nekünk ez nem kell.
3: Ha egy mondatot leírhatnál.
0: Töröld a keresési előzményeket.
3: Ha egy mondatot leírhatnál a férjednek, a feleségednek, a pasidnak, a csajodnak, az úgy árulkodjon arról, hogy úgy mit gondolsz róla, magatokról, a párkapcsolatotokról, és tök őszintén mi lenne az egy mondat. Mit rejtenél el cetriben? Feleségemnek egy mondat. Most már végre elhiszed, hogy a saját horkolásodra ébredsz föl, Sziló. A virágokat akkor is sűrűbben kell locsolni, mint ahogy te gondoltad, írja Krisztián. De szép. A laptopon a D-meghajtó fecmappa XXX, ne nyisd meg. Még mindig nem csináltad meg, amire kértelek, de itt várlak, és megbeszéljük. Ne hidd el, amit mondanak róla, mind hazudik. Végre nem hallom a horkolásod. Az meg vagy egyik SMS, nincs aláírva, gyerekek?
4: Bizony.
3: Nincs aláírva, ez megint mi, hogy nem merik aláírni, dök durva.
4: Anyuka ment el ebben az esetben, ne aggódj, apuci, ha ügyes vagy, semmi nem fog változni. A szex ugyanolyan lesz velem, csak a moshatlan lesz
3: tökéletes. De gyönyörű. Mama már nem volt oda annyira a szexért. A szex ugyanolyan lesz. Igen, mama nem volt erős az ágyban, igen. A szex ugyanolyan lesz velem. Azt mondja, hogy az utolsó mondatom kulcs a polcon, kaja a fogyasztóban, meg tudod csinálni. De ez cuki, ez kedves. Ez a meg tudod csinálni, ez ilyen lehozod nélkülem is.

0: Van valamilyen támogató, szeretetlen alapuló igen. támogató, ez igen. kedves, igen. Találd meg újra a boldogságod, és maradj ilyen kis perverz. 10 éve vagyunk együtt, üdvera. Ez milyen ugye? Cuki?
1: És ő alá is írta, mert alá
0: írta. Írta. Igen. Nem hagytalak el, csak előre mentem. Örökké szeretlek. Ó, ez kedves.
2: Kedves.
0: Igen. Én valahogy ezt osztanám meg üzenetben a szerelmemmel, a klassz napot nektek, Milán. Ez tök cuki. Nem hagytalak el, csak előre mentem. Ez kedves. Igen. Üres cetlit hagynék, úgysem olvassa el senki. Jézus Mária, a Kóbis hivatag, ehhez képest virágzó oázis. Júj, de szép kapcsolat. Üres cetlit hagynék, úgysem olvasnál senki. Hát én imádom az ilyeneket, legjobbak. Akármennyire is rohad a Mazda, ne add el, és ne ordíts a kutyával. De szép, nem? Az ő kis kedvenc Mazdája, hogy azt ne add el, bármennyire is rohad. Egyébként vannak tényleg nagyon cukik, ezek igen. azért ilyen kedves SMS-ek. Sajnálom, hogy a pénzt, a jobb életminőséget hajszoltam, hogy mindent megadhassak, és ezért végül semmit nem adtam, mert csak engem akartál. Egy pécsi csórónak született feltülekvő férfi, akit most is vár haza a felesége. Ez kedves.
1: De látod, ha már most tudod, hogy ezt írnád, akkor vegyél vissza.
0: Igen, ez már egy ilyen félbeismerés, igen. Végre nyugtom van, és nem baszogat. Nincs kimosva a boxerem kérdéseddel. Most már nyugodtan hordhatod a lyukas boxereket, amiket nem engedtél kidobni. A mostani páromnak csak annyit érnék, nyugodj meg életem, nem kell visszaköltöz anyádékhoz, titokban ráthagytam a lakásom, és a dugi millióim pedig a gardróbban van eldugva a ruhák alatt. Ebből a pénzből legalább el tudsz temetni, és megveheted álmaid új motorját, amit életemben nem engedtem. Ez kedves. A következő életemet is veled szeretném leélni. Ilyen
2: de
0: cuki.
2: Ilyen kedvesek ezek nagyon.
0: Egyébként ezek kedvesek, igen, ez nagyon kedves.
2: Remélem, nem hagytam magam után foltot.
0: Ez jó, ezt adom. Ezt nagyon adom. Remélem, nem hagytam magam után foltot. Jó, de jó. Igen, igen. Soha ne add fel, mert mindig van valami jó. Vagy mindig jön valami aha. jó. Ez is kedves. Ebben benne van az új élet, hogy menjél, legyen valaki, kezdj új életet. Nem, ez egyébként szép. Ez nagyon szép, igen. Most már elhiszed végre, hogy nem én pakolom el a cuccaidat?
1: Nem hagynék cetlit, nélkülem úgyse talál meg semmit.
0: Jó, de jó. Köszönöm, hogy mellettem voltál abban a 10 évben, amíg küzdöttünk, hogy gyermekünk legyen. Nagyon vigyázz rá. Ó, de kedves. Ez nagyon cuki. Valaki csak ennyit írt, hogy egész életemben hűséges voltam hozzád. De miért tartja ezt fontosnak, hogy ezt leírja?
2: Hát
0: ez mi lehet e mögött?
2: Hogy sokszor volt...
0: Megvádolva?
2: Vagy igen, sokszor volt ilyen dilemmája a férnek, hogy ő a feleségnek, hogy ő elég jó-e, elég-e neki.
0: Aha, és hogy ő megírja, hogy igen hidd el, hogy elég voltál.
2: Végső tisztel, aha. Igen, hogy igen ez lehet. Melletted voltam.
0: Igen. Vagy kapott sok vádat talán, nem? Uh-huh. Hogy biztos van valakit félrelépsz, vagy van, és közben ő leírta, hogy nem, egész életemben hűséges voltam hozzád.
2: Igen.
0: Itt van anyád, pedig neki odalentre foglaltunk, nem ide fentre. Nem volt jó a kapcsolat mamával annyira. Igen.
1: Hányan ez... írhatnák meg, hogy 3 millió volt a bicikli, nem 300 000.
0: Júj, de jó. Az is nagyon jó. De van ez is nagyon jó. Mondtam, hogy többet kellene élnünk. Milyen szép mondat, igen. Nem? Mennyi minden van benne. Mondtam, hogy többet kellene élnünk. Hú, de jó, igen. Kedves szerelmem, ne felejtsd el soha, a V8-ba 8000-enként olajcsere.
1: A legfontosabb.
0: Igen, és megjött a nap SMS-e, nagyon jó. Szia, Zsuzsi, tudod mit? Hagyjuk. Igen. A gyűrűt neved le, hogy lássák, a poklot már megjártam. Most végre nem tudsz belém kötni, hogy nem csináltam ma semmit, és megtudod, mi a láthatatlan munka. Mondtam, hogy fura szaga van a csirkének. Eddig én gyászoltam, és nagyon jó, eddig én gyászoltam, most te jössz.
2: Júj, de jó.
0: Csak azért szedtem egymás után a főztődből, mert elsőre nem hittem el, hogy ennyire szar.
1: Virzslé a hűtőben, de a macskának ne hagyj belőle, mert lehet, hogy romlott.
0: Tedd meg nyugodtan, leszarom, mit teszel, a macskának ne hagyjál, romlott, jó? A macska sokkal fontosabb, mint te vagy, jó, de jó. Itt állok mögötted, nagyon jó.
1: Ennyire para.
0: Igen, pont most kellett, ne haragudj, írja Robi. Ez szép.
2: Igen.
0: Hogy ő most kicsekkolt.
1: Igen. Ezt kapta egészen, ezt most kell csinálni?
2: Nem. De a halála után mindig azt kérdezi az ember, hogy miért pont most kellett meghalnia. Igen.
0: Igen, azt érzed, hogy Robi kicsekkolt, és az vagy, hogy pont most, és még igen, hát ki kellett csekkolnom. Igen, pont most kellett, ne haragudj, igen. A kukát csütörtökön húzd ki. Mosógépet pakolt ki kaja a hűtőben. Ja, ismer... Na, itt van egy nagyon kedves. A PIN kódom a megismerkedésünk évszáma. Ó, oh, de cuki.
2: És utána sok,
0: sok sikert.
1: És ez ja. Most hányat.
0: Így viszont aljön. Így jó. Sok sikert. De ha csak annyit ír, hogy a PIN kódom a megismerkedésünk évszáma, az kedves. Tehát amikor megismerted, akkor az lett a PIN kódod. Az, az cuki egyébként. Esküszöm, nem történt semmi, nagyon jó. Most már mindig tudod, hol találsz. Júj, de szellemes üzenetek vannak. Atya Isten. Most már nyugodtan vásárolhatsz, ráérsz végig simogatni mindent. Hm. Utolsó üzenet, te nyertél. Júj, de durva! Júj, de durva! Az milyen? Az milyen? A Dragon Ball figuráim picit drágábbak, mint mondtam, de add el azt.
1: Szerintem ez van horgász felszereléssel.
0: Nagyon, igen, nagyon, nagyon, nagyon jók jönnek. Észrevetted már, hogy nem vagyok? Ha nem, akkor most szólok, Edith.
1: Ó. Oh. Hm.
0: Ott is van. Ott is van azért sok minden. Figyelj, következő életedben is megkereslek. Ezzel fenyegetem most is. Te tehetsz róla, írja Eszter. Fú, gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon jók vannak. Tényleg nagyon jók vannak. Ne siess utánam, jobb lesz mindkettőnknek.
2: Mindig is mondtam, hogy ez lesz, ha nem leszek, Attila.
0: Igen. Nem mertelek elhagyni, most már szabad vagy. Hajrá, Eszti. Mondtam, hogy nem ismered a gombákat. Ezt szeretem, ez jó mondat. Ezt nagyon bírom. Mondtam, hogy nem is ez gombákat, basszus, hát ezt, ebből kellett gombát csinálni.
2: Ez is milyen. Na most megmutathatod, mennyivel könnyebb nélkülem.
0: Nagyon durvák vannak. Egyébként tényleg, így belegondolsz egy-egy mondatban, nagyon kemény, nagyon kemény. Na most mondjad, hogy szarul nyírtam le a füvet. Csavi küldte nekünk, köszönjük szépen. Kívánom, hogy találj egy ugyanilyen hülyét, mint én, aki elvisel téged. Ez szép. Ebben van egy csomó minden. Nem, hogy ezért szerettelek, hát... talán nem mindig vetted észre, de hogy hidd el, hogy te sem vagy olyan könnyű eset, mint amennyire állítod magadról, de, de igen, de azért próbálj meg valakivel boldog lenni. Ez nem rossz.
2: Annyiszor olyan fura, hogy nem számolunk azzal, hogy egyszer így bármikor kicsekkolhatunk, pedig egyébként az élet az tényleg néha így megy le.
0: És nagyon sokan csekkolnak most így ki. Figyelj, nekem így a szakmában ilyen operatőrök, technikusok, akik mondják agyvérzés. 53 éves, 52 éves, stroke, lefordul, igen. Kész, agyvérzés kész. Tehát olyan gyorsan, olyan pét, két gyerek, három gyerek, egy feleség, kettő, semmi. És nem már nem 60-70 évesen, tehát nem az van. 50-55 éves emberek így. Nem látod, de napi kapcsolatban nem vagy velük, stábba dolgoznak,
1: de
0: nagy
1: tudod,
0: meg
1: elér a
0: hív, de tudod, ismerted, persze. Operatőr volt, adásrendező volt, stb. És hallod. Hallod, mi történt a Józsival? Nem. Figyelj, 54 éves agyvérzés kapcsolat.
1: Máshogy élnéd egyébként?
2: Nem, de hogy azt nem értem,
0: ha
2: hogy
0: realizálod minden nap, szerintem igen.
1: Akkor igen, igen.
2: Hogy ezeket miért nem mondod el? Tehát, hogy ó, milyen kár, hogy nem mondtam el neki, hogy mennyire szeretem. Miért nem mondod el, hogy mennyire szereted? Tehát mi a túlóra vársz ezekkel a mondatokkal?
0: Kicsit ez az emberi természet ilyen, hogy olyan dolgokat veszel általánosnak, ami úgy minden napot van, megszoktad, és azt gondolod, hogy lesz. Aztán hát... amikor elveszíted, jössz rá, hogy nem volt, de hogy maga az emberi természet egy kicsit így él túl, hogy olyan nem gondolsz ebbe bele, nem szorongsz ezen, hanem úgy éled, hogy ez van. De közben meg tökre nem természetes.
2: Igazából akkor szokott ez fordulni nagyot, amikor ez így közel jön. Tehát egy hozzátartozott.
0: Igen, mikor közel elmegy, csap a miénk, hogy szokták mondani.
2: És akkor elkezded nagyon értékelni ezeket az emberi kapcsolatokat, és felhívod, és megbeszéled, és tisztázod, és lezárod. Mindig, szerintem mindenki életében van egy ilyen fordulópont.
0: Igen.
2: Jobb esetben.
0: Igen. Hát, ja.
2: Aztán utána csak bánod, hogy nem mondtad el. Tehát nekem az a bajom mindig, hogy mindig utólag okos az ember, hogy el kellett volna mondjam.
0: Miközben vagy jön egy ilyen halálközeli stroke, szívinfarktus, fölépülsz, és ott viszont elkezdenek nagyon sok minden nagyon gyorsan átírni. Tehát amikor tényleg úgy lebbent meg a halálszél, hogy nagyon közel vagy, de kijössz belőle, és nem is baleset, mondjuk egy betegség, és ott viszont áttranszformálnak mindent, és rájönnek, hogy atya úristen, a kukába mindennel. Mert eddig úgy éltem, hogy nem is éltem. És hát majd meghaltam, miközben egy percet nem éltem igazán.
2: Hát vagy evidensnek veszed azt, hogy édesapád, édesanyád él, és hogy nem kell felhívni, meg nem kell neki megmondani dolgokat, vagy nem kell neki megköszönni dolgokat, mert hogy még úgyis 120 évig él, és nem él 120 évig.
0: Igen.
2: És utána nagyon bánod, hogy ezeket a telefonhívásokat nem eresztetted meg.
1: Nem voltál számomra jelentéktelen, Saci, vagy Sári?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Reklámot hallottak.
11: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
15: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
16: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
15: Ahol!

0: Reklámot hallottak.
1: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Senkit ne hagyjunk a parkolóautóban, tovább erősítik a közbiztonságot Hajdúhatházon, új tűzoltóság épül Debrecen egyik ipari övezetében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és az életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
2: Újabb lépéseket tesznek a közbiztonság javítása érdekében Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A városban tovább erősítik a rendőrség és a polgárőrség együttműködését, hogy még hatékonyabban tudjanak fellépni a jogsértésekkel szemben. A közös szolgálatok célja a bűncselekmények megelőzése, a lakosság biztonságérzetének növelése és a gyorsabb reagálás biztosítása. A városvezetés szerint az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a rendvédelmi szervezetek összehangolt munkája eredményesen járul hozzá a település közrendjének fenntartásához. Új tűzoltóság létesül Debrecen egyik ipari területén, számolt be róla a Dehír. A beruházás célja, hogy még gyorsabb és hatékonyabb legyen a beavatkozás az ipari létesítményekben esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeknél. Az új létesítmény korszerű infrastruktúrával és speciális felszerelésekkel segíti majd a tűzoltók munkáját. A fejlesztés része annak a biztonsági rendszernek, amely az ipari park folyamatos bővülésével párhuzamosan erősíti a térség katasztrófa védelmi felkészültségét. 6 napon át a Tánci lesz a főszerep Debrecenben. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg a Táncol a Város programsorozatot. Az eseményen csaknem 40 hazai és külföldi táncegyüttes mutatkozik be, írja a Dehír. A fellépők a város több pontján, szabadtéri helyszíneken szórakoztatják majd a közönséget. Kitart a forróság itt térségünkben, ma is szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, majd csak kevés gomoly felhő lehet az égen. A déli szél átmenetileg lehet élénk, itt a hajdúságban is 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült napos időre készülhetünk, majd néhol alakulhatnak ki kisebb felhősödések, ezekből elvétve záporok, zivatarok is lehetnek. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk még holnap is, változás előreláthatólag péntektől várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Évtizedekig hittem, hogy ez nem tűkön ülök, hanem tülkön ülök. Ma csináljuk is
3: jó,
2: meg.
3: Jó, csináljuk meg, ez jó. Ez nagyon sok ilyen van, amiről kiderül, és azt gondolod, hogy ne csináld, ez így kell mondani. Hát ez... Nekem legendás, én 46 évesen tudtam meg, hogy Songuku pinca, sonka, gomba, kukorica. Mondom, ez valami Songuku, tudod, valami japán, mondom, sonka, gomba, kukorica. Te tudtad?
4: És mindenki azt mondta, hogy persze.
3: Hát 6 éves korom óta tudok.
2: Gyerekként a bensőségest kevetem a belsőségessel. És ugye, hogy olyan belsőséges a hangulat, az azt jelenti, hogy mindenhol májak és szívek vannak.
3: Tényleg?
4: Hát az érdeklődési körödnek
2: igen,
4: megfelelő.
2: Az a belsőség. A belsőség, ami a tested belső részében van. A belsőség, ugye meg az a meghittségnek a szinonimája.
3: Igen,
2: és ezt rendszeresen nagy... máshogy használtam.
3: Én nekem most olyan például, én se tudtam, ez a faros lemez, hanem faros lemez.
4: Miért arra gondolod, hogy az faros?
3: Na, ez például nekem ez faros.
2: Jó, ne picsálj annak a faros lemeznek.
3: Fogalmam sem, hogy miért faros lemez. Hát faros lemez. Az farost lemez, hát tehát rost.
4: Fa rostokból ragasztóanyag segítségével összepréselt lemez.
2: Jó, te művelt ez a Rákóczi Feri.
3: Figyelj.
4: Volt új kígyóson farost lemez.
3: És 48 évesen kell megtudnom ezt is.
4: Hogy nem faros.
3: Simán, mi hogy faros lemez. Hát nem faros lemez. Hát nem, sosem hallottam jó. A téta végé, hogy farost lemez. Én azt nem tudtam.
4: Én faros, hol a fara a lemeznek?
3: Ezért kérdez, jó, persze, se gondoltam, csak egy faros lemez. Faros lemez. Hát sok dolgom nem volt azért faros lemezre az elmúlt évtizedekben, csak amikor hallottam, akkor a
2: néha tény nekem mindig nem volt. Faros lemez.
3: Faros lemez tettem oda, de az nem teljesen nem volt. Nekem ez tök új.
2: És azt tudtad, hogy a szikszalag, az G-vel írek, és szigetelőszalagot jelent, nem pedig szikszalag.
4: Igen, azt sokan úgy mondják, hogy
3: szikszalag. Abszolút, persze, szikszalag.
4: De
3: az K-val mondom.
2: Igen, de nem, mert ez G-vel van.
3: Szikszalag. Nem, azt is K-val mondtam. Gyerekek, ez az én témám. Az azt hiszi Szent Ferencről, az azt hiszi Szent Ferencig.
2: Vagy a tejhatalom.
3: Tejhatalom.
2: Ugye, én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez tej, mint a tejcsi.
3: És ezt úgy is mondtad, hogy ez tejhatalom.
2: Tejhatalom, és kinek van tejhatalom a cicákon kívül?
3: Igen. Igen, és hát ugye azt nem teljesen így mondják, de akkor gyújtsunk lámpát a fejben, hogy ez
2: tejhatalom.
4: Igen, de ki mondja így, hogy tejhatalom.
3: Tehát a teljesnek egy ilyen rövidite tejhatalom, ugye? Azt így mondják, de a tejhatalmat nagyon sokan megírták. Azt mondja, hogy Köcsey Ferenc gimibe jártam, ami különösen ciki, mivel a himnuszban lévő várálót most kőhalom, sort nagyon sokáig várárok, most kőhalomnak értettem, és mondtam.
2: És azt, hogy az nem Máhás, hanem Málnás. Málnás Szamár.
3: Málnás Szamárnak gondoltál sokan?
2: Megjött a Málnás Szamár. Ez mi?
4: Igen. Ő hozta a Málnát?
2: Gondolom.
3: Igen.
4: Sok Málnát.
3: Kampó helyett, nagyon sokan mondták a Kampó helyett a Kampót. Feleségem nagybátyja meg volt róla győződve, hogy a Kampó a helyes. Kampó.
4: Kampó.
3: Kampó.
2: A Kampó.
3: A kis Kampó. Egy kis tibeti szerzet. Ez a kis rimpocsa, a kis Kampó. Nézd meg, milyen kis aranyos. Igen.
4: Akkor a klasszikus gyerekek a rükverc, lükverc.
3: Lükvert, tényleg.
2: Lükvert. Nem is értem, hogy miért nem el van a kocsiban.
4: Ugye? Hogy lükvert, mi az Isten az elmeti?
3: Lükvert, lükvert. Igen, lükvert, tényleg. Lükvert, lükvert. Mondták. Sokan mondták lükvert. Így, igen. Anyósom a mai napig az ónos esőt olmos esőnek mondja. Klasszik. Nem hiszi el, hogy rosszul mondja. A férjem medicilin labdának hívta a medicin labdát 45 éves koráig. Puszi Anita. Medicilin labda. Drága keresztelyem énekelt a gyerekként a Bújbúj Zöldák nevű gyerekdalban Csak bújjatok rajta helyett csabújjatok rajta.
4: Csabújjatok?
3: Felnőttként tudta meg, hogy a csabújjatoknak semmi értelme, és az csak bújjatok rajta. Én a távpénz 10 évig táppénznek mondtam. Amire az nem...
4: Táppénz.
3: Hát az táppénz.
4: Táp.
3: Mert az táppénz. Mert ő most, akkor most is rosszul jelzem.
4: Nem,
3: az...
4: akkor távpénznek mondtad, de az táppénz.
3: Én nem, ő azt írja, hogy én a táppénzt mondtam 10 évig táppénznek. Tehát ő most a hülye.
2: Érted? Tápnak ilyen.
3: De hogy táp... De nem,
2: T-A-P.
4: Nem. Igen, de akkor nem lehet P-A-V, hogy távolmaradási...
2: Távolmaradási pénz. Tehát máshogy... De nem lehetett értelme szót. Nem mondhatok.
3: Ja, várj, akkor a pénzt tették a tá mellé. Tehát, hogy tá pénz.
4: De nem, mert két tével írok. Két táp pénz.
2: Távolmaradási.
3: Táppénz ott van. A keresőképtelen biztos, hogy a személy jövedelme képes pótló jövedelme arányos pénzbeli ellátás. A Magyar Államkincstár által nyújtott társadalombiztosítási ellátás. Ez a táppénz, igen. Tehát erre, ha kiírtak, akkor táppénzre mentél, igen.
2: Igen.
3: A fokhagymára a párom azt hitte, hogy az fokhagyma. Kodálykörönt helyett kodályköröm, föld alatti megállónál gyerekkoromban. Kodályköröm. Aha, azt tudtam.
2: Tetsz halott helyett teszt halott?
4: Az milyen? Kipróbálod, hogy milyen? A
2: teszt halott.
4: Igen, a halottságodat.
3: Igen, sokáig azt hittem gyerekkorom, hogy úgy mondjuk, hogy kicsi a bocs, de erős.
4: Kicsi a bocs?
3: De és egyébként ez stimmel. Kicsi a bocs,
4: igen,
3: de erős.
4: A bocs is kicsi, igen. De azért az egy erős állat.
3: Igen, hogy az rendben van, igen. Igen. Én a halászülit boldog születésnapot számában úgy értettem, hogy köszöntünk most téged, Homár. Köszöntünk most téged, Homár. De szeretem.
2: Jó, nekem van még egy posztraumás emlékezésem.
3: Nem ilyen posztrauma, tessék.
2: Leszálltam a 7-es buszról 8 éves koromban Nyíregyházán, és ki volt rakva az újságos bódéba egy RTV részletes, vagy valami ilyen TV újság, és nagy betűkkel rajta volt, hogy Bújék felülre, és egy család ült ott, és én azt hittem, hogy
3: Bújék.
2: Bújék, tehát hogy lakatosék. Sebestyénék.
4: Ja, hogy őket így hívják, hogy
3: tehát a bújékra.
2: Egy család ült, egy kanapén mosolyogtak, és felüljük volt írva, hogy bújék.
3: És azt gondoltad, hogy Kovácsék, Lajosék és bújék. És most a címlapon a búcsalád van.
2: Igen,
3: és...
2: Nem láttam még ezért, nem láttam, hogy soha rövid, és leírva, hogy 7 évesen.
3: Igen. Igen, ez a búcsalád milyen érdekes. És kinek van ilyen vezetékneve, hogy bú?
2: Címlapon ez a névvel, bújék.
3: Bújék. Vajon mit írnak a bújékról? Igen, hogy élnek ők? Nézzük egy kicsit. Jó, tessék, TV Paprika, kinek gyerekkori traumája, hogy évekig nem tudtad és nem értetted, hogy mi az Istent jelent, ugye, a TV, és hogy összekötötted mindennel, csak azzal nem, hogy tölteni való gyerekként nem tudtad.
2: Micsoda, az nem az rövid, és hogy tölteni való.
3: A TV Paprika, jaj, de jó!
2: Tölteni való.
3: Tölteni való. Persze.
4: Mert tévében látott, vagy mi?
2: Mit tudom, hogy hülyék az emberek. Hát miért kérdőjeleznék meg a nevét?
3: Valaki egy paprikát egy tévében, és rájött a tévében.
4: Ez csak az
3: emberek. De ülök, ezt nem tudtad.
2: Hát az, hogy nem alma paprika, hanem tévé.
3: Hát szerepel a tévében.
2: Hát nem a tévére gondoltam, azt, hogy valami hülyeség.
3: De örülök, ez tök jó. Az a tölteni való. Kombinált fogó, vagy kombinált fogó?
4: Na, azt mindenki kombináltnak mondja. Hát pedig az kombinált.
3: Kombinált.
4: Persze.
3: Aha, akkor az jó, oldalán... megijedtem, hogy én rosszul mondom, nem, én is kombináltnak mondtam.
4: Kombinált.
3: De az nem kombinált akkor.
4: Nem, csak aha. Ugye mindenki úgy használja, egyszerűbb.
3: Kombinált. Hú, jó, oké, megijedtem. Évekig bosszankodtam az iskolában, hogy lehet ilyen barom címet adni egy könyvnek, hogy fehér fólia. Miért nem esik szó a regényben a fóliáról? Évekkel később megvilágosodtak, hogy ez fehér lomfia. Fehér fólia, fehér fólia. Hátrébb az agarak az helyett, hátrébb az agyarakkal.
2: Hát nem a hátrébb az agarakkal.
3: De az jó, az hátrébb az agarakkal.
4: Jó mondod, csak sokan azt mondják, hogy hátrébb az agyarakkal.
3: Vidarébb az agarakat, igen. Attól megnyugszol.
4: Hát, rádúszítják az agarat, nem?
3: Ja, és akkor vidd hátra az agarat. Aha, az lehet egyébként. De az agyaraknak sokkal több értelme van.
2: Ah, figyelj, ez nagyon kemény. Ez azt jelenti, hogy húzd meg magad, és a nemesi udvarházaknál állandó versengés tárgya volt, hogy kinek van szebb és ügyesebb agara. A szólás innen való. Mára jelentés kicsi átformálódott, és inkább használják az acsarkodó ember csitítására.
3: Igen, hogy hátrébb az agarakkal. Megint egy évvel öregebb lettél, bölcsebb kiskanál.
4: Mi van?
3: Hát ez nagyon király.
4: Megint egy évvel öregebb lettél,
3: és bölcsebb kiskanál. Ne, ez tényleg teljhatalom. Már megérte fel kell, írja valaki.
2: Óriási.
3: Hány embernek esik most le egyébként egy csomó minden?
2: És milyen cuki, aki azt írta, hogy ő azt írta, hogy ez úgy van az MSZ cím, hogy a liba baba és a 40 rabló.
3: A liba baba.
4: Hát mert hogy a liba baba,
3: ez tök kedves.
2: A liba, igen. És a 40 rabló.
3: A liba baba és a 40 rabló.
2: Remélem, a liba babát nem rabolt el a 40 rabló a végén.
3: Ez nagyon cuki. 34 évesen tudtam meg, hogy az nem erőszak a disznótól. Csigabiga gyereki, ég a házad idekint.
4: Ideki.
3: Ideki, igen, most tudtam meg, hogy a csiga háza sose éget le.
4: Na persze, ég a házad, tehát hogy nem hogy lángol az építményed,
3: beszarás.
4: Hanem hogy a fölötted lévő égbolt a házad.
3: Meg volt ez neked?
2: Ez a felismerés már meg volt 13 évező, de...
3: De ugye, hogy, hogy nagyot üt?
2: Igen, ez is nagyon ütött.
3: Ég a házad ideki.
2: Igen.
3: Soha büdös életben nem égett a csigának a háza. Hanem az ég a háza. Beszarok. Beszarok.
2: Ez költészet.
3: Ez maga a művészet. A feleségem vitamin paprikát vitamin paprikának hívja. Feladtam, nem bírom neki elmagyarázni. Üt, Tibi.
2: Nem hazudik.
3: A teljhatalom megütött. Tönkrementek, rengetegen tönkrementek, kész, nem, ezt nem bírják feldolgozni.
4: Jó, és a paliban vagyunk?
2: Az pariban vagyunk.
4: Hát persze.
3: És mondták így, hogy paliban vagyunk?
4: Paliban vagyunk.
3: Jó, én a faros lemez után én kussolok.
2: Ezt akartam mondani.
3: A TV paprika meg a faros lemez után, mi meghúzzuk magunkat. Tehát itt csőhülyék vagyunk.
4: Garambolozik, jaj, de sokat hallottam azt is.
3: Garambol, gével?
4: Hogy nem karambolozol, a garambol.
3: Az de kemény.
2: És azt tudtátok, hogy a törpapa, az nem törpapa, hanem törp apa.
3: Mi van? Most azt érzem, hogy most fog lefőni a kávé. Mi van?
2: Tehát, hogy nem. Ez,
3: micsoda?
2: Na, nem az van, hogy papa, hanem az van, hogy ő, ez a beosztás, ez a rangja.
3: Ő nem tör papa.
2: Nem tör papa.
3: Ő nem tör papa.
2: Hanem törp apa.
3: Ne csinálj!
4: Nem, törpnek a faterja.
3: Az tör papa.
2: Mondom.
3: Tör papa. Várj, mondjuk ki. Tör papa. És most a másik. Tör papa.
2: Tör.
4: De nem mondod így, hogy törp apa.
3: Törp apa.
2: Törpapa.
3: Nem, az papa.
4: Törpapa.
2: Nem, kezdetek el, nem.
3: Nessa, de.
2: Törpapa.
3: Tedd be, ha mondnak a hangját, vagy te hallgassuk, az törpapa.
2: Törpapa.
3: Nem törpapa?
2: Nem.
3: Ne csináld! Hát komolyan mondom, hát kész vagyok.
2: Most mit érünk egyiket a sok
3: információt? Azonnal kérdezünk, hogy a ChatGPT-t vagy a Wikipedia-t. Valaki ezt mondja, igen. Hát ez durább, mint a tejhatalom. Ezt nem tudtam. Azt hiszem.
2: Jó, nekem végem van, én ezt kikapcsolom.
3: Sose tudtam, hogy kinyújtotta fel a csigaházát, írják sokat. Ég a házad ideki. Tehát, hogy ég a házad. A rohadt életben. Azt a, mennyi gyereket traumatizálnak ezzel, hogy a nyambat csiga eleven elég, érted?
2: Lefagyott a Viberem. Vége van.
3: Az a nyambat csiga nem fog elevenen elégni, hanem hogy íg a házad. Érted? Érted? Nem íg el a csiga.
2: Én sem hittem, hogy megtámadták.
3: Hát csiga, míg a gyerek íg a házad ide.
4: Hívjunk tűzoltót, mehetjük meg.
2: De másképpen miért, hogy tudnak kicsalogatni, ha nem azzal, hogy gyereki, mert baj van.
3: Hát gyereki, mert baj van. Tök egyértelmű. Meg fogsz halni, el fogsz égni, gyereki a házadból. Generációkat traumatizáltak ezzel a izével. Na, mi van a törpapával?
4: Az törpapa.
2: Törpapa? Én nem hazudok ezt ide.
4: De honnan tudod ezt? Volt írva, hogy törpapa?
2: Oda van írva, ez a pozíciója és a rang.
3: De ugyanúgy írod, tehát erre egybeírod, hogy törpapa vagy törpapa, azt ugyanúgy egybeírod.
2: Mert úgy van, hogy törp illa, törp erős, érted?
3: Érdekes.
4: Hát de törpapa.
2: Apa.
4: És nem lehet, hogy két P, tehát törpapa.
2: Nem két P, egy P. Törp apa.
3: És akkor az törp illa, vagy törp illa?
4: Vagy törpi la.
2: Gyakori kérdések.hu. Ha ők sose hazudnak.
3: Az biztos. Ők egy nagyon hiteles forrás. Ez biztos. Törp apa.
4: Na, akkor mondom, hogy miért törp apa.
3: Törp papa.
4: Törp papa. Így van. Nem? Ugyanis törpilla ugye a szempillái után kapta a nevét. Óriási szempillái vannak, tehát a pilla megvan. Mi van előtte? Hogy tör. Tehát törpilla, tör papa. Köszönöm szépen.
3: Tehát az tör.
2: Ez volt az érvelésed.
4: Ennyi.
2: Büszke voltál magadra.
4: Ennyi.
2: Ez
4: a törpilla.
2: És nem az van, csak
4: ott van a törpolyáca is, aki nem törpolyáca.
2: Akkor mondom, akkor a magyar helyesírás szabályt vegyük egy kicsit elő.
4: Nem törpolyáca, nem törpilla,
2: hanem olyáca. Összevonódik két szó.
4: Hát ez az, hogy nem, hanem
2: törpolyáca. Ha összevonódik két szó, és duplázódik benne a másra hangzó.
4: Mosszúrod szívem magad, csak mondom.
2: Miért?
4: Azért, mert akkor törp papa. Hiszen összevonódott
2: a két
4: pé.
2: De minek?
4: Mert a törp...
3: Hasonulás
2: a
3: van.
2: Igen, a feleslegestől megszabadulunk.
4: Oké, a törp pillában is ez történt.
2: Igen, és akkor magad ellen beszél, tesó.
4: És akkor a törp papában...
2: Szedjük össze magunkat, Feri. Gondold végig, amit mondasz.
4: A törp papában is összevonódott, tehát nem törp apa.
3: Csak akkor a törp...
4: Apa, érted?
3: Az akkor erős.
2: Törp erős.
4: Oké, és
2: de
4: a törp
2: nem bele
4: kétszer, pilla.
2: De minek mondod? Miért azt mondod? Törp pilla?
4: Nem mondod. Ugyanezért nem mondod.
2: Van, de ez a nyelvtan miatt
4: hát
2: van.
4: Hát de ezért nem mondod a törp papába
2: de
4: se.
2: De nála meg az, hogy más hangzó, magánhangzó követi, ez a törp
4: de
2: apa.
4: Törp, törp
2: erős.
4: Papa,
2: akkor miért törp, törp perős?
4: Pilla.
2: Törp perős?
4: De most a törp pilla.
2: Törp perős.
3: Hát de most mi sem lehet perős.
4: Pilla, én sem tudom még
3: számtalan
2: perőfalvára.
3: Az öreg perős.
2: De most nem hallod, a saját érvelésednek mész ellene.
4: Nem megyek ellene. Mondom, de
3: jó, apa volt vagy papa, kicsit. Ezt mondja nekem, csak ezt a faros hát lemez is sem papa. Faros lemez, hanem faros. Hát
4: nem lehet papa, nem lehet apa gyerekek.
3: Hát megdugta a törpillát, és lefiatod
4: hát
3: a száz törpillát.
4: Nem lehet a törpilla a lánya, hát egy nő nincs a közelbe.
3: Hát olyat is láttunk már. Hát ez egy csúnya családi fertőzés, mint
4: Lucy,
3: a kedi feminin.
4: Lucy, egy ember. Hát mit apázod? Az egy papa.
2: Figyelj ide. Nézzük meg a szabályokat a nyelvtanban.
3: Várjátok, én addig olvasok egy pár SMS-t, hívjátok le. Figyeljetek, nekem kardinális felismerés, tehát hogy bárkinek van igaza. Ez eleve fölmerült, hogy lehet, hogy nem törpapa, már nagyon megdöbbentő számomra. De kíváncsi vagyok, mert hogy pro és kontra nagyon sok érv van, hogy melyik lehet az igazi. Évtizedekig azt hallottam, hogy szeresd a testem, bébi, míg le nem maratom. Furcsa volt, de üvöltve énekeltem. Baby sister.
2: De mindent benne van, hogy érzem magam. Nem tudod, ez a végessége az életeken. Amikor lemaradtad a testedet.
3: Szeresd a testem, baby, még le nem maratom. Még le nem maratom. Bobita táncol, de ki az a szárnyati Géza? De jó.
4: Jó, de jó.
3: Szárnyati Géza malacra, de ki az a szárnyati Géza? Évtizedekig azt hittem, hogy szárnyati Géza. Nagyon jó. Nils Orgazmban volt a zene, azt hittem úgy van, hogy ott repül Márton Ludon. Márton Ludon. De hogy azt mondja, Márton Ludon. Aha. Rohadt mítosz rombolók, Sanyi küldte nekünk.
2: Álljunk meg egy pillanatra.
3: Várjál, érvek, igen.
2: Tehát, ha beírod a Google Translate-be, hogy angolra, magyarra, fordítsa le, mert ugye most angolul, mit mondtál, hogy papa Smurf.
3: Igen.
2: Igen, ugye angolul, akkor az azt jelenti, hogy papa, magyarra fordítva, apát jelent, dedit vagy apukát.
3: Aha. Vagyis?
2: Tehát ez azt jelenti, hogy törpapa.
3: Törpapa. Még csak meg se hallod a különbséget.
4: Nem, de nem jó, hát nem az apukájuk, érted?
2: De miért nem az apukájuk?
4: Mert nem ő csinálta.
2: Tudod, mi a baj? Az a baj veled, Feri, az a baj, mert szerencsétlenek ősz a haja, már rögtön azt mondod, hogy egy öreg ember, hogy egy papa.
3: Letebbent a törpillát elmondom. Úgy megcsináltam, mint a húzat, és az meg lesz kialcált. És egész mese egy vérfertőzéssel indult, elmondom neked.
2: Az új törpök szerint a törpillát nem is, tehát a törpilla, ő egy ilyen kísérletnek az eredménye, amit amúgy a hókuszpók csinált. A törpillát hókuszpóktól szerezték meg az új törp.
3: És aztán nagyon elkapták.
2: Igen, de egy varázslat
4: álltak ki. És aztán
3: orosz kémtorta, nagyon nagy duma. Hát az nagyon nagy duma. Egész gyerekkorában ezt hallgatta, hogy orosz kémtorta. Mennyire be lehetett szar, amikor kértek egy orosz kémtortát.
2: De miért? Mert benne a medgyek, nem azok a, azok a kémek?
3: Orosz kémtorta, nagyon jó. Leverlek, mint vaka poharat, a ChatGPT óta tudom csak, hogy nincs olyan állat, hogy vaka.
2: És akkor miről szól a dal? Miről szól a dal?
3: Leverlek, mint vaka, vaka poharat. Elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte. Nagyon röhögtem, amikor a gyerekkorom ezt így énekeltem.
4: Hívott.
3: Presser számában nem a puha testű éjszaka, hanem a puha pesti éjszakát énekeltem.
4: Puha testű,
3: testű puha pesti éjszaka. Éjszaka.
4: Az puha testű.
2: Puha testű éjszaka?
4: Puha pesti, igen.
2: Éjszaka, igen.
4: Nem tudtad. Nekem is puha testi.
2: Puha testű, testű éjszaka.
3: Nem, puha, az puha testű az eredeti. Nem. De hogy ő puha pesti éjszakát énekelt. De az nem puha esti? Az puha,
2: puha
3: testű?
2: Puha esti éjszaka.
3: Nem, az nem puha testű éjszaka.
2: A puha testű éjszaka nem lett?
4: Hát igen, hogy egy olyan tudod
3: miért
4: ilyen...
3: Miért az puha esti éjszaka?
4: Na, szerintem is puha testű.
3: Ne szívassál már, az
4: puha testű. Puha testű éjszaka. Testű. Hogy tudod, úgy körbeölel, olyan, olyan nagyon otthonos. Puha testű éjszaka.
2: De hogy lett puha testű?
4: Nem tudom, de nekem is, az nekem is puha testű.
2: De mit ír aztán?
3: Puha testű, jó, nyugodjunk jó, meg, puha vagyok. Testű. Hú, hallod, puha most már, de már nem bírok egyikbe fogadni, már nem bírom. Az puha testű. És ő énekelte a puha pesti éjszakát énekelt. Tehát akkor ő énekelte rosszul puha esti éjszakaként. Hát gyerekek, szóval, hogy azért itt tényleg nagyon nagy felismerések vannak.
2: És valaki a Pác sót, azt mindig egybeolvasta.
3: Igen. Pácsó. Az, pácsó. Igen, Pácsó. Hát pácsó. Az, az a Ferinek is
4: az
3: a beceneve.
4: Persze.
2: Pácsónak
4: hívják. Pácsó. Engem úgy kígyósan így hívtak, mert elmentünk kirándulni, vittük, hogy olvasgattam a konzervet, hogy mi az Isten az a nititres Pácsó.
3: Nititres Pácsó, azért nem Pácsó.
4: Hát persze, egybe volt írva, érted? Pácsó, gondolom.
3: Érted?
4: Csak a hülyeség, ez ilyen nincs, hogy
3: Pácsó. Azért csak a tévipaprika van, meg a faros lemez. Hát azért itt is vannak rejtett tartalékok, meg a songuku pizza, érted? Pácsó, persze. Nagyon durva. Ákostól a valami véget ér, a forró betonon vasalok. Egyébként az bonanza, várjál, az még nem is Ákos. Az bonanza. Valami véget, forró betonon vasalok. De jó, távoli hang csak a gyász, mekkora nóta, atya Isten, ezt nagyon megért.
2: Ez egy életérzés, nem? De most gondolj be. Forró betonon vasalok. Távoli hang csak
3: figyelj, a gyász. Valami véget ér, az a Haubernak, meg az Ákosnak az egyik legjobb dala. Nagyon tehát az, az, amikor a bonanzás utolsó időszak, az egyik legjobb daluk. Tehát az, az nagyon jó. De a forró betonon vasalok, az nagyon meleg.
2: Nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. És nagyon környezetbarát.
3: Hát ő kicsit ott vasalgatott a forró betonon.
2: Amúgy de most ott a DJ Pácsónak foglak hívni.
3: DJ Pácsó. És a vonat sem vár, elindult már. De hogy ő a várra gondol.
2: A vonat nem vár.
3: A vonat nem vár.
4: Hát hiszen nincs rajta bástya,
3: hiszen
4: ugye?
3: Nem csinálok rajta lövészárkok bástyák.
2: De ez
3: a vonat nem vár.
2: De ez a vonat nem vár. Elindult már.
3: Itt van, a fagyi nem szőnyeg. Itt van, a vonat nem vár. Oké, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jó, nagyon sok jött, nagyon szerettük. Mindenki tegye helyre a saját maga megvilágosodásait.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbbi ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
9: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Good.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hajdú Szoboszló is csatlakozott az energiatakarékossági intézkedésekhez, fókuszban a vasút fejlesztés. Védekezzünk a kullancsok ellen. Demeter Dia vagyok. Hajdú Szoboszló is csatlakozott az országos energiatakarékossági intézkedésekhez a rendkívüli hőség és a megnövekedett áramfogyasztás miatt. A cél az ország villamos energiarendszerének tehermentesítése. A városban ideiglenesen lekapcsolják a középületek és a fürdő díszkivilágítását, emellett a közintézmények működését is energiahatékonyabbá teszik. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint ők is takarékoskodjanak az árammal, különösen a kora esti órákban, írja a Dehír. A Debrecen és Nagykereki közötti vasúti szakasz újbóli forgalomba helyezése a következő cél. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mondta a napokban, sajtótájékoztató keretében. A tárcavezető úgy fogalmazott, a vasút a legfenntartatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért fejleszteni, nem bezárni kell. Rámutatott, szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. Ez közvetett módon többek között a Hajdú-Bihari és a Borsoda-Baúj-Zempléni megyeszékhely közötti kapcsolatot is erősebbé teheti majd a jövőben. A Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében 2035-ig 3550 milliárdot fordítanak a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolására, mondta a miniszter. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Nébih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: Kitart a forróság itt térségünkben, ma is szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, majd csak kevés gomoly felhő lehet az égen. A déli szél átmenetileg lehet élénk, itt a hajdúságban is 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült napos időre készülhetünk, majd néhol alakulhatnak ki kisebb felhősödések, ezekből elvétve záporok, zivatarok is lehetnek. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk még holnap is, változás előreláthatólag péntektől várható majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Azt jósolja Ebu Jézus, nem tudom, hallottatok-e róla? Ebu-ról hallottatok-e már? Nem hallottatok Ebu Jézusról? Ebu Jézus, ez a neve.
7: Hova valósi?
8: Hallottál te valahol?
6: Most már úgy csak, mint annyi hallottam volna Ebu Jézusról. Ebu Jézus egy nagyon híres afrikai jós.
9: Aha.
6: Aki azt mondja, hogy december 25-én özönvíz önti majd el a világot.
8: De várjál, mi van Afrikában? Emlékeztek, a múltkor volt egy ilyen világvége jóslat?
6: Ezek a jóslatok általában nem működnek.
8: És az is afrikai volt. Tehát igen. Ott ilyen nagy megvilágosodás van.
6: Hogy tudják, hogy mi történik?
8: Afrikában.
6: De
8: miért volt Afrikában?
6: Hát ezt nem tudom, de azt mondják, hogy megépíti a bárkát, mert Isten megüzente neki, hogy karácsonykor jön az özönvíz. Oh.

0: csatorna, ott van Ebu Jesus, az az ő TikTok csatornája.
1: Ez egy rendes hajó, ez nem csak egy ilyen kis ladik szar. Mármint úgy értem, hogy ez rendes.
2: Hát hogy vinné föl minden élő állatból egy párt, mert ugye azt megmondta Jézus, vagyis az Úr, annak idején Noénak is, hogy mindenből kell egy párt vinni, hogy tovább. Na hát ezért kell a nagy hajó. Azon gondolkozom, hogy Ebu 10 év múlva még mindig ott él a hajón, ami 3 darab ilyen deszkára támaszt válasivatag kellős
1: között. És várja az esőt.
2: És várja, hogy végre elvigye a víz.
1: Okay, most ha jó. Ebut látták ólálkodni a közeli safari park környékén?
0: Nem, Ebut látták, hogy tanulmányoz az Ószövetséget, és megnézi, hogy mit üzent az Úr a bárkával kapcsolatban, ugye Noénak. Oké, okay, de ha mondjuk nektek leszólna az Úr, hogy gyermekem, építs egy bárkát, mert jön az özönvíz.
2: Hát egyrészt szarba lennénk a bárka építéssel, szerintem.
0: Hozd be a bárkába minden földi állatból 2. Na, egy fiút és egy lányt.
1: Egy normális mézes kalácsot sem tudok sütni, nem, hogy bárkát építeni.
0: Hogy a vízözön után új élet kezdődhessen a földön. Mondaná ezt nektek kinyilatkoztatva az Úr. Na, akkor mit vinnétek a bárkára, hogy túléljetek, tessék? Ki hogy építene bárkát, azt még nem tudjuk megépíteni, de megépíteni, mi kellene a túlélésünkhöz?
1: Egy furra töltött.
2: Mi piás palacs?
0: Várjál, hogy volt az Ószövetségben? Ott ugye 40 nap volt. Tehát 40 nap és 40 éj, amit ő neki túl kellett élni. Ugye nagyjából ez volt. Ez volt az időintervallum. Az alatt az elmosta az eső, az özönvíz a földet, igen. És ő aztán újraindította az egészet.
1: Elindult a galamba, igen. Olajágért, és akkor visszatért, és akkor tudta, hogy már van.
0: Hánykolódott a hullámokon, igen. Majd újra benépesítette a földet. Oké. Okay. Jó?
1: Jó, tehát mit vinnénk magunkkal a bárkánkra?
0: Mi kell nekünk a túléléshez? Nincs internet, nincs semmi.
2: Nincs semmi.
0: Fölpakolsz konzerveket, vizet, és elindulsz, ilyen egyszerű.
1: Ott van a férjem.
0: Legyen ott a férjed? Ez most egy szabad történet. Akarod, hogy ott legyen a férjed?
1: Hát,
2: kit vinnél magaddal, ha nem a férjed? Tehát van olyan ember, aki inkább szívesebben elvinnél?
1: Hát lenne egy szűk VIP kör, akit így kiválogatnak.
2: Igen.
1: És lehet, hogy egyébként rajta lennétek a listán.
0: Hogy megyünk együtt.
2: Én nem akarok azzal a hajóval menni, amint te ülsz,
1: Júli. Óriási buli lenne.
2: Elsüllyednék az első
1: nem
2: nap
1: igaz.
2: A francba.
1: Nem, rólam. Ez a tév képzete. Egyébként én egy nagyon szerencsés ember vagyok. Általában rosszul indulnak a dolgaim.
2: Alapokat engedjük el. Tehát kaját, alapokat kaját engedjük. Kaját viszel, víz az van, ugye ott hullámzik, tehát nem
0: tengedjük. Cigi Pia intézi a Laci. Ez legyen meg.
2: Innentől kezdve mi van, ugye?
0: Nemzeti konzultációt elviszed magaddal. Az legyen nálad. Legyen nálad. Az bármi van, legyen nálad egy nemzeti konzultáció. Nincsen neted. Hány kolódsz a vizen? Napelemet viszel-e? Xboxot, PS5-öt, bármit elviszel?
2: A napelemből azt nem tudod üzemeltetni, tehát napelem az mondjuk arra jó, hogy mobiltelefon tölts. Minek töltöd, hiszen nincs internet, és nem tudsz kit fölhívni.
1: Jó.
0: Együtt mennénk erre a bárkára? Tehát együtt ülnénk föl? Hát, ki szólna kinek? Ti szólnátok nekem, hogy 40 napig jön az özönvíz, nem. Vagy ti elmennétek elhajózzátok, úgyhogy nem tudok róla.
1: Én szólnék, mert tudja, hogy én kapnám a hívást.
0: Igen, te kapnád meg, hogy megszólítana az Úr.
1: Igen, megszólítana az Úr, utána körbe küldenék egy SMS-t, amit senki nem venne komolyan. És aztán nyomasztanálák titeket, hogy de tényleg jön az özönvíz.
0: Hogy valami tényleg történik.
1: Mindenkinek adnék feladatot. Te hoznád mondjuk a társasjátékot.
0: Társasjáték? Szerinted hoznék társasjátékot?
1: A 40 napot valahogy le kell
0: hozzuk. Szerinted hoznék társasjátékot?
1: Hát muszáj lenne.
0: Elmondom, mit hoznék. Elhoznám az Xboxomat.
1: És egy fél pár zokni.
2: Mit csinálsz Xboxal, ember? Hát nincs hova bedugni.
0: Jó, azért Elon Musknak a netjér azért rápróbálnék rákötni. Tehát azért oké, hogy a földi net nincsen, de azért a Starlinken csak tudunk valami net, csak csiholunk valami netet.
2: Áram nincs, haver.
0: De
2: nincs áramod.
0: Napelemünk van.
2: Napelemből a telefon max föl tud tölteni, olyan napelemet nem tudsz föltenni egy hajóra, amitől menni fog majd az Xbox.
0: Figyelj, én tudja, hogy technikai dolog, én ilyeneket, a Starlink összeköttetés, hozd az Xboxot, 40 napig egy tévét hoznál, Laci, hozd a tévét be az Xboxot, menjünk. Pia legyen nagyon sok.
1: Téged kidobtalak a hajóról, mert te vagy a leghaszontalanabb.
0: Kidobsz a hajóról?
1: Hát, aki Xboxot hoz, hát ne hülyéskedjél már. Hát nem,
0: de most szerinted ott fog 40 napok scrabble-ozni veletek?
1: Hát muszáj lesz, mert csak ilyen analóg dolgokba kapaszkodhatunk. A Feri hozza az alkoholt.
2: Te a második nap fogsz megőhümmedni, hogy nincs internet.
0: De intézem a netet a Starlinken. A Starlink menni fog egy ideig, mikor jön az özönvíz, Starlinkünk még lesz.
2: Nem lehet inkább a 40 nap orgia felé menni?
1: Nem.
0: De várjátok, ha csak így vagytok, a stábból vagyunk csak összesen, vagy még ha 30-at fölhozhatunk.
1: De 30
0: én azért kirakok egy sztorit, hogy a hajó az Őrsvezértéről indul, reggel 8-kor, még van 30 szabad hely, férfiak kizárva.
1: Abban a 30 főben van némi variációs lehetőség. Én szerintem lehozzuk ezt a 40 napot.
0: 40 napot simán elhánykolódunk. Tehát a föl tudjuk szerelni, simán elhánykolódunk. Netünk lenne.
1: Jó, kihozza a dedalont.
0: Dedalont az Eszter, tehát ő hozna minden ilyen, ilyen sebészeti gyógyszerfelelős meg lenne. Feri élelmezni a csapatot, meg vagyunk. Hol hánykolódunk? Merre hánykolódunk? Balatonon? Mindenhol az önvíz van?
1: Mindenhol víz van.
0: Mindenhol víz van.

0: Tehát már nem tudjuk, hogy a Dunán vagyunk, vagy a Csepelen, vagy a Balatonon.
1: A tengeren nincs.
0: Hát már mindenhol víz van.
2: Elhúzunk a Ferenciek tere mellett. Elhánykolódunk.
0: És kihajózunk.
1: Jó, mit csinálunk a hajóra fölkapaszkodni vágyókkal? Mert lesz egy pár olyan ember, aki ugye úszik.
0: Elmondom neked, fogok egy nagyon nagy kalapácsot, és hogy fölnyúlnak a kezükkel a hajóra.
2: Az evezőlapáttal. Kíméletlenül.
0: Ez a Titanic, nem fújunk sípot, hogy van még valaki a vízben. Nem fedünk, illetve nem, ha nő, fölszedjük. A bemászhat a hajóba.
2: Hát nem.
0: De, jó.
2: Hát miért? Hát miért? Az miért?
1: És van egy rossz érem, ha jobb nő, mint te, akkor valaki
2: akkor
1: repül.
2: Akkor engem dobtok ki.
0: Ennyi.
2: Ezt nem lesz nehéz megtalálni.
0: Simán lehoznánk, gyerekek. Ebu egyébként nem sokára elkészül az építkezéssel, és azt mondja, hogy tuti jóslatot kapott. YouTube-on építi, tehát követik emberek, akik hisznek az ős jóslatában, nézik a hajóépítést, már kettő hajónál tart. Nézzek, itt vannak a hajók.
2: Ja, hogy ez egy ilyen pót hajó.
0: Sokat épít, igen, és ő azt mondja, hogy 23-án száll vízre, és 25-től itt mindenkit elönt az özönvíz. De, mi van, ha kivételesen tudja?
2: De Ebu egyébként tényleg úgy néz ki, mint Noé. Tehát egy kicsit szakadt, kicsit kettyós.
0: Ebu valószínűleg igen, hát Ebunak valószínűleg beakadt valami. Igen, Ebu nem százas.
2: De egyébként milyen az, amikor, tehát hogy kapsz egy ilyen sugallatot, egyik reggel így felébredsz, és azt mondja, hogy a jó Isten neked, hogy építs bárkát, és mindenki hülyének néz, és aztán tényleg jön az özönvíz, és mindenkit elvisz, csak te éled túl.
0: Igen. De egyébként igen, azt írja egy hallgató, hogy rosszul mondtam, igen, ő nem 40 napig hánykolódott, 40 napig csak az eső esett. Tényleg történet úgy van.
1: Sokáig hánykolódott.
0: Igen. Aha. Tehát elkezdett esni az eső, ugye, és az 40 napon és 40 éjjel át esett, a víz emelkedett, és ugye elborította a hegyeket.
2: Jó,
0: aztán így
2: először
0: kütött ki elvileg az Ararát-hegyen, ahol elvileg meg is találták a hajót. Mondjuk vannak kutatások az Ararát-hegyen, Törökországban. Uh-huh. Elvileg találtak ott valami hajóhoz hasonló szerkezetet. Ez érdekes.
2: Az égő csipkebukor pedig azóta is ég. Szóval, hogy...
0: a galamb azóta is repül.
2: Kikattanna meg közülünk először?
0: Kikattanna meg először? Ez egy jó kérdés.
1: Zsűl biztos, hogy a legtovább bírja.
2: A Zsűl bírná a legtovább.
0: Szerintem Laci. Laci legelő, igen. Lacinak elmenne az internet, Laci megkattan, aztán az Eszter.
1: De a Laci mesztelenül állna már a hajó orrába. És így, ezt
2: rámenne mindenkire.
0: Oké, mi a megőrülési sorrend? Laci?
2: Laci?
0: Eszter? Nem. Á, szélsőséges helyzeteket nagyon bírom.
2: Ne, azt hiszed.
0: Két órára szerintem... szorultam be úgy egy liftbe, hogy mindenki rosszul volt körülöttem, és hívta a 112-t, és minden is. Szakadtam a rőről.
2: Mert nagyon részeg voltam.
0: Ez igaz? 15-en voltunk úgy beszorulva egy liftbe, hogy 12 már pánikrohammal volt. Sose élveztem annyira, és sose éltem annyira, mint ott. Az a két óra életem legintenzívebb két órája
2: volt. Mindenki nagyon pánikban volt.
0: Én nem, szóval elmondom a borulási sorrendet. Laci.
2: Igen.
0: Eszter. Ölné meg magát, és ugrana, és fölfalna egy cápa. Utána, hát Annát lehet bedobnak. Dehogy is.
2: Nem.
0: Utána Viki.
2: Viki, igen.
0: Viki, nem, Viki bírja a szélsőségeket, várjál. Utána te, valószínűleg téged bedobnánk, hogy ne sipálkodj itt nekünk. Tehát, hogy te egy idő után nagyon idegesítőlenül is téged bedobnánk, és megetetnénk a cápákkal.
2: Valószínűleg azért dobnátok be, mert hogy nekem van egy pont, amikor így átbilledek, és akkor azt érzem, hogy mindenkibe lelket kell öntenem.
0: Igen, na ez biztos, hogy elhallgattatnánk.
2: Igen, és ezt nagyon
0: utálnátok. Maradnánk a hajón Feri Zsülén. Ki van még?
1: Hát én a kajafogyásával azért ott én elborulnék.
2: Akkor Zsült megennéd.
1: Megenném
0: és
1: várj, a Zsült.
0: Mi ketten maradunk a Zsüllel a hajón. Én ölöm meg a Zsült, vagy a Zsül fordul ellenem?
1: Szerintem a párfordulás a Zsülben van.
0: Nem, tehát... valószínűleg
2: nem,
0: előbb megölöm.
2: Nem ölnéd meg. A hajó két végére kiülnétek, és nem beszélnétek.
0: Már senki nincs, már ti sem vagytok?
2: Nem.
0: Már ti sem vagytok?
1: Olyan, mi lenne a vége Pi élete? Nem tudom, melyik őtök lenne a tigris.
0: Egyébként Zsüllel simán el tudnánk ott hánykolódni, ringatózni.
2: Én vennéd, hogy ott van.
0: Semmi, Zsülöt eltenne, venne, szerelni a napelemet. Csinálnál, csiholnál, netet, én meg ott valami
2: bózkodnék.
0: Én meg csendben éppen FIFA 2025-öznék, érted ott még.
2: Laci már halott,
0: Eszter már vízbe ugrott, Ferit már megettük valójában. Igen, és ez lenne. De egyébként száz jós van, és mindegyikét hülyének gondoljuk. Mi van ennek van igazad? Mi van, egyszer ez bejön, érted? Mi van,
1: ha ne csinálsz, tok ti ketten, mert mivel meghaltunk, ha elkezd apadni a víz, és egyszer csak a hajó alja így.
0: Megfeneklik. Hát akkor már apad a víz, akkor ott vagyunk az orrát.
1: Azt
0: hegyen,
1: is
0: akkor
1: megnézném.
0: Lemászunk a hegyről.
2: Leküld a Zsült, hogy nézze meg, mennyire mély a víz, és elég melege, hogy...
1: És akkor egy szápos Zsült elkapja, Zsül. Egyedül maradsz.
0: Mász ki a hajóból. Nézd meg, hogy vannak élőlények, amik bántanak. Hány fokos a víz.
2: El tudjátok magatokról képzelni, hogy mondjuk titokban elvonultak, és megeszitek az utolsó szelet marscsokit.
0: De várjál, nagyon fontos dolgot kihagytunk. Hát a Zsül marad meg én.
2: Akkor hogyan szaporodtok?
0: Akkor nekünk kell benépesíteni a bolygót.
2: Zsül, te cúl, megérkeztünk.
0: Hát akkor mi ketten maradtunk. Mindenki akkor, meghalt. Akkor Zsül és egymásra nézünk. Hát erre izanéz, van még egy pálinkánk előtte, Zsül.
2: Akkor újra kell írnunk ezt a kidobási rendszert, akkor egy nőt mindenképpen meg kell, hogy tartsatok.
0: Na de ki az, aki...
2: Megérkeztem.
0: Még... Egyébként Júli, téged akkor életbe kell, hogy tartsuk. Leértek már a petéid, vagy mi van most veled? Na, csak kérdezem, mi van most veled? Termékeny vagy még? Vagy most veled mi van?
2: Szüret van, anyukám.
0: Csak kérdezem, hogy te még termékeny vagy?
2: Én még termékeny vagyok.
1: Mondjuk a nagyanyatest azért nem itt van.
0: Akkor azt mondanám, Zsül, igyál még egy pálinkát. Addig elfordulok. Lehetőleg gyorsan végezzetek, mert kajás vagyok. Na de várj, de születne
2: és honnan, Gyul... és honnan tudjuk, hogy ki az apa? Hogy ekkora fejem van?
0: Nem, hát én tudom, hogy nem én vagyok.
2: Kivel népesítem?
0: Én fifáztam. Én akkor fifáztam. Én akkor 2025 FIFA-ban éppen a Barcelonával győztem a Real Madridot. 26 óra lőttem gólt a Real Madridnak.
2: Annával és Vikivel benépesítjük újra a földet.
0: Azt nem jó, ez így nem jó, gyerekek. Ez így nem jó. Ez nem jó.
2: Rámész majd az állatokra.
0: Egyébként igen. 10 perc van magzatbózba sírnátok, írja valaki. Na jó, azért mi szóltunk. Mi szóltunk, Ebu Jézus.
1: Készüljetek.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egy-két, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
11: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
10: A Vitagen C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagen C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
11: Vitagen C. Saját flórám, saját életem.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Kedves hallgatók! A Telekomosok Fesztiváljának Hortobágyi állomásáról jelentkezem, és már most csillagokat látok. Pedig az igazi sztárok csak éjszaka érkeznek. A közös táborépítés után befoglalok egy kényelmes helyet a tűz körül, amíg el nem kezdődik a Felefánt és a Hiperkarma koncert. Aztán szemeket az égboltra, mert csillagászati lesz a látvány. Ezt a hagyományt érdemes még sokáig megőrizni. A jegyeket keresd a telekomspots.hu-n.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: Reklámot hallottak.
1: A Hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új fejlesztésekről döntött Hajdú Szoboszló közgyűlése, energiatakarékossági intézkedések Debrecenben, berobban a parlag főszezon. Demeter Dia vagyok. Több fejlesztést érintő döntést is meghozott Hajdú Szoboszló képviselőtestülete, számolt be róla a HAON. A közgyűlésen olyan beruházásokról és pályázatokról határoztak, amelyek a város infrastruktúrájának és közszolgáltatásainak fejlesztését szolgálják. A tervek között szerepelnek út- és intézményfejlesztések, valamint a település működését segítő beruházások előkészítése is. A városvezetés szerint a most elfogadott döntések hozzájárulnak Hajdú Szoboszló további fejlődéséhez és az itt élők életminőségének javításához. Energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be Debrecenben. A város és a Debreceni Egyetem is csatlakozik azokhoz a lépésekhez, amelyekkel az ország villamos energiarendszerének terhelését szeretnék csökkenteni. Augusztus 15-ig több középület, köztük a református nagy templom és a déli múzeum díszkivilágítását is ideiglenesen lekapcsolják. A közvilágítás ugyanakkor változatlanul működik. A városban a Dósanádor téri és a Halközi szökőkutak kivételével leállítják a víz, fény és hangjátékokat, írja a De Hír. A Debreceni Egyetem is bejelentette, hogy leállítja épületeinek díszkivilágítását, korlátozza a légkondicionálók használatát, csökkenti egyes oktatási épületek nyitvatartását és rövidebb ideig működteti a szökőkutakat. Berobban a parlag főszezon, hamarosan már országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet a pollen koncentráció. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszeres kezelést, mondta rádiónknak Kajtora Patini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
2: Kitart a forróság itt térségünkben, ma is szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, majd csak kevés gomoly felhő lehet az égen. A déli szél átmenetileg lehet élénk, itt a Hajdúságban is 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült napos időre készülhetünk, majd néhol alakulhatnak ki kisebb felhősödések, ezekből elvétve záporok, zivatarok is lehetnek. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk még holnap is, változás előreláthatólag péntektől várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
5: Egy hosszú cikk jelent meg arról, hogy elegem van abból, hogy az anyámat kell pénzzel támogatnom, rossz ember lennék, vetette föl. Valaki egy hosszabb cikkben, ami arról szól, hogy a szülőket hogyan támogatod, hogyan várják el, mennyire nyomasztanak ezzel, ki hogy áll a szülői támogatással, és ugye itt megszólaltat a különböző egyéneket, 29 éves menedzsereket, 30-35 éves embereket, hogy nekik mit jelent az, hogy a szüleiket kell támogatni, és kiderült, hogy nagyon komoly szélsőségek vannak a véleményekben a cikk szerint, miszerint ugye kinek teljesen természetes, kinek viszont nagyon komoly szorongás, ki viszont presszióban van, hogy az anyja igenis elvárja, és látja, hogy milyen életkörülmények között él, és mi az, hogy ő ebből nem kap, nyomást helyezve a saját gyerekére.
6: Hát, vagy meddig van a határ? Ugye az is egy érdekes kérdés, mert egyértelműen hálával tartozol azért, hogy ő, amikor te gyerek voltál, akkor ők finanszíroztak téged, ezt illik visszaadni.
5: Igen.
6: Vagy majd te a te gyerekedre finanszírozol? Tehát az a normális ebben a gondolkodásban?
5: Jaj, nem visszafele, mindenki lefele finanszíroz.
6: Mindenki lefele. Hát aha. Ugye a szülőség az egy ilyen biznisz, gyerekek, hogy ott van egy lefele finanszírozás.
7: Judás biznisz.
6: Igen, ő finanszírozott engem, én finanszírozom a gyerekemet, vagy adsz-e vissza édesanyádnak.
5: Aha.
6: És meddig adsz?
7: Szerintem nagyon rátapintottál a lényegre, mert én úgy vettem észre a rövid pályafutásomat, hogy kettőféle nagyszülő létezik. Van az egyik, aki úgy van, hogy jaj, nekem ne, nekem ne hozzá semmi, nekem nem kell semmi, nekem én ezen a kicsin el vagyok, jaj, a gyereknek, mindent a gyereknek, és az utolsó 10 000-est is odaadja az unokának, meg van az, amelyik ilyen, máshogy öregszik meg a kígyó, mert eljött az én időm.
5: Most én mindent visszaadsz.
6: Jól keresel, kicsim.
7: És én mikor legyek boldog? Hát eddig boldogtalan voltam, főleg miattad. Elvetted, hát mindenemből odaadtam neked mindent, hát most akkor nem jár egy kicsi nekem is.
5: Igen, itt ugye arról van szó, hogy valaki megvonná a támogatást, de hogy rossz embernek gondolja magát. Van, aki a lelkiismeret furdalásról mesélt, hogy bizony, amikor ő nem tudott fizetni az anyjának, vagy az apjának, vagy a szüleinek, akkor nagyon rossz embernek érezte magát. Illetve van, aki azt mondja, hogy akkora teher ez rajta, hogy nagyon nehezen tud a nyomással mit kezdeni, nem csak saját magát, vagy a saját családját kell eltartani, hanem a szülők felé is van egyfajta presszió vagy elvárás, hogy bizony támogasd őket. Főleg, ha látják, hogy mondjuk nem tudom, jó körülmények között élsz, vagy hogy megteheted.
7: Azt írek itt szóval, hogy én a 3%-os hitelt tudom felajánlani.
6: Mama tör leszel, legyen kedves.
7: De ez nagyon érdekes, mert ugye itt sokkal szerepet játszik az érzelmi kérdés is, nem? Tehát, hogy milyen a viszonyatok a mamával?
5: Egyáltalán, várj, igen, milyen a viszony, de hogy alaptézis az, hogy kell támogatni?
6: Hát alaptézis tehát, az, hogy igen.
7: Törvényben van foglalva, Balázs.
5: Törvényben
7: hát van
5: foglalva,
7: írva,
5: hogy kell támogatnod a szüleidet. Tehát ha nem adsz, lenne, de nem adsz, akkor rossz ember vagy?
6: Igen.
7: Büntetés.
5: Tehát mondjuk rászorulnak, de te nem adsz, de megtehetnéd, akkor csúnya dolgot csinálsz, mert hoztál egy olyan döntés, hogy nem akarod.
6: Nem is értem a felvetést, de persze, hogy egy utolsó ajadék vagy.
7: Igen, ám, de
6: hát ők neveltek föl, aha, ők tám, még akkor is, ha nem túl jól.
7: De nem
6: azért csak
7: tudni,
6: adott neked.
7: Szerintem van olyan kapcsolat, ahol nem fér ez be, hogy te még a gyányádnak. Tehát biztos, hogy van.
5: De hogy a mama miatt nem fér bele, vagy egyszerűen neked nem fér be, hogy adjál anyádnak.
7: Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen kegyetlen szipírtyó, aki folyamatosan bántalmaz téged, meg a gyerekeidet, meg mit tudom én mindenkit, akkor azt azért nyilván nem akarod támogatni, nem?
5: Tehát függ attól, a támogatás létjogosultságától, hogy milyen volt a gyerekkorod, és milyen anya volt az anya.
7: Vagy hogyan járul hozzá most a családhoz, mert nyilván az idősek sokfélék tudnak lenni, tehát azért.
6: Belenéztem az SMS-ekbe. Én bocsánatot kérek az előző mondatomért, nem kell mindig támogatni. Már látom. Az a baj, hogy én ez idillikus kapcsolatból
7: indultam ki. De úgyhogy neked sincs olyan, akkor miről beszélsz?
6: De azért mi meg vagyunk a mamával, érted?
7: Nem mersz más mondani, hallgatja?
6: Nem, ilyenkor alszik még bőven. Tehát, hogy jól vagyunk a mamával, akkor azért csak visszaadod azt, amit kaptál gyerekkorodban.
5: De tartozunk valamivel azért, mert ők fölnevel. Most azon úgy értem, hogy anyagilag kell ezt visszaadni? Hát kérted,
7: hát
5: hogy gyere, jöttél.
6: Jaj, nem már!
5: Megterve, csak kérdezem. Tehát, hogy
6: ez olyan rossz
5: csak, ezek most csak kérdezem, hogy te megérke, nem akartál jönni. Fölneveltek, fizetned kell azért?
7: Egy fülletészakából ezek, azt akkor fizessek egy életen át.
5: Kell ezért fizetned, mert te tartozol? Hogy...
7: Azt gondolom, hogy amíg nem volt gyerekem, teljesen máshogy láttam ezt a helyzetet, most meg van gyerekem, és én például nem akarnám, hogy engem támogasson a gyerek. Azt akarom, hogy mindig gazdagabb legyek nála.
5: Igen, sose keresel annyit, mint én.
7: Ezért, soha ne keresel annyit, mint én.
6: Kicsit elgóhoz anyukat, de
5: igen. A Markomban tudom
7: tartani.
5: Tudja, ki
7: a főnök.
5: Igen.
7: Nem, tehát az van, hogy szerintem az nagyon, tehát én nem érzem azt, hogy nekem tartozna a gyerek, nincs ilyen viszonyom vele, hogy így, hogy tehát ő egy tőlem független entitás, amiben meg akartam élni a saját érzéseimet.
5: Hát, de gondolom, az anyukák vagy az édesanyák akkor szoktak kérni, mondjuk, ha látják, hogy jó körülmények között él a gyerek, megcsinálta, működik, de neki kevesebb jut nyugdíjút, és akkor egyszer csak beállítanak, hogy már pedig jöttem. Nem kölcsön kérni, vagy kérni, vagy miért nem adsz, vagy miért nem segíted az anyádat, nem?
7: Hát de miért nem beszélünk azokról, akik azért szült egy gyereket, hogy befektetési jelleggel legyen, aki támogassa őket. Hát ilyen is rengeteg.
5: És ezt a gyerek már tudja, hogy ha fölnövök, akkor fizetnem kell, mert azért jöttem.
7: Ugye ők kondicionálják elég komolyan, plusz ugye ott általában feltételes a szeretet is, tudod. Tehát, hogy nem úgy nőnek fel, hogy minden csodálatos körülöttük, hanem már akkor vannak kis üzenetek, tudod, hogy ha jól tanulsz, majd akkor foglak szeretni. Ha kimagasló, teljesen nem, majd akkor foglak szeretni.
5: Itt a cikk arról szól, hogy én gonosz ember vagyok, hogy én nem támogatom az anyámat. Tehát itt érzelmi viszonyra hivatkozik, hogy igen, megtehetném, de olyan az érzelmi viszonyunk, hogy nem támogatom, aha, mert nem adta meg azt, amit én gyerekkoromban szerettem volna. Szeretetet, melegséget, kedvességet, odafigyelést, jó szót, rideg, hideg.
6: És most csak
5: anya
6: a pénzért
5: volt.
6: Jön a mama.
5: Nem is feltétlenül a pénzért jön, de hogy úgy gondolja, hogy ő nem akarja támogatni, még ha látja, hogy az anya rá is szorulna, mert hogy egyébként nem volt olyan a viszonyunk.
7: Hogy rászorulsz gáz, szerintem, mert hogy tudod, emberileg én ezt mondja, hogy idegennel szemben se szívesen teszem meg. A másik, de megteszem, tudod.
6: Nem szívesen, de igen,
7: a másik meg, hogy ott van az a része is ennek, hogy tehát, hogy van köztetek egy kötelék. Tehát, hogy mindig azt egy dolgot szoktam felhozni, például Tarantinót, Mert Tarantino nagyon szeretne, hogy a filmrendező lenni, és az anya azt mondta, hogy soha nem lesz filmrendező, egy nagyon tehetségtelen gyerek vagy, soha nem lesz belőle semmi, ez egy hülyeség. És Tarantino gyerekként megfogadta, hogy a filmrendező lesz, és meggazdagszik, soha egy dollár sem ad az anyjának ebből.
6: És tartja is.
7: És tartja. Képzeljétek el, ismerek olyat, aki egy kockás füzetben vezette, hogy mennyit költött a gyerekére, amíg gyerek volt.
5: Mi is beszéltünk egy ilyen hallgatóval. Igen. Itt volt, egy pár éve elmondta, hogy ő vezeti azt, és pontosan tudja, hogy ha egyszer a gyerek felnő, akkor ő mennyit költött a gyerekre. Egészen megdöbbentő
7: vélemények vannak. És inflációval visszafizetni, vagy infláció nélkül? Hogy van ez?
5: Hát ez egy jó kérdés, hogy romló pénzzel inflációval együtt kell visszafizetned. A gyermekvédelmi törvény szerint a szülő azzal, hogy felnevel egy gyermeket, a saját magát a vállalt költségekért teljesíti. Amikor váltam a második gyerekem, tudtam, hogy a dolgom anyagilag és érzelmileg támogatni, nem várom el, hogy majd ők is ezt tegyék.
6: Ha. De törvényszabályzás meg az, hogy ugye a rászoruló szülőt a jól kereső gyerek támogatni, kell, hogy támogassa. Tehát ez le van írva.
5: Hogy neked támogatnod
6: igen,
5: kell.
6: Igen. Aha. Nem olyan... Itt valószínűleg a mérték a kérdés. Tehát ha látod azért bármilyen szar kapcsolatban vagy a szüleiddel, anyáddal, apáddal, már lehet, hogy nem is beszéltek. Annyira összerúgtátok a labdát. Ha látod az anyádon, hogy fagyoskodik, hogy éhezik...
7: Hogy rossz a frizurája.
5: Oké, okay, az egy szélsőség, igen, de, a fagyoskodás, éhezés.
6: De akkor segítesz, aha. De már a repülőjegyet azt nem veszed meg neki, hogy gyerekkori álma megvalósuljon.
5: Van, akit jó esemesek, az sem mindent, hogy mire adod. Cigire, sőre, unikumra, vagy hűtéssakajára fontos.
6: Na,
5: nem elég a 14. havi nyugdíj, még a vérem is kell. Krisz küldte nekünk. Nekem apám alkoholista volt, elvette minden zseppénzem meg, hogy eligya, agyvérzés kapott, bekerült otthonba, jött a számla az intézménytől, hogy fizessem a havi díjat, mert nem elég a nyugdíja. Pert indítottam, és így, hogy nyertem, nem kellett tovább felelősséget vállalni érte. Azért ez is milyen kemény, nem? Kriszta küldte nekünk, hogy egészen odáig jut.
6: És
5: hogy...
6: nem tudok Kriszta ellen
5: hát
6: menni,
5: hát, hogy alkoholista
6: apád... esetben, hogy minden pénzedet elvette, így kapott agyvérzést az italtól.
5: Nem jár, ezt igen, mondom, hogy nem jár alanyi jogon. Tehát az minden. Nem egy jó érv, hogy azért, mert az apád, azért, mert az anyád segíteni kell. Alkoholista volt, bántott, érzelmileg megnyomorított, nem feltétlen kell abba belekapaszkodni, hogy de az apám segíteni kell. Tehát én pont ezt akarom mondani, hogy nem így van. És ez egy jó SMS arra, hogy igen.
6: Most már más az
5: bekerült az otthonba, pert indított, mert nem akarja fizetni, mert egy gram szeretetet nem kapott, az egész életét megnyomorította. Kell akkor neked segíteni? Csak azért, mert a vérszelinti szülőd, hát miközben az egész életedet megnyomorította? Igen. Kicsit igen?
6: Kicsit igen, de ez a kicsin túl van.
5: Somi azt írja, hogy általában, ahol a gyerek szeretetben nő fel, és egészséges a kapcsolatot, fel sem merül, hogy a gyerek felfelé finanszírozon, mégis segíteni fog, ha kell. Tehát, hogyha jó a kapcsolat, akkor a gyerek magától észreveszi, hogy segíteni kell. Anyukámmal biztos, hogy segíteni fogom, apukámmal nem tudom, hogy mi lesz. Egész gyerekkoromban bántott, csúfolt, gúnyolt. Én vagyok a mai napig leghátul a gyerekei sorában, ez ki is mutatja, mióta felnőttem. Kihasznál, és egyértelműen vesz minden segítséget, ha valamire véletlen nemet mondok, rám teszi a telefont, és hallgatással büntet. Papa keménybe van.
7: Ja, Istenem.
5: Papa amúgy... keménybe van.
7: Beszéltem múltkor egy pszichológussal, aki Kanadában dolgozik, és azt mondta, hogy az a szabály, hogy ahol a szülő ilyen bántalmazó, tehát mondjuk ez a hallgatással verés, ez például ugyanolyan abúzus, mint egy sima bántalmazás, akkor azt még felnőtt korodban is jelentenie kell neki, tehát mi pszichológusodnak, hogy veled szemben ilyen abúzusok történtek gyerekkorodban.
5: Aha.
7: Tehát, hogy nem felejtik ezt el. Tehát nincs elévülési idő, hanem az van, hogy ez egy meghatározó dolog az illetőnek a természetével kapcsolatban, és sőt, még következménye is lehet még felnőttként is.
6: Bebörtönöznek azért, mert gyerekként...
7: Hát neki... elveszik a 14. havi nyugdíjadat, nem tudom.
6: Szegények.
7: Tehát, hogy nem az van, mert hogy ugye sokszor úgy gondolkodunk a gyerekszülő viszonyban, hogy ahogy kikerülsz otthonról, ezt így magunk mögött akarjuk hagyni. Tudod, hogy ez így, hogy ennek itt vége, hát ez most lezárodott a függőségi viszony ezzel, ugye innentől kezdve a saját sorsunknak vagyunk a kovácsai, nem szabad haragudni, meg nem szabad a múltban élni, meg ilyeneket szoktak mondani egymásnak az emberek, akik nem bírják hallgatni a másnak a panaszkodását. De ott van az, hogy onnantól kezdve, hogy eljössz otthonról, elkezdesz dolgozni magadon, és folyamatosan falakba ütközöm, hogy abból az érzelmi készletből dolgozni, amit otthonról hoztál, és sokszor a magunkról alkotott véleményünk arra alapszik, hogy hogyan gondolnak ránk a szüleink. Tehát, hogy ezt nem tudjuk így tudatosan, de hogy az a belső hang, hogy te magaddal beszélsz,
5: az a szüleid
7: az anyádnak
5: hangja.
7: A hangja.
5: Igen,
7: vagy igen.
5: Abszolút.
7: És hogy ez ugye lehet egy jó ilyen motiváció arra, hogy túl teljesíts az életbe, általában nyilván túl is teljesítenek, akiket nem megfelelően szerettek, de hogy azért ez egy hiány. Tehát, hogy
6: értem, hogy csak, okay, igen. Ha ennyire így fogod meg és hogy lélekből, ebből nehéz, meg ilyenből, akkor nem mondhatjuk azt, hogy az anyánk csak azért volt ilyen velünk, vagy az apánk, mert ő nem lépett rá erre a megvilágosodás útjára, mint te már
7: hát
6: rajta vagy?
7: Hát az első generáció szerintem, aki ezzel nagyon-nagyon foglalkozik, ők ugye még nem foglalkoztak ezzel, de közben az van, hiszen azért nehéz az embereknek eldönteni, hogy mi a helyesebben, mert a világ nem megy el ezek mellett az emberek mellett, tehát ott vannak a nyugdíjasok a Facebookon, kirakják az idézeteket, hogy a legszebb út az őszintesség és a szeretet, meg a Jézus Krisztusról a képet, meg ilyesmi. Igen, igen, igen. Az örök elfogadás út mesdjéjén.
5: De mit akarsz ezzel mondani?
7: Azt akarom mondani, hogy miközben ugye eljátszák azt, hogy ők ezeket megértik, ezeket az üzeneteket, és hogy őket is éri ez az új éra, tudod, hogy dolgozz magadon, és legyél elfogadás.
5: Hát nem gyakorolják. Persze.
7: És hogy ezért folyamatosan ugye egy ilyen ambivalencia van a kapcsolatban, hogy itt van, fizikailag létezik, tudod, de hogy nem akar veled egy húron pendülni, hanem mindig olyan, mintha lenne benne valamiféle tartozás, vagy valamiféle ilyen deficit. És szerintem az emberek ugye ezt élik meg nagyon nehezen, hogy hogyan támogassak valakit, aki nem a legnagyobb szurkolóm, például, mm-hmm. tudod. És miközben amúgy, érted, lehet, hogy anyád nem tudná palacsintást ütni, mert mit tudom én, az összes keze már hólyagosa, fogalmas nincs mitől, de hogy attól még tud téged mondjuk szeretettel támogatni, és ilyesmi, és hogy ezt meg nem szívesen teszik meg. Tehát egy csomó embertől hallom azt, hogy ők nem szeretnek, az ő szülék, tehát hogy ilyeneket mondnak, hogy hát ők nem ilyen dicsérgetésfajták, ők nem szoktak dicsérgetni.
5: Hogy a szülők nem voltak azok, vagy nem azok.
7: Igen,
6: gondolj bele, nincs benne az eszközkészletükben egy ölelés, egy puszi, az, hogy szeretlek, kisfiam.
7: Miközben tőled megköveteli, hogy te meg fejlődjél nagyot, te legyél nagy ember, te legyél megbocsátó, te legyél elengedő, te tudod, tehát, hogy sőt, minden a maximális szinten történjen meg. Hát te lépjél át a nagy sérelmeiden, stb. Miközben meg nem hajlandó. És ezt nagyon sok ember mondja, ez nagyon sok embernek a problémája, és nyilván a pénz, amúgy, ha van pénzed, akkor nem probléma adni pénzt, de amikor mondjuk az van, hogy azt kell eldönteni, hogy a gyerekednek adsz-e, vagy az anyádnak adsz-e, vagy az apádnak adsz-e, aki
5: akkor
7: volt,
5: nyilván egyértelmű a sorrend, persze.
7: Tehát hogy ez a negyed nehéz, és közben ott van, nyilván senki nem akar szar ember lenni, meg hálátlan lenni, meg ilyesmi, csak ugye ez nem a mi problémánk, akinek mondjuk Balázs adsz anyukádnak egy, nem tudom, egy nyaralást az Ibizán, vagy nem tudom, hova szeret járni anyukád.
5: Ibizát nagyon szeret, nagyon csapatja. Iszletesen dobálja az ekiket, és nagyon vereti.
7: Igen, ez nem azt jelenti, hogy Beninek nem lesz tavasz a bicikliet. De nagyon sok embernek, meg ugye igen. És hogy ezen a szinten nagyon nagy dilemma.
5: Igen. Anyánk bejelentett, hogy eladja a lakását, hogy fent tudja tartani magát, ezért inkább fizetjük a rezsijét 4 éve a tesómmal. Amúgy lefelé adsz, és fentről kapsz, nem tartozol semmivel azért, mert világra hoztak. Hát az is egy vélemény.
6: És ez is egy jó kérdés.
5: Hogy?
6: Az a te örökséged, az a lakás. Mit mondasz akkor, amikor a mama bejelenti, hogy figyelj kicsim, van egy belvárosi 40 négyzetméteres lakásom, az most 60 millió forintot ér, ez lenne az örökséged, de én ezt most eladom, mert utazgatni akarok még, van 5-10 évem hátra, na mit mondasz?
5: Hát az az ő döntése. Amíg él, az az ő döntése. Az, aki azt mondja, hogy anya, ne utazzál, mert az majd az enyém lesz, ha meghalsz.
6: Sokan nézik.
5: Az az ő lakása, ha szerencsés vagy örökölsz, így. Hát így biztos, hogy így nézik, de hogy menjen, utazzon, az most ő még azt csinál alanyi jogon, amit akar.
6: Így van.
7: Nekem őszintén ezzel nincsen olyan szempontból a bajom, hogy ez egy őszinte tiszta kommunikáció, tudod. Ahol elmondja azt, hogy ő most úgy érzi, hogy az ő igényei fontosabbak, mint az enyémek, és azt szeretné, hogy ez történjen meg vele. És erre azt mondom, hogy hát figyelj, rendben van, hát menni kell.
5: Igen.
7: De
6: csinálj,
7: plusz szerintem már nagyon sokan elengedték a saját ingatlannak a gondolatát. Tehát, hogy ez most már így kezdődik.
5: Mert eladnám anyukám vagy apukám egyetlen gondtalan mosolyáért, és minden vasárnap főz anyukám a gyerekeire, unokáira, 11 fő, soha semmit nem kért cserébe, csak annyit, hogy szóljunk időben, ha mégsem tudunk menni, nem kell nyomasztani senkit, hogy menjen. Az unokáknak annyira ez normális, hogy reklamálnak is, ha nem megyünk a mamáikhoz ebédre. A Helena küldte ezt nekünk. Világéletemben csórók voltunk hóvégén, jó, a kenyére futott, de emellett szüleimnek a napi pia, cigi kombó mindig megvolt. Felnőttként sikerült ebből kitörnöm, így most általában minden hónap végén jön az üzenet. Fiam, tudná kölcsön adni 100-150 ezeret. Értitek? Nem 10-20-at. Írja a hallgató, úgyhogy tudják, hogy 3 gyereket nevelünk, és emellett lakáshitelt fizetünk. Persze a piacigi tipmix kombó továbbra is nagyon megy nekik. Milliószor megfogadtam, hogy többet nem adok, mégis mindig utalok.
6: Na.
7: Igen.
6: Na hát ez, tudod, mert... ott azért van, mert a lelki ismereted azt mondatja. Úgy, hogy tudod, hogy mire fog elmenni, hogy elpiázzák.
5: Ez sem ilyen egyszerű, nem feltétlenül lelki ismeret. Lehet, hogy nem húzod meg a határidat, nem mersz nemet mondani. Elhiteted magad, hogy neked te jó gyerek akarsz lenni, és cserbe hagyod őket, és akkor a jó gyerek image egyébként én minden nap adok, minden hét hónap végén adok, de minden hónap végén el tudom mondani, hogy milyen jó, hogy adok. Ez is egy játszma. Tehát itt azért sok minden van, nem csak az, hogy most akkor te mégiscsak utalsz, mert hogy de lehet az is, hogy egyszer bele kéne állni, és azt mondja, figyelj, nem, nincs több. Igen. Most nem. Tehát ti eljátszátok, nekem a gyereknek meg, mint a ebédpénze kell. Akkor a kettő között mi a jó? Tehát, igen, hogy lehet erre is nemet mondani, nyilván nem könnyű, de a piacigi tipmix kombóra adsz te minden hónapban 150 ezeret, a felnővés egy része egy időben kimondhatod, hogy nem adok.
6: Hogy nem,
5: mert nem kötelességed ezt finanszírozni.
7: Meg ilyenkor szerintem, amikor az ember így ad, hogy tudja, hogy a másik visszajelezzel, akkor kicsit...
5: Igen, itt azért ez egyértelmű. Piaci tipmix kombó, miközben két gyereket nevelsz, azért ott hamar ki lehet mondani azt, hogy figyelj, erre biztos, hogy nem. Vagy adj egy számlát, befizetem, vagy adod a nem tudom, a közös költséget, kifizetem, vagy a bevásárlás megcsinálom, hogy odaadom cashbe, amit aztán elversz, hát az nem annyira jó. Szerintem nem feltétlenül a szeretet. Szülők válása óta nem nagyon találkoztunk az apánkkal. Ha igen, mi megyünk hozzá, tudja, hol lakunk. Első unokára is azt üzente, hogy boldogságot a családnak. Még nem is találkozott a picivel. Örökség hitel, még a dugó kihúzását is másra bízom. Nem kell tőle semmi. Még egy zsíros kenyér se, Zsolti. Küldte nekünk ott, ilyen a viszony. Anyám sosem mondta, hogy szeretlek. Miután rendeződött az élete 50 évesen, kb. 50 évesen, akkor egyszer megpróbálta, de olyan szarul hangzott. Ő is érezte. Ez milyen jó, ő is érezte.
6: Az első nehéz átesni, az első ilyenet.
5: A gyerekeimnek napi 100-szor vagy 1000-szer mondom, de először nagyon nem állt rá a szám. Ő megpróbálta egyszer 50 évesen, az anyja.
6: Nálunk a mamával ugyanez volt, gyerekek. Amikor először ezt így kimondta, és már felnőttek voltunk, tudod, úgy mindig érezted a szeretetet.
5: De hogy nem adott ennek hangot,
6: nem,
5: igen.
6: Azt meséltem, hogy nekünk ez nem volt nagy divat. És valami egy 15 évvel ezelőtt mentünk valahova, és akkor így magához ölelt a mama, és el is pityeredett, hogy én úgy szeretlek.
5: Szóval anya, beteg vagy?
6: Anya, mi van veled, mama?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbbi ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogató rendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Senkit ne hagyjunk a parkolóautóban, tovább erősítik a közbiztonságot Hajdúhatházon, új tűzoltóság épül Debrecen egyik ipari övezetében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és az életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Újabb lépéseket tesznek a közbiztonság javítása érdekében Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A városban tovább erősítik a rendőrség és a polgárőrség együttműködését, hogy még hatékonyabban tudjanak fellépni a jogsértésekkel szemben. A közös szolgálatok célja a bűncselekmények megelőzése, a lakosság biztonságérzetének növelése és a gyorsabb reagálás biztosítása. A városvezetés szerint az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a rendvédelmi szervezetek összehangolt munkája eredményesen járul hozzá a település közrendjének fenntartásához. Új tűzoltóság létesül Debrecen egyik ipari területén, számolt be róla a Dehír. A beruházás célja, hogy még gyorsabb és hatékonyabb legyen a beavatkozás az ipari létesítményekben esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeknél. Az új létesítmény korszerű infrastruktúrával és speciális felszerelésekkel segíti majd a tűzoltók munkáját. A fejlesztés része annak a biztonsági rendszernek, amely az ipari park folyamatos bővülésével párhuzamosan erősíti a térség katasztrófa védelmi felkészültségét. 6 napon át a Tánci lesz a főszerep Debrecenben. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg a Táncol a Város programsorozatot. Az eseményen csaknem 40 hazai és külföldi táncegyüttes mutatkozik be, írja a Dehír. A fellépők a város több pontján, szabadtéri helyszíneken szórakoztatják majd a közönséget. Kitart a forróság itt térségünkben, ma is szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, majd csak kevés gomoly felhő lehet az égen. A déli szél átmenetileg lehet élénk, itt a hajdúságban is 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült napos időre készülhetünk, majd néhol alakulhatnak ki kisebb felhősödések, ezekből elvétve záporok, zivatarok is lehetnek. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk még holnap is, változás előreláthatólag péntektől várható majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Gyerekek, imádnivaló történet. 2,4 millió fontot nyert egy nyugdíjas. Ugye mi van, megnyersz 2,4 millió fontot? Tudjuk, hol van a font, hol van a forint. Az egy ilyen
6: 4,50?
5: 4,50, az nagyjából ilyen 1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Uh-huh. Megnyered, nyugdíjas vagy, segére versz, utazol, bejárod, hajóutak, Bahamák, mindenhova elmész, adsz az unokáknak és boldogan élsz. De nem, Johnny nem ezt mondta.
6: Nekik vannak még álmaik.
5: Neki vannak még álmai, 70 év körül volt. Ő azt mondta, hogy ő fölépíti minden idők legnagyobb drogbizniszét, a 2,4 millió fontot, kanabisz termesztő laboratóriumot épített belőle. Figyeld! Bevonta a gyerekét, és létrehoztak egy brutálisan jól működő droghálózatot, ahol kanabiszt adtak el nagy mennyiségben. A házkutatás során lebuktatták őket professzionális rendőrségi vagy növényi lámpákkal, szellőztető és szaktanító rendszerrel, időzített öntöző rendszerrel, elektromos átalakításokkal, több száz növénnyel, vérprofin kialakítottak egy kanabisz ültetvényt, és elkezdtek leteríteni Nagy-Britániát, és iszonyatosan dübörgött nekik a biznisz.
6: Látta a Guy Ritchie filmet, az Úri emberek, igen, ugye, igen, az volt, igen, a címe. Hát ott ugye
7: ez. Megvalósította.
6: És azt mondta, hogy hát ezt csak meg lehet csinálni nálam is.
7: De tudod, ez amúgy bizonyítja azt a tézist, hogy nem a pénzt tesz téged boldoggá, hanem az van, hogy kell egy olyan munka, ami folyamatosan dopaminnal lát el téged, amiben örövödetlen, amiben megvan a fejlődési lehetőség, amiben be tud

0: életkort ír a sajt, így 80 évesnek írják. Tehát hogy a francba kezded? Van 1 milliárd forintod. Miért csinál? Minek
1: a kalandér,
0: csinálod?
1: Tökre igaza van.
0: Nincs mit vesztenem?
1: Ott ülsz érte 10 éve nyugdíjas, vagy nem tudom mi a nyugdíjkorhatár.
2: 7 éve a Maldív-szigeteken.
1: Mindenféle bajod van. Már egyszer csak ott van 1 milliárd, hogy azt én ebből kalandot veszek.
2: De most konkrétan, most figyelj, belegondolsz abba, hogy mit tud megcsinálni a maradék 20 évében mondjuk?
0: Tehát ő azt mondja, hogy oké, 80 éves vagyok, ha börtönbe kerülök, se baj, építsük ki, ez volt a nagy álmom, lesz, ami lesz.
2: Szerintem ő ezt már évtizedek óta így álmodozott erről, ez volt a nagy álma, hogy ő egy megfelelő, egy maffia vezér legyen.
0: És jobban élt, mint valaha. Azt mondják, hogy egy 200, szerintem ez fordítási hiba, de mindegy 288 millió font értékű kábítószercsempészetet vezetett, csendes vidéki otthon állt a központban. A KOSZT központot fölépítette, és onnan folytatta az ügyletet. De akkor itt nem csak kannabisz volt, akkor tényleg kannabiszból nem szerzel ennyit. Tehát nem, itt ez ami brutálisat csinált.
2: Teljesen más. Nem, mindenféle gyógyszereket csinált, de vajon mit szól ehhez? Szalviorina.
0: Hát Szalviorina ehhez képest egyébként sehol nincs. Tehát Szalviorina ehhez képest tényleg sehol nincs.
2: Na és ez benne a durva, hogy egy ilyen hétköznapi ember, aki tulajdonképpen az összes eddigi gangsterfilmet ugye most megvalósította, és amúgy mi ez, ha nem egy álom? Hát ez olyan, mint a Neverland megépítése.
0: Na, de honnan, tehát hogy Dark Web, Deep Web, honnan szerzed azt a tudást meg, hogy egy kifinomult droglabort építsél az istállók belsejében?
2: Netflix,
0: tehát fölépítették.
2: Netflix. Az egész Netflix.
0: Na de a kemikáliák, a vegyszerek, annak a kikeverési tudás. Módja. Tehát az, hogy te amfetamin csináljál, azért az eszközökön kívül ahhoz azért kell egyfajta szaktudás, hogy te azért azt le tud gyártani, le tud szűrni, meg tud úgy csinálni. Létrehozzál egy jó tisztaságú amfetamin, nem?
2: Ez
0: hárman sokáig ülnék most otthon a konyhai eszközeivel.
1: Kezdtem beütni, hogy amfetamin házilag.
2: Egy 7-9 órán belül tudnék csinálni amfetamint.
0: Igen.
1: Ezt a lelkes.
0: Okay. Hogy csinálná nekem hamis vényköteles kataflámot, tessék? Mondjuk
2: kataflám?
0: Nem. Mondjuk flektort, mert a kataflám nem vényköteles, de
1: diklofenák. De nem tudjuk, hogy jó működtek-e a gyógyszerek. Lehet, imádták. Hogy csak...
0: Szétszették. Hát, onnan indult, ott kapott fényt, akkor ezt fejleszünk tovább először.
1: Honnan... Lehet, hogy csak úgy nézett ki.
0: De honnan szerzed meg a diklofenák, mint alapanyag?
2: Egyrészt a ChatGPT-vel, másrészt pedig a minden fel van az interneten. Tehát az internet mindent tartalmaz, ami tudás jelen pillanatban.
0: Oké, de meg kell venned bizonyos dolgokat. Tehát, hogy vásárolnod kell valószínűleg illegális összetevőket. Vagy az amfetamin az csupa legális anyagból lesz, tehát csak egy illegális?
2: Cukorsó és minden jó.
0: Cukorsó, egy pici élesztő. Igen, egy pici valamilyen vegyszer.
2: Csomó
0: legális dologból lesz egyszer, csak egy illegális, csak nem tudod a keverési arányt.
2: Honnan tudod, hogy jó volt? A lényeg az, hogy elkészült, és el lehetett adni.
0: Tehát ha bemegyek egy DM-be,
2: hát
0: vagy bemegyek egy...
2: Családból csináltak.
0: Hát, igen, egy DM-be, vagy egy Müllerbe, ott az alapanyagok adják egyébként az amfetamint.
1: Igen, diklofenák, kálium, így mész be, kérsz, tessék, megvan a kataflám.
0: Majd igen, megvan. Az a diklofenák alapja van, igen. Tehát maga a igen.
1: Veszel olyan színű festéket, lefújod, már viszik is.
0: Nyomok bele egy kis diklofenát, és adom.
2: Nem kell neki azt a minőséget elérni, amit te most megkapsz a gyógyszertárból. Úgy kell kinézni, hogy legyen valamilyen hatás. Most érted?
0: Igen.
2: Ezt azért nem olyan nagy vasszizdasz.
0: A művelet kezdetben hamis vényköteles tabletták gyártására koncentrált, majd nagyon gyorsan kiterjeszkedett más irányba is.
1: Rájöttek, hogy azon több a lóvé.
2: Én amúgy sablekötőt gyártanék. Az úgyis hónapok még rájössz, hogy egyáltalán nem működik.
0: 80 éves a csávó, és a fiát is beszervezte. Ja. És ketten csinálták, minden idők egyik legnagyobb bizniszét hozták létre.
2: Én is segítettem faternak sört főzni.
1: Na, hát, ugyanaz. Na meg, nincs, te fölhívsz egy egyetemistát, aki első éves. Hogy mikor elértek a anyagba ahhoz a részhez, ahol... Na, akkor tudok adni egy kis kiegészítést pénzügyileg.
2: Van ilyen legendárium, szerinted... amúgy a BMW-n, a vegyészkaron. Na? Volt ilyen, hogy egy srác addig maradt ott, amíg meg nem tanult, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a cuccokat, és a másnapra be sem ment az iskolába. Szóval szerintem egy csomóan úgy ezt csinálják, hogy így pont ezt a tudást megszerzik, aztán pedig meggazdagodnak.
0: Azt mondják a hatóságok, hogy extrém ütemben nőtt az üzlet, és a család újra befektette a profitból, a termelésből és az eladásból jövő pénzt. Iszonyatosan nőttek, és az öreg az egyébként úgy bukott le, hogy a művelet csúcsán elkezdett dicsekedni a vagyonával, és azt állított, hogy a világ leggazdagabb vállalkozóihoz képest is nagyon-nagyon sokat keres. Tehát a csávó nem egy zsebből árulok egy gram marihuánát egy parkolóban című volt, hanem brutális üzletet hozott létre, és nyomozott is úgy álltak.
2: Védem meg a vagyonomat, amit elástam egy erdőben típusú férfi.
0: Oké, de hogy csinálod? Hány embert alkalmazol? Hol van a laborod? A laborodban hogy van titoktartás? Hány ember dolgozik a laboratóriumban? Tehát nem az, hogy te kézzel ezt előállítod, érted, és nyomod az amfetamint. Ez kell 10 ember, aki fehér köpenyben, maszkkal az arcán, egy olyan körülmények között dolgozik egy gépsoron, és utána este hazamegy a családjához. Tehát ő egy labort épített föl.
2: Szerintem nem vagy tisztában az, hogy a laborban sem dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogy valójában az van, hogy maga az automatizált gépsor az, ami nagyon sok mindent megcsinál, és ugye van, akinek ezt így ellenőriznie kell. Tehát, hogy amikor elmész egy gyógyszergyárba, ott sem 100-an állnak a sor

0: mellett, érted, hanem ott van néhány ember, aki fontos.
1: Ott van egy ipari méretű tabletta gyártó berendezést találtak a kisházban.
2: A kisházban kisház... volt egy ipari méretű.
1: Tehát a nagyházad mögött volt egy kisház.
2: Kistáló is volt.
1: Ja, ahol, is ugye, volt. Ahol te tartod a kerti szerszámokat, a fűnyírót.
0: A rotakapa mellett tartom a
1: gyújtekészítőgépemet. Ott volt egy ipari méretű gépsor. Hát...
2: De ha a gyereke benne volt, a gyereke, ő 80 éves, a gyerek 50, tehát ide valaki, ő azt mondja, hogy még az unokái is benne voltak, én ezt nem olvastam, de még simán lehet, hogy még a 20 éves unokák is tolták.
0: Na itt írják, tessék, Kiszabó. Ott mák, ópium, meg egy kis VD40.
2: És meg is vagy.
1: VD40, összefogja, mehetünk.
2: A fia volt az agytrőzt, az öreg csak beruházott.
1: Ja, hogy neki volt lóvéja a nyereményből.
2: Neki volt lóvéja, az öreg beruházott, és a fia volt a nagy megfejtő.
1: Egy vasárnapi ebédnél a gyerek azt mondta, te papa, nem forgatjuk meg azt a...
0: De nézd meg a csapatát, milliárdot. Itt ez a négy ember lefotóz, azért nem ilyen
2: mafia-gangster arcok. De Guy Ritchie
0: film. Ez egy Guy Ritchie film, igen. Tehát angol 100 arc kifejezések mindenhol, de hogy azt látom rajtuk, hogy ők tényleg kiégett 30-asok.
2: Kiégett 30-asok, 2021-ben ipari egységet is vásárolt, azzal a céllal, hogy átalakítsa a csoport termelési kapacitásának bővítését. Tehát érted, bővítették a gyárat. És aztán szállító konténereket béreltek, ahol a több millió hamisított cuccot tárolták. Érted, mekkorában voltak? 2022. április 1-ére rendőrök már figyelték őket, lefoglaltak egy járművet, 2,6 millió hamisított diazepám tablettát találtak benne. Becsült értéke 1 millió és nem tudom, 5 millió font között van a becsült értéke. Az X millió diazepám tablettának. Jézus Mária, miben voltak ezek?
0: Ugyanarról beszélünk, mint reggel. Az ember, amikor nem kapja, amit szeretne, akkor ugye kiképzi magát. Utána olvas, azt mondta, hogy nem kapta Viagrát, akkor majd én csinálok Viagrát.
2: Oké, nektek mi lenne az életetek biznisze, ha megcsináltátok? Mindegy, hogy működik-e vagy nem. Tehát, hogy arra gondolok, hogy tényleg egyszer nem lángost akarok árulni, kürtöskácsot akarok árulni a Broadway-n. Tehát, hogy mi élet, van életetek biznisze? Én ezt meg akarom egyszer se. Tudom, hogy zsákutca, nem biztos, hogy működik. Én, ha tehetném, azt csinálnám. Írja meg mindenki, mi az életetek
1: óriás
2: biznisze?
1: Óriás lóvé reményében.
2: Ahogy azt gondolt, hogy ezzel te nagyot fognál. Sose volt pénzed, nem csináltad meg, nem volt bátorságot hozzá, de megcsinálnád.
0: Én visszamennék az időben, és Jákob Zolinak kitekerném a kezéből a műkörön bizniszt, és azt csinálnám meg. Szerintem ő az, aki, tehát ő a legjobb, tehát egyszerűen az egy felfogadatlan zsenialitás, amit ő megcsinál.
1: Szoríts ki a piacról.
0: De hogyan?
1: Eszter Körmök.
2: Én sem voltam soha ez a vállalkozó, nem voltak nagy biznisz ötleteim. Ami volt, az befucsolt. Tehát, hogy nem igazán. Én sem vagyok ez a vállalkozó.
0: Szimmeringeket kell árulnod, és akkor már nem tartod rá. Igen. De hogy mindenkinek vannak ilyen haverjai. Nekem van egy ismerős, aki állandóan vállalkozik a fejében. Egyszer tampongyárat akart építeni Nyíregyházára, mert hogy arra mindig szükség van, tudod.
1: És egyébként tényleg?
0: Szinte látom, hogy gyapotot szednek Nyíregyháza mellett, hogy megnézem a tampóhoz a megfelelő cucc. De...
2: Én nagyon szeretnék egyszer egy vendégházat csinálni, de ez nem nagy vállalkozás. Uh-huh. Egyet jól megvenni, egy jó lokációval felújítani, és faszán.
1: Te lennél?
2: Nem, emberem lenne, aki megy, aki takarít, aki bonyolítja, aki az nem semmi. Csak csinálni egyet valahol, Börzsöny, Mátra, és tudod,
1: azért
2: X időre...
1: Te fogsz hátra dőlni. Csak szólok.
0: E brutál.
1: Tehát pénzügyileg azért az nem egy akkora izé.
2: Nem, ezt nem is amiatt csinálnám. Ez egy ilyen szívközpontú dolog
1: ja,
2: lenne.
1: Ja, oké, csak én pont azt kérdeztem, hogy mert ilyen álma van az embernek, hogy kint a tengerparton nyit egy izét, és ő lesz a koktélos csávó, de abból nem leszel irgalmatlan
2: nem, gazdag. Nem, de én nem is arra gondolok.
1: Ja,
2: akkor jó.
0: Arra gondolom, mint ami Hitlernek volt a sasfészek.
2: Igen, pont ezt a hasonlatot tudnám mondani. Vennék egy mesterlövész puskát, aztán kilövöldözném a nagymarosiakat át a másik oldalról.
0: Hogy tudod, hogy eltöltök menekülni az emberek elől, aki így idejével nem kedvelnek engem a rosszabb mixeim miatt.
2: De valahol de, tudod, hogy mindegy, hogy mennyi pénz jön belőle, de hogy oké, hogy van a média, de hogy lenne egy ilyen erdőben egy kisház, hogy elvonulsz, kiadod X napot bérbe, használt, és egy jót így megépíteni, de lenne neked is egy ilyen kis kuckó, de közben pörgetnéd valami, úgy elfoglalna.
0: Zsül már csapágyasabb bólogatta magát a témában.
1: Nem, Zsül túravezető lenne a Tátrában.
2: Egyébként abszolút.
1: Túravezető a Tátrában.
3: Én ott vennék egy hotelt.
2: Jó!
1: Oda nézz!
2: A kis lőrinc.
3: Vagy egy felvonót.
2: Felvonót!
0: Nekem az házat tesztenek.
2: Megvennéd a Tátrát, mi?
0: Van ez, amikor ilyen fára építenek ilyen házat, tudjátok? De azok a lombházak nekem azt tetszik, csak nem mennék felmenni rá.
1: Tiny house.
0: De a tiny house,
1: úgy hívják.
0: És akkor felmész egy ilyen lépcső, és akkor fenn vagy, de az hogy bír el téged amúgy?
1: Jó meg van csinálva.
2: Kínálhatom, gyerekek. Bármilyen gazdasági ötletem van, nekem bedölt. Tehát, hogy sose felejtem
0: el, amikor...
2: Azt elmeséltem, amikor Fornettit akartam árulni Londonba.
0: Nem!
1: Ezt nem hallottad?
2: Nem ismered ezt a sztorit? Te nem tudod a Fornetti sztorimat?
1: A legnagyobb biznisz.
0: De azt azért már többen belebuktak, azt mondom, a Dombi is egy ilyenbe.
2: Azt gondolod, hogy a Londonban nem esznek Fornettit?
1: De várjál, hogy de Dombi is, belebukott.
2: Azt nem tudtam, hogy azt nem tudtam.
1: Akkor van egy csávó, aki szivat benneteket.
2: Hát nekem is így tűnik, igen.
0: De micsoda, jött egy ember, írt neked egy e-mailt? Egy...
2: Nem, valahogy bemutatták nekem, és azt mondta, hogy ő megvette a franchise-t, és figyelj ide, ez Londonban kint él x millió magyar, úgy adtam neki a reklámszatyorba nagyon sok pénzt, és küldött egy fotót arról, hogy ez lesz a te boltod. És egyszer kimentünk Londonba, és megnéztük, hogy itt lesz. Már akkor gyanús volt, mert nem voltak arra emberek. De mondta, mondom, itt, így fogunk árulni. Ez megnyitottam egy üzletet. És webkameránél néztem, hogy mi történik benne boltban, és soha nem láttam vevőt.
1: De eladót se.
2: De eladó, az benne állt.
1: Az
2: de.
1: Volt?
2: Azt hiszem, tehát két hónapig működött az üzlet. Azt mondta, nem jó a lokáció, nyissunk másikat. Mondom, picit lassítsunk, várjál, haver. Erre elment egy kisebb lakás
0: árájában.
2: És ugye azt mondta, hogy mennyi lengyel, cseh, ismerik a Fornettit, magyar él kint Londonban, megnyitjuk, gyerekek, metró mellé, benyitunk, érted? Jártam a londoni metrót, és néztem, hogy hova kéne nyitni.
0: Atya úristen, imádom, hogy ilyen hülye vagy. De...
2: Nekem azt gondolt, hülye vagyok. Tudod, mennyi magyar él Londonban? Szarhelyen volt a bolt.
0: Csak a Fornetti miatt járnak az. És hogy vitt neki a fagyasztott Fornetti ilyen bőröndökben?
2: Kis táskában.
0: Hoztam most négy bőrönd pintását, egy
1: fagyasztott.
2: Voltam Londonban munkahogyi központban, mint vállalkozó. El kell menned, meginterjúvolnak, mit akarsz csinálni, meg kell, hogy kapjál egy bizonyos papírt. Azt a papírt azt be kell mutatnod, hogy te üzletet nyithassák. Kimentem, beültem csávókkal, és 26-os sorszámmal ott ültem, hogy szeretnék egy vállalkozót kiváltani. Én szeretnék fordítani, nyitni
0: van. Az a legdurább, ha ezt bátor terenyén nyitnád meg, és kilenne írva, hogy Sebestyén Balázsi, degeszre kerested volna.
2: Én Londonban akartam inkognitóban fordítani, nyitni. Itthon megnyitni az én nevemmel valamit könnyű, az megy. Nyissál Fornettit Londonban.
1: Nem is sikerült.
2: Nem ezt is jött.
0: Tudom, minek ez még egy jobb ötlet, hogyha egy ilyen csokicsöves szoláriumot nyitottál volna. Még az a másik nagy.
2: Ez egy 15 éves sztori, tehát, hogy... De miért? Hát valamit azért kellett csinálni.
0: Imádom. Hát, az a baj, ennek a történetnek minden mondat arany.
1: Hát kellett a jövőre gondolni.
0: Mikor ismerted fel azt, hogy ez egy probléma?
2: Tessék?
0: Mikor ismerted be, hogy ez így oké?
2: Elvitt a csávó, és elsitáltunk a bolt mellett. Mondom, és fura volt, nagyon kevesen volt, és azt mondta, hogy már mindenki benn van a munkában. Itt reggel nagyon nagy a forgalom, meg délután. Haver, igazad van. Én vagyok a hülye déli, egykor kiáll mindenki.
0: Életemben nem dolgoztam még, hát csinálnék az utat.
2: Mindenki irodában. És mondta, hogy webkamerám, majd figyeljem, hogy menjen vannak a boltba. Először nagyon sokat mész a webkamerára, aztán egy kicsit kevesebbet, végül már csak hetente egyszer ránézi, hogy hát, most van bent egy vevő. Te sose volt bent senki.
0: Édesem.
1: Álltak a pogácsát, te. Csak száradtak.
2: Mindig hazaküldték nekem. Tudod, mennyi pogácsát evett a család egy hétig? Egy évig csak azt tettük, amit előre megvásároltunk.
0: Figyelj, de miért nem kültös kalátos?
2: Nem tudom, mit tudom én, fényt kaptam. Nem mondom el, hogyan, meg kiszólt, meg minden, nem is ez a lényeg. Belevittek, na hát ki kellett szóválni.
0: Akkor te vagy az, aki a legnagyobb rajongója a webkameráknak, nem? Tehát, hogy te mindent tudsz arra, hogy...
2: Egy idő után nem néztem.
1: Azt mondom, nem mentél tovább. Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
2: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
1: Szerintem jó.
0: Most írek, Eszter, bátorterenyén van Fornett is egy aranybánya még mai napig.
2: Hát ezt mondták nekem is. Hát ezt mondtam. És én láttam a Londonban a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával szép tömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
1: Úgyhogy... Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
2: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
1: Szerintem jó.
0: Most írek, Eszter, bátorterenyén van Fornett is egy aranybánya még mai napig.
2: Hát ezt mondták nekem is.
0: Hát ezt mondtam.
2: És én láttam a Londonban a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával szép tömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
1: Fazekas műhely a dél-olasz tengerparton a szőlőültetvények közelében.
2: De jól hangzik.
1: Ugye?
2: De jól hangzik. Köcsökölés
0: a naplementében.
1: Igen, magyarul így hangzik, de végsem mondhatod ezt róla.
0: De miért szóval sokkal jobban hangzik.
2: 60 puszta mellett nyitnék állatorvosi rendelőt. Koraduma. Vennék egy hatalmas mezőnyi területet, befogadnék minden menhelyes állatot, lennének gondozók, nagyon jó fizetés, és csak nézném a sok boldog állatot. Jaj, de szépen hangzik ez! Hogyan vitt ki a néger csókos Sri Lankára című történetet, kifejezetten szeretjük.
0: Egy vállalkozó géniuszt találtunk az SMS falon.
2: Óriási, óriási, néger csókos Sri Lankán. Hát már az ötlet önmagában zseniális. Biztos szeretik.
1: Ha persze, hát ne viccelj már. Ott az édességet zabálják.
0: Nagyon sok kérdésem, hogy nevezték el?
2: Igen, mi volt? Adhatod-e azt a nevet, hogy négercsók? Nem hát feltétlen. Ugye?
0: Etnikai puszi.
2: Etnikai puszi. Mit mondhatsz? Mi a neve? Hogy hűtöd őket a 28 fokban? Egyáltalán mennyire megy ilyen biznisz? Mindjárt megkérdezzük. Hello Eszter, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt.
2: Óriási. Te négercsókot Sri Lankára, ez...
0: Példakép.
1: Egy milliárdossal beszélünk?
4: Ötletnek jó volt.
0: Hogy született? Honnan jött az inspiráció?
4: Édesszájúak. Tehát Ázsiában édesszájúak, szeretik ezeket a csokis, nagyon cukros, nagyon ízű, nagyon fura dolgokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igazából ott abszolút lehet helye a négercsóknak is. Igazából úgy jött az ötlet, hogy volt egy leselejtezett, így nagyjából már vasárba meg lehetett venni, egy négercsók gyártó gépsort itt Magyarországon, mert már itthon nem nagyon voltak kíváncsiak erre a termékre. Úgyhogy gondoltuk, hogy puff, akkor meg is vesszük, és beraktuk konténerbe, kiküldtük, és volt kint a volt férjemnek egy üzlettársa, aki ezt elkezdte üzemeltetni. Ott hónapok munkája alatt összerakták mindent, tök jó, be is indult a gyártás, csak aztán az első szállítmányt, amikor kivitték, akkor ugye ebbe a 28 fokba, hát nem tudom, nem, tehát egy elég szarul nézett ki a termék, mire hazaértek volna vele a vásárlók, úgyhogy...
2: Mennyit adtatok el belőle? Körülbelül meddig ment? Hány hét, hány hónap? Meddig hittetek benne, hogy négercsókot kell eladni Sri Lankán?
4: Még viszonylag kitartóak voltunk, ugyanis még hűtős autót is vettünk a szállításához, de hát ugye az egy dolog, hogy mi mondjuk normális állapotban eljutottuk a terméket a kisboltokhoz, de hát attól függetlenül a vásárló nem tudja kis hűtőkocsijába hazavinni, amíg hazaért, addigra összeesett az egész, úgyhogy egy használhatatlan hülyeség volt a végén.
2: Hűtőkocsival mindenne, atyaisten!
0: Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon sok kérdésem van. Mi volt a marketing stratégia?
4: Őszintén szólva, mi igazából csendes társak voltunk, mi ezt az egészet úgy csináltuk, hogy egyszer nem voltunk itt Sri Lankán. Úgyhogy ez a...
0: Bajás, hisz ebben az üzleti modellben.
2: Hasonlóan nyitottam Londonban. Mély hűtőtúrostáska üzletet. Talán egyszer kimentem megnézni, hogy hol lesz a bolt.
4: Üdv a klubban, azért nagyon hamar rájöttünk, hogy ennek nincs
2: létjogosultságot. Ez a Kiss Black Edition, azt írja valaki. Kiss Black Edition.
1: Mit csináltatok a gyártósorral? Mi van vele?
4: Kérlek szépen, nem tudom, mert addigra már elváltunk a volt férjemmel, de valószínűleg egyébként ott...
0: Ezt tettetek házasságotokat?
2: Igen, a néger csók tett be.
4: Nem. Nem, de amúgy egyébként Sri Lankán KVG bizniszt se csináljatok, mert az se jó.
2: Az volt a második?
4: Az volt az első, amikor az befucsolt, jött a néger csók.
2: Szenzációsak vagy. A harmadikba én is beszállok. Mondjátok, mi a harmadik, ott vagyok. Na jól van, Eszter. Hello, imádom.
5: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-311-111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió 1-el.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
8: Nem sírok, csak az allergia.
7: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
8: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
7: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
3: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Úgyhogy egyedül vagyok a stúdióban, mint a kisujjam, meg hát a hőség miatt az irodában is home office van. Nem baj, szabadon garázdálkodhatok a Parádé Remember jegyekkel. Ebben az órában játszani fogunk majd egyet. És ahogy látom, bár Balázsék Best of műsora szólt, azért Gábor megpróbált nekik egy közlekedési hírt elküldeni. Ha ők nem, akkor én beolvasom. 71-es főút, Badacsony-Tomaj ütközött két autó, úgy, ahogy van, megállították a haladást oda és vissza, és terelnek mindenkit.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Regál Lilitől, aki klubhangzásban érzi magát igazán otthon, ezt mondta egyszer, de láthattuk a bulijainkon, fesztivál környezetben is nagyon működik a személyisége. Regál Lili újdonsága ez, a Hear Me!

0: és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió X.
1: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
1: Rádió X. Csak igazi mai slágermek.

0: olyan zenéket is, mint a Sleep Tonight, a Kings and Queens Eva Max-től, vagy éppen ez, Hurts Purple Disco Machine Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Nagyon meleg az idei nyár, viszont tele van jó bulikkal, fesztiválokkal, és a Rádió Egy juttatja be ezekre a hallgatókat. Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember. Ide kaphat tőlem páros belépőt az, aki mostantól elér, mert hogy a játékot elindítottam. A forradrotunk 20-as 311-111, sok sikert kívánok mindenkinek, és amíg egy ország csörök hozzám, addig játszom a nyár kedvenc zenéit.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

0: Itt a Rádió Edge, csak igazi mai sláger megy. Olyan meleg van, hogy még a home office is home office-ból dolgozik. Aki viszont nem, az jöjjön velem, hallgassa a műsort, és bármikor páros belépőket nyerhet a Parádé Rememberre. Most is valaki nagy mázlista lesz. Halló?
1: Halló, halló, Tibi vagyok, és a jegyekre pályáznék.
0: Tibi, honnan hívtál?
1: Kiskun Félegyházáról.
0: Milyen a napod? Hogy telik?
1: Hát elég forróság van itt, most 41 fok van jelenleg.
0: Tibikém, ja. És hogy állsz az idei bulikkal?
1: Hát már voltam egy jó páron, remélem még egyre el tudok menni.
0: Hol voltál? Milyen bulikon?
1: Hát Sopron Festen is voltunk, a Barbanegrában voltunk, és egyéb helyeken.
0: Tehát kettő.
1: Plázson.
0: Jaj, jó, meg a plázson. Aha.
1: Plázson is voltunk, Csongrádon, Kőrös Torokban.
0: Ja, hát akkor jönnek itt az élmények, emlékek. Adnék hozzá, adnék hozzá egyet, mert hogy tizediként elértél!
1: Azt a lényeid, ez nem semmi.
0: Úgyhogy Budapesten is lesz egy bulid.
1: Igen, nagyon jó hangzik, köszönöm szépen.
0: Jaj, de csak akkor adom a jegyet, ha tudod a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Na, kit hozol magaddal?
1: Hát a páromat szerintem most ízbe mellém az autóba, úgyhogy ez most meglepte szerintem.
3: Nagyon.
0: Hogy hívnak téged?
3: Szia, Szilvi vagyok.
0: Szilvi kém, itt buli lesz.
3: Ó, nagyon örülünk, nagyon szépen köszönjük.
0: Ahogy hallom, idén már több egyszerre mentek. Valahova úgy, hogy érezzétek magatokat nagyon jól.
3: Nagyon szépen köszönjük.
0: Én köszönöm, hogy a Rádió 1 is hozzátehet akkor a 2026-os élményeitekhez, és még valakit szeretnék bejuttatni ma délelőtt a Budapest Parkba, a Parádé Rememberre, úgyhogy a következő órában is lesz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Együtt rádiózunk egész nap, a nyári forróságban pont ezek a szuperzenék kellenek, meg az ország kedvenc DJ-i. 5 órától, délután 5 órától, ma is egy klubba alakul át a stúdió, a Rádió 1 Live Mixben 2 órán keresztül. Antonio mixel majd, 8-tól jön a Discosheet csapata, 9-től pedig a World is Mine Radio Showban Yamina és Pure Beat. Én Györke Attila vagyok, és mindjárt visszatérek ezzel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Változatosan. Ez a Rádió 1.
1: Sziasztok, Adri vagyok. Jó pihenést és jó nyarat mindenkinek. Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert...

Húzzuk az igát együtt. Igaz, Boldikám? Dobott egy SMS Boldi a 0623111111-re. Hello, Atis, imádom a kisugárzásodat, a hangodat. Gyermekkoromban is téged hallgattalak bringázás közben, és immáron egy éve a futárszolgálatomat is te töltöd be. Olyan vagy, mint egy élő angyal a mindennapokban. Üdv egy régi kedves rajongód, Boldi. Angyal. Ez jó, de most, hogy így magamra néztem, Boldikám, inkább puttó. Egy jól lakott nagy puttó. Köszönöm szépen, aranyos vagy, amit írtál, és hát nagyon remélem, hogy együtt dolgozunk ezután is. Én hozom mindenki kedvenc igazi mai slágereit, például ezt is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágerbe, nincs megállás, megszakítás, itt a következő dal. Viszont van játék! Parádé Remember augusztus 29-én a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer! 20-as,

Olyan sok rádióhallgatót hallok, hogy miért hallgat titeket. És gondoltam, elmondom, mert imádom a Rádió 1-et, ezért hallgatom. Puszi!

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Bia, Bia vagyok.
0: Bia drága, hát neked hogy telik ez a nap?
1: Nagyon-nagyon jól, de ez a meleg kezd egy kicsit most már durva lenni.
0: Te hogyan védekezel ellene?
1: Hát most jelen pillanat szerint nagyon sok hideg vízzel.
0: Azt nagyon jól teszed, így is kell csinálni. Aztán, ha véget ér ez a nyár, mi a terv, mit csinálsz majd?
1: Hát nem nagyon tudom még most.
0: Na, nekem van egy tippem, hogy mit csinálsz majd a nyár végén.
1: Mit fogok?
0: Megünnepled! Egy jó kis bulin! Tizedik lettél!
1: Úristen, tényleg!
0: Igen!
1: Hozta mindenit! Nagyon köszönöm!
0: A Rádió 1 szlogenjéért cserébe adom a páros belépőket.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Megérdemled!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Úristen, nagyon örülök! Nagyon örülök! Éppen itt vagyok a tesómmal, és nagyon-nagyon örülünk!
0: Őt hogy hívják?
1: Ő Gréti!
0: Bia és Gréti együtt mennek a Parádé Rememberre?
1: Így van!
0: Nagyon jó bulizást kívánok nektek!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük!
0: Ciao, ciao, hello!
1: Bia!
0: Itt a Rádió 1-en folyamatosan jó kedv. Jók a zenék, vidámok a hallgatók, lesz egy csomó játék délután is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

0: Ez a Rádió 1, 11 óra 39 perc, közlekedési infókat kaptam. Fanni szólt, hogy megállt egy autó az M1-esen, Herceghalomnál, Tatabánya felé haladva, itt már 2 kilométeres a dugó. Kristóf SMS-ezte, hogy az M0-áson dolgoznak az M3-as és az M2-es között a Megyeri híd felé, két sáv is lezárva. És 4 kilométeres a dugó az M5-ösön kifelé haladva Lajos Mizsénél, ezt Péter írta. Köszönjük szépen!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jó utat mindenkinek!

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermes, porzenék egymás után, mert hogy most is egy stadion himnusz a folytatásban, ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonykodunk egy picit, mert leadom, de egyébként azért is, mert imádjuk.

0: Let's go! Ez a Rádió 1, és rugon tovább a pöttyöst, indítjuk azonnal a Daily Mixet ezzel a dallal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-311-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most,
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai

Hello, hajdúsági hallgatók, kellemes szerda délutánt kívánok, folytatódik a nagy hőség, és folytatódik a déli mix, amit elkezdtünk már pár perccel ezelőtt. Vágy Zsolt vagyok, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. A mai déli mixünkben itt lesz még a munka, a nyaralás, az ebéd és minden más mellé. A Coldplay, Joe Cory, Shawn Mendes, Bibi Rexha, Iman Beck, Ray Dalton, Olivia Rodrigo, Rihanna, Gayle, és itt van Alex Kenji, és na meg a Bambolé. Ami a 12. a héten a Rádió 1 Top 50-en, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: paradise with you.
1: Chase in Paradise, Kaigo és Ryan Tedder a Wanna Public énekese itt a Hajdúsági Rádió egyenlő csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix, amit mindjárt folytatunk, de sajnos folytatódik a nagy hőség is. Mondom, mire számítson mindenkit, ha Hajdúságban akár itt él, dolgozik, vagy akár nyaral nálunk. 39 fok, ma is akár 40 sajnos, mint ahogy csütörtökön is. Pénteken 38, szombaton 36. Most úgy néz ki, vasárnap lehet némi zápor zivatar 33 fok mellett. Aztán 10-e hétfőtől legalább 16-a vasárnapig megint jön egy napos időszak 30, 33, 34, 35 fokokkal. Aztán 15-én lehet egy kis zápor zivatar, de ott is 34 fokot mérünk. A 30 fok alá talán majd 17-én hétfőn megy le 1 fokkal a hőmérő. Olivia Rodrigóval hűsítjük magunkat, jön a Good For You, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Belly Dancer, Imán Bektalit a Hajdúsági Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. Remélem jól telik alap, mi azon vagyunk, hogy ez így legyen. Próbáljanak, hogyha tehetik valamiféle klimatizált helyen tartózkodni, mert nagyon meleg van. Ma is sajnos folytatódik még a hőség. Fogyasszanak sok folyadékot, vizet lehetőség szerint. Jó munkát annak, aki dolgozik, jó pihenést annak, aki itt nyaral nálunk. Folytatjuk mindjárt a Daily Mixet zenével. Persze, de előtte hozok még filmes, sorozatos infókat. Készül egy új Venom. Ez talán már a negyedik lesz, ha minden igaz. Vége az Elden Ring mozifilm forgatásának, kezdődhet az utómunka, szinkronos előzetes kapott az Insidious, köztünk járnak. Mégiscsak lesz Spinagerek sorozat. Jason Statham Zendülés című akciófilmje a sokadik előzetesét kapta meg. Újra mozikba kerül a film, aminek a befejezését 25 éve próbálják megfejteni a nézők. Ez a Donnie Darko. Fenn van már Josh Duhamel új vígjátéka, az előkészítő a Sky Showtime kínálatában, ráadásul szinkronnal. Saját filmet kap a legendás akciófigura Action Man. Mahershala Ali, akit Penge szerepére szemeltek ki, megerősítette, hogy ha lesz is Penge, nem ő lesz az. És néhány újdonság a Netflixről a héten. Halál Kft. 4. évad, 7. Az utolsó ház, Mystikus Kifi, 7. Wagner Múrával. Ricky Gervais, Kóbormacskák bandája, animáció, 7. Én és a Walter fiúk, 3. évad, 6. A Trusztor botrány belülről, mától. A nagy csirke összeesküvés, ez is mától. Ez valamiféle valóságshow. 100 év magány, 2. évad, ez is mától. Lázadó szerelem, 2. évad, ez már ott is van. És Let's Marry Harry. Netflix dokusorozat, szintén a héten. És most újra, Daily Mix itt a Hajdúsági Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, itt van Meghan Trainor, Lips a Movin'.

0: Nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió Egyen. A Hajdúsági Rádió Egyen.
1: Igazi mai sláger követ. Igazi mai slágert.

0: Millert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi

0: Elszaladt az idő, itt a vége ennek az órának, itt a vége a Daily Mixnek, de várok vissza mindenkit holnap is egy kis Daily Mixelésre. Most pedig folytassuk a szerda délután a második zeneórával. Jön majd Ed Sheeran, Lost Track Fancies, Sigala, Panic at the Disco, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Ellen Walker, Dove Lo, az órát Martin Garrix-szel indítjuk. Hamarosan jön a Butterflies, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Vályi Zsolttal. Csak igazi, mai sláger megy. Hajdúsági Rádió 1.

Hello, hajdúsági hallgatók, kellemes szerda délutánt kívánok. Jó utat, ha úton vannak, jó munkát, ha dolgoznak, jó pihenést, ha itt nyaralnak nálunk a hajdúságban, és kitartást a hőséghez, és persze jó étvágyat a remélhetőleg könnyű ebédhez. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi ma is láger megy, ebben a zenei órában itt lesz még velünk Ed Sheeran, Taylor Swift, Sigala, Panic at the Disco, Jennifer Lopez, a Hurts, Alan Walker, Tove Lo, és itt van a Swiss Disco is Rehab-el, Sam Feltel, Sleep Tonight. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi ma is láger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rain on me. Hát igen, egy kis eső jó lenne, nem csak ránk, hogyha esne, hanem a földekre, úgy általában mindenhová. Lady Gaga és Ariana Grande voltak itt velünk a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi ma is láger megy. Jövök is a várató hajdúsági időjárással, marad a hőség, csapadék pedig talán 9-én vasárnap várható majd. Addig napos idő, nagy meleg, 39-38 fok, szombaton lehet 36, vasárnap, ahol mondtam, hogy jöhet zápor, zivatar 33, aztán 10-e hétfőtől legalább 16-a vasárnapig maradnak a 30 fok feletti hőmérsékletek, de már legalább nem 40 közeliek, 32-33, esetleg 34-35 fok, mondjuk ez se kevés, 15-én lesz majd utána lehetőség újra némi záporra és zivatarra. Szóval nem szabadulunk a nagy hőségtől. Jennifer Lopez és David Guetta közös munkája következik most, ez a Save Me Tonight, ami a 20. a héten a Rádió 1 Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi ma is lágár megy.

0: Hajdúsági Rádió 1. Csak itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Reklámot hallottak.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Velem vagy, Lost Track Fancies volt itt velünk a Hajdúsági Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. Én lassan elköszönök, de előtte hozok még néhány hajdúsági programot. Augusztus 8. szombat országos vízipisztoly csata, magyar rekordkísérlet. Az ország legjobb fürdőiben, így a Hajdúságban is lehet találni olyan helyet, ahol be lehet majd nevezni aznap 2 és 4-3 között erre a vízipisztoly csatára. Augusztus 11-2 Debrecen, szabadtéri színpad, a negyedik szabadtéri színpadon Dés László koncert sztár vendégekkel. Augusztus 7-9 traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben, sok-sok kísérő programmal. Augusztus 6-9 kamionos találkozó Hajdúszoboszlón a repülőtéren. Kertmozi Hajdúszoboszló, augusztus 16 vasárnap a Szent István Parkban. És néhány koncert a Hajdúszoboszlói Rock Café kínálatából. 7-e Latin Varázs, 8-a Country Rockabilly Jamboree, 14-e Match Boys Trio, 15-e Párdos Band és Férfi Tanerő Rock Band, 19-e Room Service, Brian Adams Tribute, 22-e Lóci Játszik koncert. Lassan 2 óra, úgyhogy búcsúzom, de maradjanak, hiszen Györkát és aztán US Geri lesz Summer Mix, Disco Sheet és Where is Man Radio Show is. Még pedig holnap találkozunk újra déltől a Daily Mixben. Május Zsoltot hallottátok, egy sírem van már itt, ez az Azizám a Hajdúsági Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
8: Ne!
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
12: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Boom, boom, boy. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 5 perccel járunk 2 után, én Györke Attila vagyok, nem sokára játszunk egyet, mert van még jegyünk, páros belépünk a Parádé Rememberre, úgyhogy nem sokára szólni fogok, hogyha hívni kell. Most közlekedési info Márktól, őtőle tudtam meg, hogy az M0-áson az M5-ös felé haladva, defektes kamion miatt alig lehet haladni a kis tarcsa cinkot a csomópontnál. Bárki bármit lát, még szóljon, köszönjük előre is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1.
1: Sziasztok, Évi vagyok. A legforróbb napokon is kapcsoljatok a Rádió 1-re, és hűtsétek le magatokat az igazi mai slágerekkel. Mert tudjátok, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Nagyon meleg van, aki ilyenkor sportol, drága Rádió 1-esek, az extrém sportoló bármit is csináljon. Legyen az egy sima bringázás, mint ahogy Mikiék csinálják. Most írták SMS-en, Balaton körül tekernek, már háromszor megálltak hűsölni, és végig a Rádió 1 van velük útközben. Ezt a sok megállót a hűsölés abszolút megértem. Tessék sok vizet inni, több pihenőt tartani, és hát a többieknek mondom, lehet, hogy azt a Balaton körbetekerést érdemesebb a hétvégén megejteni hőkupola nélkül. Bár akkor sem fogunk fázni.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Idén nyáron mi intézzük a legjobb bulikat, fesztiválokat, a mázlista hallgatók pedig ott lehetnek a legjobb eseményeken. Nyár végén, augusztus 29-én Parádé Remember. Ugye Budapest Parádé régóta nincs, de a Budapest Parkban visszahozzák a hangulatot, és mivel sok Rádió 1-es anno ott volt ezeken a Budapest Parádékon, szerintem ezen a bulin is szeretnének sokan ott lenni, úgyhogy hajrá, hölgyeim és uraim! A 10. telefonáló mostantól páros belépőjegyet nyer. 20-as a forró drótunk, 311-111. A játék indul!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Amen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játék.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Játékot indítottam az előbb, a tét Parádé Remember-re páros belépő, a 10. telefonáló kapja meg, úgyhogy a 10 vonalunk egyikét most felkapom. Rádió 1, tessék!
1: Halló, halló, szia, mi újság?
0: Halló, szia, minden rendben nálad?
1: Rendben vagyok, viszont ki a címeimet, kutárkodok itt jobbra-balra, parkoló után kutatok ilyenek, mennék egyet budizni, ha módonban áll természetesen.
0: Hát, ha módodban áll, igen. Milyen bulira mennél el?
1: Hát erre a Parádé Remembers, ez elég szimpatikusan hangzott egyébként.
0: Annak idején ott voltál a Budapest parádékon, vagy csak hallottál róluk?
1: Azokról már csak hallottam. Hát én 27 vagyok, tehát az még azért nagyon, nagyon ilyen határesemény volt nekem, hogy ott lehessek, de azoknak azért volt.
0: De ettől függetlenül az ezredforduló zenéit, azokat az előadókat szeretett, szoktad hallgatni.
1: Persze, 99-es retro klasszikus slágerek, ezeket üvölteni tudom fejből.
0: Aha.
1: Már hogy nem egy csodva a zenét, persze.
0: Te figyelj már! Lehet, hogy mész bulizni, 10-ként értél el!
1: Igen, ugyanaz királyak vagytok. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Én vagyok a király, hát te vagy a király. Jókor, jó időben telefonáltál, és még a szlogent is tudod.
1: Ez az.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Hát azért az nem gyenge, megint ilyen csúnya menetelések lesznek egész éjszaka. Hajnalba hazaérés társaim.
0: Jól van, hát akkor egy jó nyárvégi menetelést kívánok neked.
1: Egy lezáró, köszi szépen.
0: De most a jelenkor egyik legnagyobb kedvencére menetelünk együtt, drága Rádió 1-esek. Igen, ez Shakirától a Die Die, és megígérem, hogy nagyjából egy fél óra múlva jön a

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A világ első számú DJ-je David Guetta következik, és a pop együttes a OneRepublic mellette ebben a dalban. Itt a stúdióban pedig az ország legjobb DJ-i, a Rádió 1 lemezlovasai zenélnek minden délután és este. Ma 5 órától a Live Mixben 2 órán keresztül Antonio.

0: Ez a Rádió 1, csak igaz, ma is slágermeccs. És azonnal indítom az újabb zenei órát olasz DJ-vel, Hypatonnal. És ez a Norma Jane Martinnal készített közös dal, az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: híreivel, a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap, már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
1: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Györke Attila a stúdióban. Nagyon meleg van, úgyhogy üssük el egy játékkal, meglepetés játékkal rögtön így az óra elején. Drága Rádió 1-esek, ki az, aki ráér augusztus 29-én? Ez egy szombati nap. Tessék jönni velünk bulizni, Parádé Remember a Budapest Parkban. A 10. telefonáló ott lesz. 20 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rögtön az óra elején játékot indítottam, kíváncsi voltam, hogy ki az, aki észreveszi, mindenki észrevette. És a 10. telefonáló nyeri a páros belépőjét a Parádé Rememberre.
1: Jó, szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, szia. Honnan csörögtél?
1: Tiszakécske.
0: Mi történik Tiszakécskén? Mit csinálsz?
1: Én most falazok.
0: Falazol? Kinek?
1: Igen. Egy ismerősömnek.
0: Egy ismerősömnek? Ebben a nagy melegben is falazni kell az ismerősnek?
1: Hát muszáj, mert akkor nem lesz fürdőszobája.
0: Figyelj, én intézek neked azért valami programot, jó? Hogy legyen jó kis kikapcsolódásod a nyár végén.
1: Igen.
0: Mert 10-ként értél el!
1: Ez az, köszönöm. Végre hallod már. Sok játékon próbálkoztam már.
0: De most összejött.
1: Most összejött, köszönöm.
0: A Rádió 1 szlogenjét tudod?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Persze, hogy tudod.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Örülök nagyon, köszönöm szépen.
0: Gyere velünk, akkor bulizol egyet.
1: Mulatunk egyet, így van.
0: Bőzony, egy jó nagyot?
1: Így van, igen.
0: Mondom a többieknek, itt a példa, nem szabad feladni, folyamatosan kell próbálkozni a játékainkban itt a Rádió 1-en. Például

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: sztárjaival. A színpadon ATV, Ferry Corsten, Umek, The Who, a Brooklyn Bounce, DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

már 2013. novemberében elkészítette, akkor valamiért fiókba rakta, és csak mostanában fejezte be. Azt mondjuk, mindig is imádtam, hogy a zenészek ezeket a nyári dalaikat a leghidegebb hónapokban írják és veszik fel, és hát, hogyha ezt a gondolatot tovább visszük, akkor nyilván a világ egy eldugott stúdiójában éppen most a legnagyobb hőségben valaki, egy énekes, egy karácsonyi dalt énekel fel. Ebben szinte teljesen biztos vagyok. Na,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az összes frekvenciánkon az országban 51 frekkin pörögnek az igazi mai slágerek. A legújabb esztergomi frekvencián is, az FM 107.5-ön is. És azonnal indul az újabb zenei óra ezzel a dallal. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt nem állnak meg a zenék, nincs felesleges beszéd. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Csak a stílus változik, adunk a BPM-nek. 5 órától pedig még inkább, mert hogy a Rádió 1 live mixben ma Antonio zenél, Summer Edition.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1. 16 óra 16 perckor sok-sok közlekedési információ. Névtelenül írta valaki, hogy az M0-áson kiégett egy személyautó az M3-as felé a Rákospalota Fót csomópontban, ezért a lehajtó nem használható. Otto jelezte, hogy 4 kilométeren át torlódik az M5-ös, ahol dolgoznak a 72-es kilométernél Röszke felé. Edina szólt, balesetet látott az egyes főúton Biatorbányon, csak váltakozva haladhat a két sáv. Attila azt írta, a 47-es főúton Csorvás és Békés Csaba között volt baleset, Benike pedig a 81-es főúton látott balesetet Székesfehérvárnál a 4-es kilométernél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: fit. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Antónióval, addig pedig ilyen zenékkel folytatom, mint Ray Dalton és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: lettünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Bale a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Dolgoznak a 72-es kilométernél, és baleset volt az 1-es főúton Biatorbágyon, csak váltakozva halad a két sáv. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Most már csak pár perc, és 5-től Juhász Gerivel és Antónióval Rádió 1 Live Mix Summer Edition!

0: Itt a Rádió 1-en. Pontosan 5-től indítjuk a Live Mixet Gerivel és Antónióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk dupla erőbedobással mixelünk ma a Rádió Egy Live Mix Summer Editionben Antonio elemezjátszói mögött, és hát Antonio jobb karjára még egyszer nyomatékosan felhívnám mindenki figyelmét. Hello Anti!
3: Hello Rádió Egyesek, sziasztok, kellemes délután mindenkinek, szia Geri! Azt tudom mondani, hogy frissítő, igazi mai slágerekkel indulunk, már is hoztam nektek Kamrád és a Be My, tessék kapcsolódni hozzánk, írjatok közlekedési infót, hallgassatok minket, rádiózzunk együtt!
2: Yes!

0: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio! Antonio! A házigazda Juhász Geri. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio!

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio. A házigazda Juhász Geri. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: És amikor ez az iminti dal szól nálunk, szerintem nagyon sokan azt hiszik, ez egy tök jó új szám Calvin Harris-től, de nem így van, mert hogy ez egy tök jó új szám Antóniótól, Shot of Adrenaline Zseni.
1: Így van, a legutolsó közös dalon Bogival, Bogi énekelte föl, B Bogi, imádom, máig nagyon szívesen játszom, főleg itt a rádióban.
0: Két fontos közlekedési info. Kigyulladt egy kis teherautó nemrég az 51-es főúton Solt térségében, a 92-es kilométernél nagy dugó van, és erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, főleg Herceghalom és Biatorbágy térségében. Mindenkinek jó utat! Csekkoljátok Antónió jobb kezét a Facebook és az Instagram oldalunkon. Kiraktunk egy olyan képet, hogy nem fogtok hinni a szemeteknek. Ha azt hinnétek ChatGPT, ha azt hinnétek AI, ha azt hinnétek manipuláltok, nem így van. Olyan szinten alakul az a jobb kéz, hogy alakul.
1: Hát az új tetoválás megnőtt.
0: Nagyon szép. És Antóniót láthatjátok élőben is mixelni a YouTube csatornánkon, valamint a rádió egy TikTok csatornáján is megyünk. Tiszteletem uraim, ez egy üzenet, már vártuk Anti mixét. Napok óta be van készítve a grill a teraszra, úgyhogy indulhat végre a kerti party, az üdítők behűtve, a live mix forró, két órás, úgyhogy hadd szóljon ez a két óra teljes hangerőn. Szép napot mindenkinek, Dávid és Dorina kötelekről.
1: Nagyon vigyázzatok a napon, igyatok elég folyadékot, óvatosan vezessetek, és ha lehet, akkor árnyékba sétáljatok. Pulmaxnak pedig üdvözlöm, hogy köszi, hogy itt vagy és minket hallgatsz, imádlak. És már is megyünk tovább. Egy igazi nyári hangulatot csináltam, varázsoltam ebből a dalból. Ez nem más, mint Accent és a Don't Leave. Itt a Rádió 1-en, a délután Live Mixben.
0: A lemezjátszóknál este 7-ig, Antónió.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Antonio.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Jennifer Lopez és David Guetta legelső közös dala, reméljük nem az utolsó, ez volt a Save Me Tonight. A Rádió 1-et halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában, ma Antonio a lemezjátszói mögött, Pulmex is becsatlakozott a TikTok live-unkba, és csak egy gondolat vele kapcsolatban, az egyik remixét játszották a Tomorrowland-en a nagy színpadon, képzeljétek el, tehát a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján a nagy színpadon megszólalt Pulmex egyik remix, amit nem mellesleg Léde Klubnak a fiával készített közösen, az egyik nagy Swedish House mafia klasszikusra, Leave the World Behind-ra. Pulmex egy ős tehetség, és gratulálunk neki, ez egy óriási dolog.
1: És ezt még dokumentálta is, szóval az benne a nagy szám, hogy ott volt pont.
0: Így van, úgyhogy Pulmex a World is My Radio Show-ban, ne felejtjétek, minden pénteken 11 és éjfél között. Sziasztok, a legelső számban Kamrád énekel, de milyen zene volt ott mellette, nem ugrik be, pedig ismerős nagyon, előre is köszi Jánoska. Hát ez egy 100%-os Antonio gányolás volt, méghozzá az Atlantic Ocean és a Waterfall zenei alapja került rá Kamrád vokájára.
1: Így van, a kettőt ötvöztem, és ezzel indultunk el. Most pedig, amivel megyünk tovább, az nem más, mint Lost Frequencies és a Libital a délutáni Live Mixben. Elhallgassátok a Rádió 1-et, srácok, veletek vagyunk, és küldjetek közlekedési infót.
0: Yes.

0: egyel az előtti zenére, ami a Queen volt és a You Don't Fool Me egy különleges Antonio átiratban. Na hát ez csillagos ötös.
1: Úristen. Szeretek mindig készülni, felkészülten szeretek jönni, és szeretem, hogyha egy picit meglepődik mindenki, és megsimogatjuk a szíveket.
0: Geri, imádlak, a nyíregyházi Balázsé kitelepülésen talisztunk. Jó a műsor, sok puszi, aláírós Dóri. Emlékszem rá, Dóri, cuki vagy. Kösz, hogy hallgatsz, nézel minket. Sziasztok, nagyon vártam már, hogy kezdődjön a két órás live mix. Antonio, mint mindig, frenetikus. Üdvözlet a régeségi hallgatótok, Jóci.
1: Nagyon szépen köszönöm, Jóci. Remélem, itt maradtok, mert egy picit háttérbe húzódunk. Adunk teret itt a takarításnak.
0: Abszolút, meg hát tartunk egy rövid hidratációs szünetet. Az összes szűrt vizet megisszuk, amely a konyhában van. Úgyhogy hydration break, aztán pedig jövünk vissza, és itt vagyunk még egy órán át veletek egészen este 7-ig élőben, jó?
1: Tartsatok velünk!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
11: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
12: Nem sírok, csak az allergia.
11: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
12: Megjegyeztem. Eye Juice Allergy.
11: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
13: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
14: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
15: Itt egy Orlen.
16: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
17: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
18: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
19: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél!
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
23: Mi?
22: Ne!
23: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
22: Ugrunk egy bombát!
23: Szállás.hu. Úgy is tett.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Kedves hallgatók! A Telekomosok Fesztiváljának Hortobágyi állomásáról jelentkezem, és már most csillagokat látok. Pedig az igazi sztárok csak éjszaka érkeznek. A közös táborépítés után befoglalok egy kényelmes helyet a tűz körül, amíg el nem kezdődik a Felefánt és a Hiperkarma koncert. Aztán szemeket az égboltra, mert csillagászati lesz a látvány. Ezt a hagyományt érdemes még sokáig megőrizni. A jegyeket keresd a telekomspots.hu-n.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
3: Ah!

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Este 6 óra van, mi pedig még mindig mixelünk, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában, ez lesz egész nyáron, még mindig Antónió itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Anti, még egyszer!
2: Üdv újra Rádió 1-esek, remélem mindenki ivott egy jó nagy kortyot és visszatért hozzánk, nem csak online, hanem itt FM-en is.
1: Megyünk folyamatosan, élőben vagyunk a YouTube csatornánkon, valamint a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is. Antónió tehát egészen este 7-ig a lemezjátszóknál, aztán pedig a Rádió 1 kívánság műsorban lesz játék is parádé Remember belépőkért. Kösz, hogy itt vagytok, és akkor jöjjön Taylor Swift.
2: Tudjátok, írjatok nekünk közlekedési infót, ígyatok rendesen, hallgassátok a Rádió 1-et, már is érkezik Taylor Swift.

mögött Antonio. Antonio. Rádió.

0: ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio. Antonio. A házigazda Juhász Geri.
1: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: David Guetta, Milky és Just The Way You Are, ugye nyomokban a Stardust nagy-nagy klasszikusa, a Music Sounds Better With You is visszaköszön benne. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem Antonio a lemezjátszóknál. Közlekedési információk jönnek, nagyon fontosak. Nagy kiterjedésű tűz van Székesfehérvár északnyugati határában, Farkashegy és Szárazrét környékén. 10 városból érkeztek a tűzoltók. A tűz megfékezésére a tűz és a füst a 7-es, a 8-as és a 801-es főút által határolt területet érinti. Még egyszer, mindez Székesfehérvár északnyugati határában. Legyetek nagyon óvatosak, az M1-es pedig szokás szerint lassú Budapest felé, főleg Herceghalom és Biatorbágy térségében. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, ez egy SMS. Jó munkát kívánok a legjobb műsorvezető és DJ párosnak. Dupla boldogság ez nekem, végre jött a szabadság, és közben a kedvenc lemezlovasom muzsikál a medence partján. Üdvözlet, Peti, viszont ezúttal nem a Pesterzsébeti teraszról. Hát gyerekek, Peti nyaral! 20 éve írogat nekünk. És végre ezt is megértük, hogy nem otthonról ír. Petikém, bárhol vagy a világon, érezd jól magad.
2: Székesfehérvárról jut eszembe Mohácsi Linda barátom. Itthon van Amerikából. Hello Lindi, örülök, hogy nézel, hallgatsz minket, és hogy itthon vagy, remélem összefutunk. Amivel megyünk tovább, az nem más, mint Sam Feld és a Heart Like Mine. Itt a Rádió 1-en.
3: Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszók mögött Antonio.

a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio,

hétig igazi mai slágerek.

0: Dobással mixelünk két teljes órán át, mellettem a Antonio a lemezjátszóknál. Ez volt a Herdent Fitz és Just Can't Get Enough, és hát Abigail Bailey hangja még mindig fantasztikus, olyan, mint a szerelmünk mosolya, mint egy hűsítő szellő a nyári kánikulában.
1: Ma simogatjuk a lelketeket, a szíveteket, na és persze az igazi mai slágerekkel még fogunk visszajönni.
0: Így van, tiszteletem uraim, nagyon meleg a mai mix, mint az időjárás. Antonio hozza a formáját, erő, lendület, energia, ma sem megyek haza időben, ölen és ruci mester.
1: De jó, hogy itt vagy.
0: Tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, tehát jön megint egy hydration break, iszunk egy csomó vizet, ti is tegyétek ugyanezt, aztán pedig itt is vagyunk újra élőben, jó?
1: Gyertek!
2: A hydration break támogatója a Viva Vitamin Water protein italap.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Május vége, június vége, év végén még gyúr. Tessék?
6: Na, gyerünk.
7: Június vége.
5: Tippel a stáb is, mert már Viki már mondja. Október. Október.
7: Október.
5: Októbert
6: azt
5: mondod.
6: Azt hittem, egy kicsit jobban szeretsz, és azt mondod, hogy holnap vége.
5: De várjatok, számoljunk. Életközepi válsága volt. Ápoltad a teraszon. 55 éves lett. Én most azt gondolom, hogy valami átkattant. Én bemondom a május 17-et. Zsűr, mit mondasz, meddig gyúr? Következő fesztiválig?
7: Jó, a július a módosított, július.
5: Félmesztelül akar fesztiválra venni, vagy mi?
8: Fesztivál az általában neki.
7: Át fogja rökni.
5: Ja, értem. Ja,
8: jön egy effort, jön egy valami.
5: Sutkára vágja magát, és vége.
7: No effort.
5: No effort. Jön az effort, és Ferit három napig nem találják. Október, Anna.
9: Amíg meg nem unja.
5: Jó, okay.
9: Feri nagyon kitartó.
6: Jó, mi a tét?
9: Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy meddig, amíg meg nem unja.
5: Ha októberig gyúrsz, igen, van egy ajánlatom.
6: Oh, wow,
7: a zsebében
6: nyilatkozik.
7: Ha kapsz egy ajánlatot. Jövő héten átutaljuk a fizetésed.
6: Jó, októberig.
5: Ha októberig kitartóan gyúrsz. Tessék, most rakok egy terhet a nyakadba. Ha októberig gyúrsz, egy meglepi az egész stábnak.
6: Ha jó, én azért melózik, hogy ők jól érezzék magukat.
5: Vagy rajtad megy el a meglepi, vagy egy meglepi tőlem az egész tágnap októberben.
7: Feri, mit kérsz? Mondjad, mit kérsz?
5: Jó, ezt tudom felajánlani. Ez egy nagyon inspiráló dolog. Mert ha most te...
9: Hát tönkreted az ajándékunkat.
6: Szabadom az ajándékot. Én szenvedjek fél évig azért, te aztán jól érez magad októberben.
5: Ha októberi kitartóan nyúlsz, és kitart a lelkesedés, ami 4 hónap. 4 hónap, haver.
7: Figyelj,
5: mindenki.
7: Miért nem mondod azt neki, hogy akkor, hogyha 4 hónapig heti 3-at gyúr fixen, és ezt tudja igazolni,
5: igen,
7: akkor októberben dupla fizetést kap.
6: Hát, azt
5: most számoltam egy kicsit, a meglepivel jobban jár.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!

a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek mixben. A lemezjátszók mögött Antonio. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Antónió délután, üdvözlettel Roland!
1: Jaj, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon köszönöm, hogy hallgattok és velünk vagytok itt a live-ban.
0: Ugye azt tudjátok, hogy így a legjobb főzni ilyen szuper zenék mellett, bármivel nézlek titeket a TikTokon, sokkal lassabban haladok, lecsós szelet és krumpli püré készül. Üzené Judit! Judit!
1: Megyünk!
0: Jó étvágyat kívánunk!
1: Mi lesz a desszert?
0: Reméljük, hogy azért valamikor elkészül a vacsora. Este 7-ig tart a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, aztán

0: is lesz a Rádió egy kívánság műsorban 7 és 8 között. Megyünk tovább.
1: Érkezik Martin Garrix és a Repeat. Ez a délutáni Rádió 1-es mix. Gyerekek, hallgassatok minket, írjatok a Gergőnek közlekedési infót.
0: Közlekedési információs.
1: De tényleg, és ígyatok nagyon-nagyon-nagyon sok folyadékot.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix, Summer Edition.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez volt ma a rádió egy Live Mix Summer Edition, 2 órában Antónióval. Hogy dolgozzak, ha ilyen jó zenéket adtok, gyerekek? Így is elég forró a levegő körülöttem.

0: itt ezekkel a zseniális zenékkel. Köszönjük, millió puszi Évi.
1: Remélem, hűsítő volt.
0: Üdv Geri, hello Antonio, köszönjük a mai mixet, fantasztikus, mint mindig. Geri, neked egy közlekedés info, a szobám és az erkélyem között járhatatlan az út, mert bár dugó nincs, de a nap még mindig oda tűz. Sok vizet fogyasztunk, aztán amint lemegy a nap, meg lesz a folyadékpótlás is. Üdvözlettel, János. Ezeket az üzeneteket különösen szeretem. Köszi, János.
1: És külön köszi, hogy...
0: Antonio mindig kéri tőletek, de ezeket az üzeneteket. Neked már így lassan születésnapod lesz.
1: Jövő héten születésnapom van, egy pár napra el is megyek pihenni, úgyhogy a hétvégén dolgozni fogok Hajdúszoboszlón, aztán visszavonulok, és jövő hét szombaton Budapesten ünneplem és tartom a születésnapomat. Várunk mindenkit.
0: Isten éltessen, köszi, ezt a mai zseni volt. Hamarosan Loi jön és a Get Lucky. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, és játék is lesz kettő szám szerint belépőkért a Parádi Rememberre, úgyhogy maradjatok a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, vásd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
3: Alfa.

0: Muki. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük! Mert a három DJ legenda ma este.

0: Minden este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Várom a kéréseket, üzeneteket egészen este 8-ig. Ne feledjétek, aki kimondja a tiltott mondatot, az kiesik. Hello!
1: Laci vagyok. Kájót szeretnék kérni, és Ákosnak.
0: Hello Laci, és Ákos kicsoda?
1: A haverom.
0: És mit csináltok most éppen?
1: Dolgozunk együtt.
0: Mit melóztok, hol vagytok?
1: Igéria.
0: Nagy a pörgés, jók vagytok ma?
1: Igen.
0: Szakácsok vagytok, vagy futárok?
1: Én futár, ő szakács.
0: Na akkor megpörgetünk most mind a kettőtöket. Jön Kygo, a One Republic és a Chasing Paradise. És figyelem, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek egy páros belépőt a Parádé Rememberre. Most hívjatok 10-ként, a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát az augusztus, a nyár vége is tele lesz óriási bulikkal és nagyon jó fesztiválokkal, mi pedig mindenhová visszük magunkkal a hallgatóinkat. Halló, halló!
1: Halló, szia, Kriszti vagyok! Én a játékra jelentkeznék, nem tudom, hogy aktuális-e most a játékra való jelentkezés.
0: Abszolút aktuális. Hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma estéd?
1: Jaj, nagyon jól érzem magam. Most kezdtem bele egy hatalmas görögdínyébe, azt kockázgatom, azt hiszem nagyon finom, jól sikerült választani. Aztán bulizok a zenéjétekre.
0: Mi alapján választottad ki ezt a dínyét? Ez nagyon érdekel.
1: Én úgy szoktam választani, hogy legyen sárga, jó citromsárga hasa a dínyének. Illetve meg szoktam nézni, hogy a szára el legyen száradva.
0: És akkor ez most bejött?
1: Igen, ez most bejött.
0: Oké, hát remélem, hogy a játékban is ekkora szerencsénk lesz. Kérem a Rádió 1 szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok. Hát ez nem is gondoltam volna, hogy sikerül.
0: Mutatom, hogy mi az ajándék, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, fantasztikus, nagyon örülök neki, köszönöm.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, néhány perc múlva pedig ti is játszhattok újra, drága Rádió 1 hallgatók. Most pedig egy fantasztikus nyárvégi újdonság egyenesen Németországból, Loi.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szerda van, úgyhogy erős lesz nálunk a ma este. 9 órától Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszóknál a World is Mine Radio Show-ban, úgyhogy később is érdemesen minket hallgatni. Rádió 1 kívánságműsor. Halló, halló!
1: Ja, Boldi vagyok. Korinának szeretném kérni a kisebbik lányomnak a Hypaton. Egy hét múlva lesz a születésnapja. Nagyon szeretem és nagyon boldog születésnapot kívánok neki.
0: Hány éves lesz a kisasszony?
1: 8.
0: Isten éltesse őt nagyon sokáig. Hypaton és az Out My Head akkor ma este az övé itt a Rádió 1-en. És figyelem, indítom az újabb játékot, ha jönnétek velünk bulizni a Parádé Remember-re. Most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon sokan szeretnétek ott lenni a Parádé Remember-ön. Vannak még jegyeink. Halló, halló!
1: Szia, Adri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Adri! Jó helyen jársz, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma estéd?
1: Tök szupika, minden kicsi, éppen azon gondolkodom, mit kéne vasarára enni.
0: Na, és mi az elképzelés?
1: Hát, egy szendvics.
0: Nem viszed túlzásba?
1: Igen, igen.
0: Oké, okay. Adri, kérek szépen egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Jaj, de nem hiszem el. Nagyon örülök neki.
0: Úgyhogy augusztus végére van egy zseniális programod, figyelj!
1: Gyerek!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Jaj, nagyon jó! Nagy tudod, miért örülök ennek annyira? No. Mert pont az nap van a szülinapom, és aznap leszek 30 éves.
0: Nem mondod komolyan! Úristen! Hát Adri, akkor ez a két jegy most nagyon-nagyon jó helyre ment. Érezzétek nagyon jól magatokat, és boldog születésnapot kívánok!
1: Köszönöm szépen!
0: Játék holnap is lesz, ugyanígy egész nap reggeltől estig a Rádió 1-en, Tame Impala jön közben, és a Dracula

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánságműsor. Halló, halló.
1: Zoli vagyok, és Metzger Viktoriának a legújabb számát szeretném kérni. Gábornak, a páromnak küldeném, aki még dolgozik sajnos ebben a nagy melegben, úgyhogy várom haza.
0: Mivel foglalkozik, mit csinál a Gábor?
1: Futárkodik.
0: És mikor végez ma?
1: Hát egy másfél órán belül, remélem.
0: Hát addig akkor kitartást kívánok, gondolj arra, hogy egy nagy csókban fogtok összeforni másfél óra múlva. Jön a Van Kiss Metzger Vikitől, Blanche-tól és Gabriel Dancertől, hiszen ha új zene, akkor is Rádió 1.

0: A Rádió Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet 9-től World is Mine Radio Show Jaminával és Pure Beat-tel várlak majd titeket, Juhász Geri kijelentkezik. Találkozunk tehát a Hydration Break után. Mindenkinek szép nyárestét kívánok. Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Május vége, június vége, évvégén még gyúr. Tessék?
4: Na, gyerünk.
5: Június vége.
3: Tippel a stáb is, mert már Viki már mondja. Október. Október.
5: Október.
3: Október.
4: Azt
3: mondod.
4: Hittem, egy kicsit jobban szeretsz, és
3: az
4: azt mondod,
3: nagyon
4: hogy holnap vége.
3: De várjatok, számoljunk. Életközepi válsága volt. Ápoltad a teraszon. 55 éves lett. Én most azt gondolom, hogy valami átkattant. Én bemondom a május 17-et. Zsűr, mit mondasz, meddig gyúr? Következő fesztiválig?
5: Jó, július a módosított, július.
3: Félmesztelenül akar fesztiválra venni, vagy
6: nem, mi? Csak fesztivál hogy, az általában
5: neki. Át fog örökléni.
3: Ja, értem. Ja,
6: jön egy effort, jön egy valami.
3: Sutkára vágja magát, és vége.
5: No effort.
3: Jön az effort, és Ferit 3 napig nem találják. Október, Anna.
7: Amíg meg nem unja.
3: Jó, okay.
7: Feri nagyon kitartó.
4: Jó, mi a
7: nála ezt nagyon nehéz megmondani, hogy meddig, amíg meg nem unja.
3: Ha októberig gyúrsz, igen, van egy ajánlatom.
4: Oh, wow,
5: a zsebében
4: nyilatkozik.
5: Ha októberig gyúrsz, hogy jövő héten átutaljuk a fizetésed.
4: Jó, októberig.
3: Ha októberig kitartóan gyúrsz. Tessék, most rakok egy terhet a nyakadba. Ha októberig gyúrsz, egy meglepi az egész stábnak.
4: Jó, hát én azért melózok, hogy ők jól érezzék magukat.
3: Vagy rajtad megy el a meglepi, vagy egy meglepi tőlem az egész stábnak októberben.
5: Feri, mit kérsz? Mondjad, mit kérsz?
3: Jó, ezt tudom felajánlani. Én így, ez egy nagyon inspiráló dolog. Mert ha most te,
7: hát tönkre tenned az ajándékunkat.
4: Hát szagadom az ajándékot. Én szenvedjek fél évig azért, te aztán jól érez magad októberben.
3: Ha októberig kitartóan nyúlsz, és kitart a lelkesedés, ami 4 hónap. 4 hónap, haver.
5: Figyelj, mindenki. Miért nem mondod azt neki, hogy akkor, hogyha 4 hónapig heti 3-at gyúr fixen, és ezt tudja igazolni,
3: igen,
5: akkor októberben dupla fizetést kap.
4: Hát,
3: számoltam egy kicsit, a meglepivel jobban jár.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, és a játszoknál a mikrofonoknál velem, DJ Juniorral.
10: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messzé, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
9: Hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok.

0: van, úgyhogy ott leszünk mi is. És induljunk most a Diszkocsit Radio Show-val, megnéztem, ezt január 4-én játszottam először, akkor csináltam meg belőle az eredeti valódi DJ Junior remixet, nekem még nem úgy van fölő vagy Gordo, de mindenki érteni fogna. Macsadéros és a Loco Contigo-val indul a Diszkocsit Radio Show itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!
1: Látod, ez új!

0: Isten értes az ünnepelteket!
1: Mondjuk az afro jó, én szeretem az afro-t, hogyha erről van szó.
2: Na, nekem még annyit teszem, hogy most nem tudom hirtelen eldönteni, hogy azt tudom, hogy az eredeti valódi DJ Junior lesz, de hogy ez most új vagy régi, de ez az biztos.
0: Mindjárt megmondom.
2: Döntsetek el, jó? Oké, okay. Iván, fotonovella.
3: Régi.
0: És akkor most melyik
2: bulik kell jelzni?
0: Új verzióba se? Vagy van olyan diszkus itt retro?
2: A Juniornak van. Igen, nálam az is van.
0: Hoppá, ez a legújabb.
2: Nálam minden van.
0: Tehát nálam van Made in Ibiza, de ez Made in Retro.
2: Van retro is, van, de ez új retro, érted? Mert hogy
1: mi?
2: Eredeti valódi DJ Junior. Na jó, ez szól itt a diszkus, de rézésre van a Rádió 1.

0: ilyen retro kocsival.
1: Én azt is mindent csinálok, ugye?
0: Én mondom, hogy nem. Na, mindegy. A Made in Ibiza viszont jó volt.
1: Igen, jó
0: erre
1: volt.
0: Térjünk még egyszer vissza. Azt kell mondanom, egész a létszám is zseniálisan jól alakult, és addigra valamennyire le is ült a levegő, mert azért az a 40 fok elviselhetetlen volt szombaton.
2: Nagyon meleg.
0: És megnyugtatásul közölhetjük, gyerekek, a hétvégére minimum 10 fokkal csökkenni fog a hőmérséklet, tehát szombaton nem lesz 40 fok, elviselhető hőmérséklet lesz a DJ Oti partén.
3: De ettől függetlenül délután egykor nyit már a helyszín.

0: másik 40 000 ember, aki ugyanerre gondolt.
1: Én megyek 12:59 ott vagy.
2: Igen, tehát nem mindenkinek, csak annak 4 óra, aki be akar jutni.
0: Nem. Aki későn akar bejutni.
1: Én még annyit akartam mondani a Médén Ibizáról, hogy ma pont beszéltem egyébként a vezetőséggel, és azt mondták, hogy tényleg nagyon jó sikerült, sokan is
0: szívesen,
1: voltak, jó volt, jó volt. Hát igen, én is ezt akartam neked mondani, hogy jövőre kettőt akarnak belőle csinálni.
0: Várjál, kiélesztette ezt újra? Ja, megvan.
1: Nem, ezt se higgyetek el nekik, mint sok minden. Viszont most megint nem tudom eldönteni, hogy ez most mi lesz, vagy nem.
0: Biztos vagyok.
1: Ez az új eredeti valódi DJ Junior, nem remix, az eredeti valódi Day by Day a diszkos.
2: Ez a retro.

0: Tehát százezerek tisztaság, a magas BPM tart a magrészén ülő.
1: Retro
0: diszkosít.
2: Az nagyon-nagyon durva egyébként, hogy kétfajta megközelítése is lesz ennek a DJ Otinak a hétvégén. Ugye lesznek ezek a kicsit régebbi, egy kicsit újak, kétfajta néven, felállással, egyszerre, külön-külön.
1: Nem, egyfajta név van, az After. És azon a diszkositen mit játszunk?
0: Én újra.
1: Erről beszélek. A Junior, amit akar.
0: Én bármi. Majd ami marad, mert hát ti vagytok előttem egyébként, azt elmondhatjuk.
1: Nem, ha
0: kérdezem, teljesen jó lesz, ott lesz, figyelj, ott lesz, meg még sok minden jó lesz, nyugodj meg.
2: Kezdek, 22:00?
1: Nem, 30 vagy 45, attól függ, hogy ér véget a nagy szigorú.
2: Igen, és ott akkor aztán nagyon jó lesz. Egyébként előtte pénteken még én Balatonfűzfön fogok játszani, utána pedig, ahogy végeztem, ugyebár Otti barátunk bulián, megyek 5

0: körülbelül erre lehet számítani.
1: Ez fontos, hogy még addig gyakorod a németet, mert hogyha ezt mindig el kell mondanod, majd ez még akadod.
0: DJ Göti Undi Freund.
1: Na, gyakorod, gyakorod. Pörgess, pörgess, pörgess.
0: Még tugribugri abakányzás.
1: Oké, rendben van.

0: Zenei hír,
1: nem tudom, van benne új is, meg régi is. Amszterdamban most volt ez az új része, és fölépett Madonna és Kylie Minogue együtt, egy rendezvényen, és ott elénekelték ezt a dat, és közben rájöttem, megoldottam a rejtért egyébként, és mindent veled kapcsolatban, hogy tehát nem régi, nem retro, cover, oké? Okay. Tehát cover, ez nagyon fontos, jön a diszkósít és az új dal, ez a sorry, ezt is énekeltem Madonna.

0: Pontosan
1: szóval névben mennyi haza.
0: Nem bírom
1: jó baj, jó baj,
0: ez nagyon fáj nekem.
1: A junior megköltözne becsésről, bajba lenni.
2: Mind a ketten arra vigyázzatok, hogy nehogy egy helyre menjetek haza.
0: Igen. Na szóval, pénteken a csorvási privát buli után Hajdúszoboszlón

0: Gyereken szolgálok, és Zenélek Hanvai Pícsi voltam, pénteken várok mindenki sok-sok szeretettel, este 8 órától Balatonfűzfőn bobozunk egy óriásit, aztán ugye már másnap ez a mega rendezvény az Óbudai szigeten, onnan pedig majd megyek Öttevényre, oda tessék megérkezni legkésőbb 1 órára. Ezzel búcsúzom, szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt 1 órában, minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, meg még annyit akartam mondani, hogy egy rap hírt is mondjak, hétvégét elindult GVM turnéja, amelyben szerves részt veszek, tehát konkrétan menedzselem újra az úriembert, és újra elindul és újra fellép, úgyhogy ez egy rappes hír volt.
0: Az
1: egy rappes, tesó, igen.
0: Mi azt mondom, hogy rappel benne mondta, hogy szerves részt
1: szerves, hát igen, mint menedzser, ez fontos. És annyit akarom, hogy elnézést kérek, hogyha túl sok cover songot játszottam ma, bármit is jelentsen.
2: Ezt a retrót szeretné egyébként egy kicsit javítani a csapat.
1: Igen, nagyon, nagyon.
2: Most már Fehér Krisztián is nálam.
1: Igen, az is nálam.
2: Fehér.
1: Így van, Fehér Krisztián is nálam, így van.
0: Az is testvérem nekem.
1: Igen, na, és még annyit akartam mondani, hogy örüljetek egy picit, Ed Sheeran és Martin Garrix, egy vadonatúj dal, igazi mai sláger. Na ezzel búcsúzom a diszkosítbe, a címét nem tudom, de lejátszom.
2: Figyelj, nem, te nem Csepeli vagy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Érkezik Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek a következő három órában. Zseniális DJ-ktől újdonságok, zenehírek, jó sok mindenre számíthatok. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem, Jaminával itt a Rádió 1-en.

0: Burz és a Talamanca egy vadonatúj Vintage Culture remixben a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Jamina a lemezjátszói mögött a Tolvaj Renivel közös dalod jön, Reni még mindig nyaral, puszíjuk!
1: Úgyhogy Reni, nagyon szexi vagy, nagyon tüzes vagy ott a nyaraláson, és neked megy a következő dal, ez Tolvaj Reni és Jamina közöse, a Feel the Fire.

0: Bird is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Jamina a lemezjátszói mögött, mi esténként 9-től előszeretettel játsszuk a rezidens DJ-ink dalait oda-vissza. Ez Full Max volt és a Headlights, ugye hosszú heteken keresztül vezette az összesített hazai rádiós játszási listát, közben egy újdonsággal folytatjuk, visszaköszön benne a híres Stardust klasszikus.
1: Most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk, egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió. Do

0: A Crazy-ten legendás slágere a Butterflies. Brad Easy adott rá egy trendi új kabátot 2026-ban. Ebből jövőnképpen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött és vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztorim. Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és sose felejtem el, hogy neki a riderébe egyetlen egy dolog volt, az pedig egy pamut fehér zokni, mert ő mezitláb zenél egyébként, vagy zokniban.
0: Wow.
1: Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdekesség, ez maradt meg bennem, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji és a Bambolea itt a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/RadioEgyHungary.

0: Vannak zenék, amik abszolút tökéletesen illenek az ilyen füllet nyárestékhez. Na ilyen volt ez is, Kesmir és Sam Feld fantasztikus közös dala, a Pretender a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszóknál, mi lesz 10-től?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: múlt este 10. Hello mindenkinek! Egy tökéletes nyárestéhez tökéletes dance és house zenék jönnek a következő egy órában is. Ezeket még mindig Jamina válogatja. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit. Ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Na, a szülinaposokkal fogunk kezdeni, akik ugye idén itt voltak nálunk, a Switch Disco és Szemfeld közöse, ez pedig a Sleep Tonight. Maradjatok mindenképp velünk most is.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Empire of the Sun és az Alive. Ez egy idei Alok remix volt belőle a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Jamila a lemezjátszói mögött. Holnaphoz két hétre indul a Strand Fesztivál, onnan lesz majd élő közvetítésünk is, és hát ott idén fellép Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a kampuszon, akár ha a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. Na de menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagyágyú Robin Schulz, ez pedig a Battle Times itt a Rádió 1-en.

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Armin van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sophie közöse ez a hologram, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

0: Popsztárja és Ausztrália egyik leghíresebb DJ-je együtt egy zseniális közös dalban. Ez volt Tones and I és Fisher közöse a Favour a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Jamina után jön is Pure Beat.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Stadium X.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Hello mindenkinek, nyomulunk tovább, bárhol vagytok, bármit csináltok, ígérem, jó társ, jó háttér leszünk mellé, innentől Pure Beat adagolja az igazi mai slágereket. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok, srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek! A rádió egyik kedvencével indulunk, az elkövető pedig nem más, mint az olasz DJ Alex Kenji, érkezik a Bambolé, ezzel kezdünk itt a rádió egyen, Our Is My Radio Show-ban.

0: Tame Impala és a Dracula a Rádió 1-en a Fur Dizz Mine Radio Show-ban, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most egy igazi 2000-es évekbeli R&B sláger következik, Lumidi hatalmas sikere, a Never Leave You című track, ezúttal egy vadonatúj klub verzióban hoztam nektek. Ugye az eredeti dal 2003-ban jelent meg, és pillanatok alatt világ siker lett, ugye az egyedi dancehall ikletésű ritmusával és fülbemászó refrényével. Hát több országban is slágeristák élére került. A dal különlegessége, hogy ötvözi az R&B, a hip-hop és a karibi dancehall hangzás világát, és most több mint 20 évvel később egy új klub verzióban hoztam nektek, méghozzá Sonic két remixében, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: This 9 Radio Show és benne minden, ami elektronikus zene, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Egy nagyon vagány, nagyon cool zene érkezik most, egyszerre régi és egyszerre új.
1: Most egy igazi techno klasszikus következik, az ilyen jellegű váratlan közös kooperációkat szeretem, mert ebből soha nem tudjuk, hogy mi fog kisülni, de azt gondolom, hogy ez a track betalált, ugyanis Green Velvet ikonikus La La Land című dala került feldolgozásra méghozzá egy új klub remixben. Ugye az eredeti dal 2001-ben jelent meg, és elképesztő, hogy egyébként én ebben az időszakban jártam bulizni, és az eredeti dalra buliztam, amikor megérkezett 2001-ben ez a verzió, elképesztő. Hát ugye nagyon jellegzetes groove-ja van az eredeti dalnak, fülmászó vokája, és hát a szatirikus szövege miatt gyorsan kultikus státuszba került ez a track. És hát azt kell mondjam, hogy ismét belenyúltak a tutiba, ugyanis Medúzával közösen készítették ezt a verziót, hát elképesztő, hogy ők hogy kerültek össze, nem is tudom, de egy nagyon különleges újragondolás sikeredett ebből a dalból. Már is mutatom, érkezik a La La Land, tekerjük fel a hangerőt, ez itt a Worries Már Radio Show, csak is a Rádió 1-en.

0: turisták lesztek a saját múltatokban.
1: Abszolút, egy igazi trance klasszikus következik méghozzá, Tiesto legendás Ledolintasz című dala. Ezúttal egy friss klubremixben hoztam nektek, méghozzá a magyar vonalon utazunk tovább. Ugye az eredeti szerzemény 99-ben készült el, de hivatalosan 2001-ben jelent meg, és hát ugye tudjuk, hogy azóta is Tiesto egyik legismertebb védjegyévé vált ez a track. Különleges szintetizátor témájával és energikus felépítésével azt gondolom, hogy egy igazán meghatározó és időtálló trackről van szó, és ezúttal pedig két jó barátom, DJ Free és Ramit készítette ezt az új átiratot, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Birdies Már Idő Show-ban.

0: Dalban Sam Feltől és Rosalindtól ez volt a Heart Like Mine, a mai kilépünk a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Pure Beat, te pedig innen rohansz tovább fellépni.
1: Ma kezdtem a fellépéseket, ma este Cegléden leszek megtalálható, aztán csütörtökön pihenek egyet, pénteken Miskolctapolca, utána pedig találkozunk Nyíregyházán, szombaton pedig ismét lesz egy hajós buli Balatonon, Siófokon, utána találkozunk Siófokon egy fesztiválon, és végén pedig a budapesti afteron zárom a sort.
0: Az igen, jó bulikat neked, nektek pedig drága Rádió 1 hallgatók, mára nagyon köszönjük a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat, sziasztok!
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: Sziasztok, Kuki vagyok!
4: Én pedig Garner.
3: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
4: Ez pedig a Fire.
3: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
2: Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a buli pedig folytatódik a World Disney Radio Show után is. A mikrofonnál most már Kismárti, és a számunk sem változott, ez a 0620-311-111. A legmenőbb énekesek, énekesnők ebben az órában is, és menő DJ-ből sem lesz hiány. Itt lesz például Tiesto nem sokára, akinek a guest mixével, a vendég mixével most szombaton éjféltől lehet majd találkozni a World Disney Radio Show-ban. És hogy maradjunk a menő DJ producereknél, Siri remixében szól most Ed Sheeran dala, a Camera, az éjszakai műszakhoz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: for me.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Shakira, Burna Boy és a Dájdája folytatásban. Hát ugye mindig úgy emlegetjük Shakira performance-át az idei foci VB-ről, hogy milyen fantasztikus volt a sztár, de hát azért nem egyedül lépett fel, ott volt körülötte a The Gero Kids, ugandai gyermektánc csoport, és most nem olyan rég a közösségi oldalán, hát egy ilyen emocionális, érzelmes posztban elköszönt a gyerekektől, mert hogy felejthetetlen napokat töltöttek együtt, Shakira elvitte őket a tengerpartra, életükben először voltak ott a gyerekek, ahol együtt strandoltak, táncoltak, fonogatták az énekesnő haját. Azt mondta Shakira, hogy ezt a tiszta szeretet energiát egész életében magával viszi majd. Jön a Dájdája!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, például Kamrade és a Hug Yourself. Fiatal kora ellenére elég sok albuma megjelent már, 2018 volt a kezdés, Down and

0: Friends, aztán a lesz aktuális albuma az A Trying Not to Panic, vagyis próbálj meg ne pánikolni. Erről szól most a Hug Yourself a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a Live Mixben hallani, a World Disney Radio Show-on, a Discosheetben Kuki is játszotta, és ott megnéztem a top komment jelenleg a klip alatt. Like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatta írták, hogy jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kell fütyülni a Shazamnak, vagy 100-szor, de végül ide talált. Na most nem lesz szükség Shazamra, mondom, Alex Kenji dalát hozom. Ez a Bam.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nyári szezonban, és Golden Summer, hát akkor szóljon egy igazán nyári dal. Képzeledeli színpadunkon Loy és David Puentes. Loy ugye egy Z-generációs német előadó, ő Kamráddal. Hát nagyjából egy korosztály, picit fiatalabb nála is, és Egem a zenéje egy picikét, bár nem sorolta fel inspirációjának, Duffy, a Velszi énekesnő zenére emlékeztet. Kifejezetten a hangja nem, mert az más, de valahogy így a zenének a hangulata az egy kicsit nekem Duffy is. Ez a Golden Summer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi